0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most egy igazán friss július 24-i megjelenés Lloydtól, akit már nem kell bemutatni a Rádió 1-eseknek, generációjának egyik legmeghatározóbb pop énekesnője Németországban, több mint 370 millió streammel, 5 egymást követő top 5-ös rádiós játszási listás helyezéssel, valamint a Blinding Lights című daláért járó platina lemezzel büszkekedhet Brazíliában. Például ez a Golden Summer, egy igazi nyári zene.

0: mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Sofia, tu sais, Bella.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban is. A következő órát is megtöltöttük annyi Rádió 1-es kedvenccel, amennyi belefér, a legmenőbb DJ-k, énekesek, énekesnők csapatok. Ezzel a dallal kezdünk nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
3: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúság érzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Shouse és Félix Jen közösen a Walk With Me, ezt hozom most. Ugye a Shouse az félig új-zélandi, félig ausztrál, és lehet, hogy szerepet játszottak a srácok abban, hogy jelenleg az álommunka Új-Zélandon az a DJ. Felejtsük el az űrhajósokat, a tűzoltókat, az új-zélandiak jelenleg a DJ pult mögé vágynak. Ez egy pénzügyi szolgáltató nemzetközi kutatásának egy hát viszonylag friss Google találat alapú kutatási eredménye. A lényeg az, hogy a DJ-k legyőzték az orvosokat és a pilótákat is. Az első a DJ a top 10 álommelő Új-Zélandon top listán, ezt az állatorvos, a színész, a youtuber, a cégvezető, a pilóta, a könyvelő, az orvos, az író, majd a tizedik helyen a jogász követi. Hát mondjuk egy meghibásodott repülő lehet, hogy inkább egy pilóta mellett csörögnék, mint egy DJ mellett. Most viszont sztár DJ-ket hozok Új-Zélandról és Ausztráliából is. Shouse

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: 1-et hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem a Bestit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó

egyik nagy kedvencem a srácoktól, amit pedig bekészítettem, az nem egy klasszikus értelemben vett mashup, de visszaköszön egy korábbi popzene, Amy McDonald és a This is the Life. Sleep Tonight, Sam Feltel és Rehab-el közösen készült a dal.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, hamarosan például a melankolikus manchesteri szintipop és a diszkó találkozása. Purple Disco Machine a 2010-es évek legelejére ment vissza, és leporolt egy Hertz klasszikus.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
1: A tudáspercet hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
0: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, egy kamrád barátunk például, aki hát szerintem most valami óriás terápiában lehet. Az új album cím az az, hogy Try Not To Panic, vagyis próbálj meg ne pánikolni. Hát ugye ez a dala meg a Hug Yourself, az öleld meg saját magad, egy félresiklott párkapcsolat utolsó felvonásáról szól, amikor a csalfa felett már így lélekben elengedi a másik, és úgy van vele, hogy figyelj, tudod mit, öleld meg saját magad. A végig is mondhatott volna ennél csúnyábbat is. Kamrád, Hug Yourself, ezt azon már is.
1: Hey everyone, this is Kamrád, and you're listening to Radio 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most az a dal, ami 2026-ban az egész világot egyesítette, hát legalábbis a foci rajongókat mindenképpen, Shakira és a Die Die. A kifejezés olaszul annyit tesz, hogy gyerünk, gyerünk, de a dalban japánul, spanyolul, franciául és angolul is felhangzik ez a lelkesítő üzenet. Shakira mellett pedig ne feledkezzünk el a társ előadóról, a nigériai sztárról, Burna Boyról. Szóval a dalban egyszerre keverednek az afrikai és a latin zenei hatások. Die Die, hozom már is a Rádió 1-en.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, a folytatásban egy picit R&B, egy picit pop, tropical house, egy csipetnyi reggaetonnal, csak az ízekedvéért. Hozom a spanyol származású brit énekesnőt, Mabelt, aki ezzel a dallal nyitotta 2019-es évet, a Billboard magazin gyorsan megválasztotta a nyár dalának az USA-ban. Arról szól, hogy valaki szakít, kikerül egy toxikus párkapcsolatból, és aztán nagyon magára talál, és azt üzeni a volt párjának, hogy te figyeljél, ne hívogassál, don't call me up.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a rádió egyen.
3: Nyárzáró kütyükavalkád a Somogyiban, állatkertek éjszakája Szegeden, újra megnyílt a Bordányi templom. Már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Digitális játékok és önbizalomépítés lesz augusztus 31-én a program a Somogyi Könyvtár nyárzáró kütyükavalkádján. A 7-14 éves gyerekek csoportokban próbálhatják ki a játékos feladatokat a könyvtár legmodernebb kütyüjeivel. A cél, hogy az alkotás által sikerélményt és önbizalmat szerezzenek, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek Piri Ildikó, a könyvtár igazgató helyettese.
4: Célunk az, hogy olyan digitális eszközöket mutassunk be a gyerekeknek, amikkel nem biztos, hogy találkoznak az iskolában. Akár egy VR szemüveg, egy 3D technológia, vagy Lego Spike robotok, vagy Icarus ilyen digitális mozgásfejlesztő játékok. Sokszor kérdezik a szülők, hogy biztos ezt szeretnénk? Vagy egész nyáron rengeteg időt töltöttek a gyerekek a képernyő előtt, és még most is erre van szükség. Azt szoktuk mondani, hogy különbséget szeretnénk érzékeltetni. Nem mindegy, hogy valaki órákig passzívan néz egy képernyőt, egy videót, és így használja a digitális eszközt, vagy pedig kap egy feladatot, játékos feladatot.
3: Esti programokkal várják a látogatókat a Szegedi Vadasparkban az állatkertek éjszakáján augusztus 28-án pénteken. A programok középpontjában az állatvilággal kapcsolatos tények és tévhitek állnak. A teráriumházban játékos ismeretterjesztő foglalkozásokat tartanak, és éjszakai rovarászás is lesz. Az esti látványetetéseken az indiai orszarvúkat, az oroszlánokat és az elefántokat lehet megfigyelni. Az este másik témája Afrika lesz. A Rengeti Trúp táncházat és koncertet ad, a programokat pedig tűzzsonglőr bemutató zárja. 2,5 év után újra megnyílt a Bordányi Szent István király templom, amelyet a búcsúi szentmisén adtak át. Az épületet 2024 márciusában zárták be, miután vakolat hullott le a boltívről, és a templomot életveszélyessé nyilvánították. A felújítás során elvégezték a falak belső szigetelését, megújították a szentélyt, a tetőtér falait pedig megerősítették. A beruházás idején a szentmiséket többek között a faluházban, a templomkertben és a plébánia épületében tart. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Egyre szakadozottabbá válik a felhőzet, napközben jobbára gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Napközben kicsi a csapadéknak az esélye, legfeljebb elvétve eshet. Az északkeleti északi szelet néhol erős lökések kísérhetik, délután 27 és 32 fok közé emelkedik a hőmérő higanyszála. Balesetmentes jó utat és kitartást kívánok a munkához. A Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúság érzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
2: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy most a folyton megújuló popstár színésznő Lady Gaga. Hát tessék, ebben is hasonlít egyébként Madonnához, akihez ugye nagyon hasonlítgatták a karrierje elején. Ez a megújulása, folyamatos megújulása való képesség, hát ez mind a kettőjükben ott van. És nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy nem nagyon hozza lázba az a fajta zene, amit kizárólag a mesterséges intelligencia készít, de szerinte az ember sosem fog kimenni a divat.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-áig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmus,

0: Musok vagy a kritikus infrastruktúrák emmi eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan emmi alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvény kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Gripen ügyről beszélgetünk majd, mindjárt hívunk egy pilótát, ugye Topit már sokszor beszéltünk vele, mert hogy ugye hát biztos mindenki olvasta, hogy egy rakétákkal felfegyverzett Gripen tulajdonképpen, hát ugye mondhatni lezuhant, a pilóta katapultált, az utolsó pillanatig a gépen maradt, és végül is a kifutópálya mellé sikerült a szolnoki reptérre elkormányozni ezt a Gripent. A katapultált a pilóta, miután egyébként ugye hát elvitte lakott területről a gépet, elmanőverezett vele, és a pilóta állapota tegnap még súlyos volt, nem életveszélyes, ezeket hallottuk, mentő helikopterrel ugye honvédkórházba szállították, de tudták, hogy baj lesz, mert a tűzoltóság már ugye kivonult a Gripen becsapódása előtt a szolnoki helikopterbázisra, és a vadászgép aztán ugye földet ért. A honvédelmi miniszter pedig elmondta, hogy vészjelzést adott le a gép, és amikor már menthetetlen volt, akkor a pilóta katapultált. A katapultás után a gép megállt, kigyulladt.
2: De várj, és akkor ő még le tudott szállni.
1: Ő még elvileg azt úgy veszem ki a cikkekből, hogy ő le tudta tenni ugye, valahogy hogy a gépet még a szolnoki reptérnek a kifutójára.
3: Sőt, igen. Hogyha jól értelmeztem, vagy jól olvastam, akkor nagyjából a landolás közben, tehát majd, hogy nem a kifutón katapultál.
1: Igen, a kifutónő úgy döntött, hogy katapultál, a leszállás előtt néhány másodperccel, ugye, és hát Kecskeméten szálltak föl, de Szolnokra sikerült elmanőverezni a gépet. Tapasztalt pilótáról van szó, 2000 órát repült, nemzetközi műveletekben is részt vett, és hát azt tudni, vagy azt szeretni tudni, hogy mikor repülhet újra. Igen. Ez milyen jó kérdés.
2: Igen, túl, van benne tűz, van benne spiritus, mert ez a kilövöd magad egy ilyen gépből a katapulta, az ugye olyan terhelést ad a szervezetnek, hogy úgy azt gondolod, hogy utána azt mondja, hogy köszönöm szépen, én ebből még egyszer nem kérek. Ő meg megkérdezte, hogy mikor mehetünk.
1: Igen. Hát ugye ezt mondják, hogy ez a katapult, ez ugye ez arra van kitalálva, hogy életbe maradjál.
3: Igen.
1: Tehát,
3: hogy néha leviszi a kezed.
1: Néha lehet, hogy leszakad a kezed a lábad, de akkor is a katapult működött.
3: Igen.
1: Tehát az a lényege, hogy a pilóta valamilyen úton módon életben maradjon. Mindegy, hogy lehet, hogy hiányzik egy lába vagy a keze, de jól működött, mert hogy sikerült a pilótát életben tartani.
3: Génsérülést termedett egyébként. Ma műtik, ha jól tudjuk.
1: Igen. Ma úgy néz ki, hogy meg is műtik. És hát itt olvasgatja az ember, hogy mi történik itt a katapultálás előtt, hogy hány döntést hoz meg a pilóta, hogy milyen gyorsan kell cselekedni, hogy ezt hányszor gyakorolják, ugye szárazon, mert hogy érezben ezt nem tudják, és hogy ez milyen terhelés a szervezetnek, és mi történik, ez egészen megdöbbentő. Hogy ott milyen erőhatások vannak, egy 80 kilós emberre hány tonnányi erő hat egy pillanat alatt, hogy milyen magasan lő föl téged ez a szerkezet, hogy katapultálsz. Ez azért sokszor láttuk már ilyen vadászgépes filmekben, meg Top Gunban, úgy menni generáció fölnőtt, de hogy azért ez élesben milyen durva helyzet lehet. Nem, hogy ott ezt a döntést meg kell hoznod, és meg kell rátanod a kart.
2: Előtte ugye mennyi minden van, mert az az első parancs, hogy lakott terület fölől menjél el. Hogy akkor még nem az életeden gondolkozol, hogy mikor tudod magad kilőni.
1: Igen, hanem először ugye, a gépet, igen, meg a lakosságot,
2: igen,
1: mented.
2: Lakosságot igen. Menteni, kimenni olyan helyre, ahol nincs veszélyben a lakosság. Akkor utána még gondolom van egy ilyen szabályzat, hogy hány százalékos sérülésig a gépet mentened kell. Azért ez egy nagyon sok milliárdos gép, vagy nem tudom mennyibe kerül egy ilyen, de biztos, hogy nem olcsó.
1: Nem két forint.
2: És igen. Akkor utána mondják azt, hogy jó, Sanyika, most már, akkor húzd most meg. Már húzd meg.
3: Ezt vajon kiképzés folyamán bárhogy tudják modellezni?
1: Nagyon sokszor. Magát, hogy mi az a protokoll, hogy húzod meg, hol van a kar.
3: Igen, tehát hol akar még
1: testhelyzeteket. Én szerintem katapulttal nem lövik ki őket, de mindent a kilövésig az gyakorolsz. Ja, hát mindjárt megkérdezzük Topit. Nem a 20-ason hívtuk, hanem a 30-ason Szabó Zoltán egykori vadászpilóta. Topi, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a rádió egy hallgatóit. Igen, ez szívjátok a véremet, ez a 20-as
1: selepel. Ez rajtad van. Ez rajtad van. Na jól értjük, hogy tulajdonképpen ő letette még a szolnoki reptéren a gépet, valahol a kifutó valamelyik részén, és utána katapultált?
4: Ez számomra is egy ilyen rejtély, mert ugye ellentétesen hallom az egészet. Egyszer volt, hogy bejövettel, máskor a földön, ezt nem tudom. Tehát nem akarok butaságot mondani, én nekem se tiszta teljesen, hogy mi történt tényleges, hogy földetért és gurulás közben, tehát kifutás közben történt az egész. Ezt egyértelműen nem hallottam. Egy biztos, hogy ez készültségigé volt, tehát olyan, hogy éles rakétát éles fegyverzette, de ez természetes. Ugye látva ilyen különféle posztokon, hogy hát ugye mit keresnek ott? Azért, mert ez egy természetes dolog teljesen, hogy a készültségi repülőgépek repülnek.
2: De ez azért van, mert fenn vagy a levegőbe, kapsz egy riasztást, hogy megtámadták Magyarországot, akkor neked már nincs időd arra, hogy leszállj, fölfegyverezd a gépet, hanem egyből tudsz menni a harcba. Ez ezért
4: Nem, részben igaz, azért, mert a kiképzési repüléseken a gépekben, a vadászgépek benne van a karhatalmi lőszer, pont ezért. Tehát aki kiképzett egy feladatra, egy ilyen helyzet is van elég üzemanyaga, akkor át tudják vezérelni, egy más feladatra. Ennél ebben a helyzetben meg ez készültségi szolgálat éles rakétákkal, éles fegyverzettel mennek, azért, mert gyakorolnak. Egyetlen egy dolog van, hogy sokszor az embernek egy kapcsoló, például 29-es esetében egy kapcsoló volt az, hogy menjünk a lőgombot, mindent, de egy kapcsolótól függ, hogy az, például a rakéta elmegye, vagy nem megy el. Tehát attól is függhet. Tehát ez egy éles helyzet, így gyakorolnak, sokszor van, hogy éles riasztás is van, gyakorló riasztás. Ez a gyakorló riasztásoknak a célja, hogy az állomány begyakorolja folyamatosan, képes legyen arra, hogy a feladatát elvégezze, meghatározott norma időket teljesítsen, hogy fel tudjon szállni, és végre tudja hajtani feladatát.
3: Te annó egy MiG-ből katapultáltál, ez 2005-ben volt talán, ha jól emlékszem.
4: Igen, így van.
3: Mik az állomásai, tehát mik a stációi egy ilyen folyamatnak? Tehát honnan indul és hova érkezel? Nyilván.
4: Kabinból indul és kifelé megy.
1: Nem akármilyen erőhatással.
4: Ez a honnan indul, igen.
1: A döntést te hozod meg, tehát nem szólnak a füledről, hogy katapult, te az a saját döntésed a vége, hogy meghúzod a kart.
4: Így van. A pilótának a feladata az, hogy mikor hajtja végre, hogyan hajtja végre. Én még repültem 25 év alatt 25 ember halt meg olyan gépben, ami katapult rendszerű gép. Nagyon sokszor nem tudják, nem későn reagálnak le. Nagyon sokat számít az, hogy milyen feltételek vannak a katapultáláshoz. És hogyha valaki ezt időben látja, és időben meghozza dönt, és ezek lényeges dolgok teljesen. Például a testhelyzet fenntartása. Mennyire állítom be a katapultcégnek a magasságát? Ez is egy élet, az életet befolyásolja, mert például 29-es esetében, hogyha túl magas emelted a magát a széket, a maga katapultcéket, hogy jobban kilássál, és túlmentél bizonyos síkon, akkor magasabb volt a sisakod, mint a katapultcégnek a teteje, és ha nem ment el a kabintető, akkor 0,5 másodperc múlva átlőtt téged székestől a kabintetőn keresztül, és nincs meggyöngített rész benne. Így gyakorlatilag a fejed először érintkezik a kabintetővel, és azonnal meghal az ember.
1: Mert ugye az van, hogy elvileg ez úgy van kitalálva, hogy egy bizonyos sebességnél tudsz, hogy nyílik a kabintető, azt letépi a szél elvileg, és ti már sima pályán mentek fölfelé, kabintető nélkül.
4: Ez így van, tehát sokan azt gondolják, hogy a kabintető gyakorlatilag a szélkapu alá, tehát a teleszkopok csak fellökik a kabintetőt, alá kap egy légáramlat, szél, mindegy, igen, és az ledobja, elviszi fejed fölül a kabintetőt, hogy ne legyen. De ha ez megszorult, mert ütközött, vagy valami, akkor a 29-es esetében például 0,5 másodperc múlva átlőtt téged a kabintetőn keresztül, mindenestül.
1: Ezek orosz szerkezetek, vagy amerikai szerkezetek? Ugye két nagy katapult szerkezet van.
4: Igen, kettő, de van több is. De ez a kettő fontos, a K-36-os az orosz, és a Martin Baker például a nyugati gépekben elterjedt katapult rendszer. Mind a kettő viszonylag magas, ilyen 98%-os mentéssel bír, és amit korábban mondtatok, hogy teljesen igaz, hogyha leszakad kezed, lábad, minden, akkor is életmentő funkció. Itt az a lényege, hogy az ember életet megmentse.
1: Tehát akkor jól teljesít, hogy leszakad a lábad, de életben vagy, akkor a katapult jól működött, mondhatni.
4: Így van. Itt is most a pilotozásom esetében az, hogy sérült, annak a katapultrendszer, ha nem meghibásodott, mint egy volt egy példa rá például az egyik Rippennél, ott nem teljesen úgy ment végbe, rajta maradt az ülés, és olyantól négy nagyobb sérüléseket tud okozni, mert az ülést az leválasztja a rendszer. Úgyis a 29-es esetében olyan 128 kilós maga az ülés.
1: Amiben van a rakéta. Azt ugye te tudod, hogy hol akar, ugye nyilván ezt begyakoroljátok. Tehát fejed fölött, a szék alatt, hogy hol van maga a kar. Ez egy protokoll, amit te lefuttatsz, egyfajta sorozat, amit neked végig kell csinálni.
4: Ezt úgy képzeljétek el, hogyha amikor csináltuk az átküzdés minden típusnál, majdnem becsukott szemmel kellett tudnod, hogy melyik kapcsoló hol van. Hát ezt egyértelműen a katapultot azt tudnod kellett, a másik meg mi földön ezt gyakoroltuk, ennyivel kiegészítem az előbb, amit ti mondtatok, még amikor én nem szálltam be beszélgetésbe, ott van egy földi, mi gyakoroltuk a földi katapultot, tehát beöltöző, hajózós is, a ruha, minden, beszállsz egy olyan, mint a 29-es kabinja, olyasmi, vagy épp egy 21-esnél, teljesen mindegy, mi volt, és akkor oda megy a szakember, egy műszaki földi szakember, a katapultos, és akkor mondja, hogy na akkor, ilyen is tudja blokkolni a dolgokat, tud különleges helyzeteket létrehozni, nem megy el az egyik rendszer, hogyan kell dobni a kabintetőt, egyéb ilyeneket, még a 21-es esetében, ez a 29-es tilos, mert ugye megismétli 0,5 másodperc van magát, és ki is lő téged egy 5-7 méteres függelei sínen, ki el is mész, csak gyengébb patronnal, 11-es patronnal. te a testsúlyodnak a 11-szeresét kapod meg ilyenkor.
1: Hát viszont itt ugye az igazinál ott azt mondják, hogy ilyen 18-20G, ami azt jelenti, hogy az olyan másfél tonna erő egy 80 kilós embernél, ugye? Hogy másfél tonna nehezedik rád egy pillanat alatt.
4: Ez így van, egy pillanatok alatt, és ez a másodperc töredéke igaz, de akkora elváltozás van, hogy például szoktam mondani, hogy a 12G-nél a szegecsek kiszakadhatnak, 14G-nél van az, hogy a lemezek leválnak, normál repülésben bemutató, vagy bármi, vagy a légiharcnál például 9-10 G-ket szoktunk belehúzni, mert 9 G a maximális, de bele szokott csúszni 9-10 G, az már tartósan nagyon durva. Az a túlterelés.
1: És itt viszont a 20 G van.
4: És 20 G, 20 G. Így van.
1: Ott
4: így
1: mit érzel közben? Van valamit? Vagy csak egy ilyen irdatlan gyorsulás fölfelé, és azt se tudod, hogy mi van?
4: Ez talán az, hogy azt se tudod, hogy mi van. Az én esetemben, hogy elment a kabin tető, ezt egyből láttam, meg a készhatárolók lecsapolnak, azt érzed, és utána szinte azonnal, 4 másodperc múlva, ahogy megkusztod a kartonat, egy visszafordítatlan folyamat indul be, tehát nem tud beavatkozni, és kb. 4 másodperc függ a magasságtól, sebességtől, mert 4 másodperc normál helyzetben, hogy kinyílik az ernyőd. És ilyenkor, ahogy kimész, és gyakorlatilag nálam lelassult a katapult karú meghúzás után, lelassult az idő, mert olyan bennülök, és 1, 2, 3, és nem történt semmit a bennülni, és lassított folyamatban indultam el kifelé. Azt éreztem. És utána becsuktam a szemem, vagy a 20G, a következő pillanat az, hogy láttam maga a zsinórzat, hogy kijön, meg hallottam a hangját, a súrogó hangot, és utána beállított engem, ahogy, mert ugye fenékkel felfele tol, légerámtak szembe, fenékkel próbált tolni, hogy minél kisebb terhelés érjen a levegő, ez a nagy sebességnél például feltételezi, és utána fordít be az ernyőn. És tehát amikor még kijön a szék, már két stabilizálja ernyő 29-esnél forró nagy sebességgel, hogy stabilizálja az ülésedet. Ezért van, hogy 90 fokos bedöntésnél például 100 méteren ki tud vinni, háthelyzetben fölfelé lőve 200 méter neki az, hogy még akkor is megment az életedet.
2: Tehát de ha nem, fejjel biztos, lefelé repülsz?
4: 200 méteren viszintesen, akkor körülbelül biztosítania kell a kivetel, de ha van 700 méteret például, akkor nem biztos, hogy meg fogod úszni, azért, mert függ attól, hogy mekkora a zuhanási sebessége. Tehát, hogyha például lejössz egy 150 méter per szekundummal, egy másodpercen 150 méter, az nem. Viszonylag sok a kisgépes világban, de a vadászgépeknek a 29-esek 340 métert tesz meg egy másodpercen felfelé, lefelé. Meg tudja tenni. Ez azt jelenti, hogy egy 150-es varió, amikor jössz egy manőverben, az 700 méter a függőleges sebességnek az ötszörösét kell számolni, ami nem az, hogy elgondoltad, amikor végre is hajtottad, te cselekedtél, és elindítottad a folyamatot.
1: Azt a mindenit. Milyen bonyolult ez a dolog, ugye? Csak azt olvasod, hogy katapultál. Aztán ugye nyilván a gerinc, meg a műtét, meg a helyrehozatal, meg a regenerációt, itt iszonyat sokat olvasni erről, hogy a sejt szinte hogy hat az emberre, de tényleg, tehát, hogy minden porcikádban ott van.
4: Azt mondták, hogy ilyenkor ez a nagy túlterelés azt mondja, olyan, mintha el kell képzelni egy kartonpapírt. Ugye ez a kartonpapír, vannak azok a kis rácsok, azok a keresztmerevítők. A csontszerzők ez hasonlóan, és amikor kap egy ilyen ütést, ezt a nagy terhet, akkor ezek beroskannak, és egy 2-3 évnek így magyaráztak, hogy újraépül az egész csontszerkezet szint. Ha kapsz egy ilyen rendszert, a belső szervek leszakadhatnak, azért van egy nagyon alapos vizsgálat nekem is, átolcelt itt tetőtől talpig a legutolsó érrendszerig átnézték a dolgokat műszerekkel, és utána derült ki nekem, az emeri volt egy későbbi egy emeri, az mutatta ki nekem a lombáris ötösnél a gerincsérvet, meg a hátiban az gerincsérvet.
1: Kicsit megsillett a gerincet. Figyelj, ilyenkor mi a protokoll, hogyha repülni képes a pilóta, akkor minél előbb felküldik, hogy oldják a traumát, vagy azért ez egy hosszú kivizsgálás, hogy kinek a hibája?
4: Nem, ilyenkor az van, hogyha fizikálisan és orvosiak nem hagyják át. Tehát azt mondják, hogy oké, te tudnál repülni, célszerű, nagyon sok ez a bevált szokás, hogy visszaültetik a gépre a pilótát, hogy ne menjen a kedve, ne legyen belőle a dolog, hogy minél előbb vissza tudjon szokni a repüléshez. Én is azt éreztem, ez a személyes tapasztalatom, eltett egy 2 hét, és azt éreztem, hogy még egy tovább várok valamit, akkor lehet, hogy abszolút nem lesz kedve ülni gépbe.
1: Tehát nagyon mert hogy erősödött a félelem, amit okozott.
4: Nekem a katapultálás után nagyon meglepő, de elszállt az adrenalin szinten. Tehát nincs adrenalin. Tehát, hogyha valami megijesz, végignézem, vagy motor kicsúszik alól, és motoroztam GTR-1004-eset, tudom, te is motorozol. És volt, hogy kicsúszott alól, például a motor egy 30-40 fokot elcsúszott jobbra-balra, és teljesen hűvös feje végignéztem, és vártam, hogy megjelenjen utána az adrenalin, és nincs meg. Tehát nem jön meg egyszerűen. ez nem egy jó dolog.
1: Elfogyott. A katapultnál ez elment a katapultnál.
4: Hes elment a...
3: Figyelj, ilyenkor van kommunikáció az irányító toronnyal? Hát a torony ilyenkor mit tud csinálni? Ő csak végignézi, végig asszisztálja tulajdonképpen ezt a folyamatot? Ő tud ilyenkor tanácsot adni?
4: Igen, az én esetemben annyi volt, hogy a Molnár Gábor Bagira volt földön egy kis kéziradióval, a torony külön egy rádióval, és amit van a videón, az ominózus videó, ő nekem mondta, hogy fordult ki a katapultáj. De ez még egyszer, ez nem parancs, ez egy javaslat. Csak alattam voltak települések, rakétacsapatok, tanyák voltak, és ott kilőzi az ember magát, nem tud, hogy hová megy a gép, nem tud kiszámolni. Uh-huh. És én abba fel voltam készülve, hogy gyakorlatilag meghalok, mert felrobban a gép, mert azt tanította az orosz, hogy amennyiben tűzüt ki és a tűzjelei nem szűnnek meg, azonnal hagyja végre a katapultálást, de lehetőség szerint fordulja a lakott települést. Ez így van leírva. És én úgy éreztem, hogy most elmennék, akkor kimenne a gép, gyakorlatilag becsapódik bárhová, nem tudnék úgy élni, hogy hova ment el. És ezért volt, hogy na, akkor az ember még tovább fordul, és utána lecsökkentettem a fordulatszámot, hogy ne a robbanást késleltessem, de nem robbant be, meglepő módon. Ez olyan, mint egy lőporos hordon ül, de nem tudok annót hozzát, hogy mikor fog berobbanni.
1: De ki kell vinned a lakott területről? Tehát, hogy az a te felelősséged.
4: Én úgy döntöttem, annak ellenére meg is halhat ilyenbe az ember, mert mondom, nekünk belevelték, hogy 5-6 másodperc, hogy berobban az egész hajtómű, egész gép. Tehát és amikor tudod, és nappali fénynél láttam, hogy a baloldali hajtóművől lángoszlop jön ki, folyamatos lángoszlop, vagyis a jobb oldali áll, a baloldali is lángol, a jobb oldali is lángolt, a baloldali is lángolt, és fordulat ugrált, és azt mondtam, hogy jó, és jönnek a nagyokosok, láttam ilyen izítéket, most is megjelennek kezdek kapcsán, hogy bepánikoltam, még nem pánikoltam, de rossz érzés volt, halálfélelem volt az, hogy a gyomrom összeszűkült, hogy meg fogok halni, meg szia család. De úgy éreztem, végig irányítottam az egészet, hogy mi lesz. A katapultás pillanata előtt a torony is beszólt, hogy 3-22-ig a gépet, ez egy index. Katapultál, arra mondtam, hogy értem. De akkor előtte végignéztem már az egészet, hogy még egyszer. Mit csináltam, mi volt a mi hiba, mit lehetett volna tenni. Gázkart lehúztam még alapra, és onnantól fogok, puf, akkor hátra a fej, és akkor onnantól meghúzom a kart. Ahogy meghúzod a kart, tudod, ha lenézel, a fejedet nem tartod hátra, ezt külön gyakorolnunk kellett, mert ha lenézel például, akkor eltörik a nyakcsigolyád. Tehát akkora erő van ilyen kilövéskor, egyszer eltörik a nyakcsigolyád, és meghalsz abba a pillanatban.
1: Azt a mindenit! Nagyon kemény.
4: A lábadat is, ha kezedet van kész határól, lecsapja, hogy ne szakadjon le a kezed, a lábadat célszerű behúzni, hanem akkor egy behúzó heveder húzza be, de eltöri a lábszáradat, akkor is behúzza. De pont az, hogy nem maradhat, mert az alatta van a műszerfal alatta a lábad, a pedáloknál. És ha nem húzza be a rendszer, vagy te nem húzod be, akkor ott marad a lábad.
3: Úristen.
1: Fú, de kemény. Tomoly.
3: Figyelj, most
1: elindul... Mennyi döntés, ez egy másodperc alatt, te jó igen, Isten. Aki... Egy percünk igen. Van még, igen?
3: Hát, hogy lesz most egy eljárás, tehát például most megvizsgálják azt, hogy indokolt volt-e a katapult használata, megtette mindent a pilóta azért, hogy megmentse a gépet, tehát hogy ilyenkor hogy zajlik egy ilyen eljárás? Uh-huh. De...
4: Ilyenkor az van, hogy csinálnak elméletek egy feljelentés az én esetemben is, hogy csak megtörtént egy baleset, és jön egy kivizsgáló bizottság, aki ugye ilyenkor arról nyilatkozni, hogy konkrétan mi történt, nem célszerű senkinek sem, mert ez a vizsgáló bizottságnak a feladata. És ők átnézik mind a külső, tehát akik voltak, akik látták a szemtanúknak a figyelembevételével, hogy mit mondanak, a külső rendszer, akik volt a videófelvételek, azokat megnézik, előveszik a maga a több oldalon álló, tehát nagyon több rendszer is van a Gripenben, ami figyeli, mint a fekete doboz, adatokat ellenőrzik, azt is, hogy te mozgatod a dászkat, belépte a pedálnak, melyik kapcsolód, mikor kapcsolódsz, mindent mutat. Tehát a sebességtől irányszöget, mindent mutat. És ezeket ők kielemzik, beteszik egy szimulátor, végignézik, hogy mi történt, és onnan meg, hogy megkeresik, hogy mi volt ennek az oka. És azért van ilyenkor a típus leállítva Magyarországon, leszőleg, hogy ezt hát ha több éppen is előfordulhat,
1: hogy az a probléma. És a végén megtörtént, hogy kis sárga csekkben 50 000 forint per havi részletbe elkezdik utalni a pilótának, hogy na Lajos, figyelj ide, akkor 38 000 forintért részletekbe utald át a 23 millió dollárt.
4: Körülbelül megfosztában voltak ilyenek, hogy amikor olyan sérülés, és akkor azt mondják, hogy pilóta hiba, akkor terhelik egy bizonyos mértékben, nyilvánvaló nem a teljes mértékben, hogy akkor rabszolgálat maradja életed végéig, de bizonyos mértékben egy jelképes összeget, amit picit fáj az embernek, az
1: ki kell fizetni.
3: Azt a visszapillatot, legalább.
1: Igen, a bukos.
2: És hogy lesz így 21 év után? Mennyit törlesztettél?
1: Igen. Végtörlesztetted már? Vagy még havontak el?
4: Nem, hát én megadok egy bankszámaszámot, oda lehet nyugodtul. De nekem nem kell hálni. Én nagyon féltem attól, tehát én tartottam attól, amikor a földet értem, mert egy 12 méter per szekundumban csapottam be a földbe.
1: Hogy rányomják.
4: hogy nem az, és akkor ahogy becsapódtam, utána feküdtem, hogy mi volt az egész, mit tettem volna. És akkor megszólalt a sziréna, akkor volt a másik, hogy úristen, összeugrott a gyomrom, még földön fekve, sisak rajta minden, hogy úristen, igazi jelentés, papírunk a tiszteletbizottság, hallozok, hogy nem, hogy áll.
1: Mindez oroszul, Moszkvában. Igen. Zoli, mennünk kell. Nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt, amit elmondtál. Köszönjük.
4: Én is. Köszönöm szépen, és további szépen.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: A hosszú hétvége ellenére is volt elég véradó. Vízvezeték felújítása Szent Ferenc utcában. Egyre többször bukkannak fel az unokázós csalók. Üdvözlöm Önöket, hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Csongrád Csanád vármegye ismét jól teljesített a véradó számok tekintetében. A hosszú hétvége miatt most kevesebb lehetőség volt a segítésre, de például a szombati rendkívüli nyitvatartást is sokan kihasználták a Honvéd téren, hogy vért adjanak. A héten is várják a hősöket az intézeti és a kiszállásos véradásokon is. Tudtuk meg Sasvári Krisztinától, a vármegyei Vöröskereszt vezetőjétől.
2: Azt gondoltuk, hogy 300 véradót fogunk tudni megszólítani. Ehhez képest 331-en jöttek el vért adni, ami nagyon jól alakult a múlt hetet tekintve, de természetesen az előttünk álló időszakban is folyamatosan szükséges az, hogy jöjjenek a véradók annak érdekében, hogy hétről hétre megfelelő mennyiségű és minőségű vérkészítményen lehessen dolgozni, és azoknak az életét megmenteni, akik valamilyen baleset vagy betegség miatt kórházban fekszenek.
1: Vízvezeték felújítás kezdődik Szegeden a Szent Ferenc utcában, a Boldogasszony sugárút és a Szent Háromság utca között, közölte a Szegedi Vízmű ZRT. Az előkészítés már zajlik, a vezeték csere várhatóan augusztus 31-én indul, amint egy 430 méteres szakaszon több mint 50 éves vezetékeket cserélnek ki. Augusztus végétől a Pálfi, az Oltványi és az Apáca utca érintett vége átmenetileg Zsák utca lesz. A tervek szerint szeptember 14-től a Szent Ferenc utca érintett szakaszát is lezárják az átmenő forgalom elől. A munka várhatóan december közepéig tart. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekmény típus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr a lezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Egyre szakadozottabbá válik a felhőzet, napközben jobbára gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Napközben kicsi a csapadéknak az esélye, legfeljebb elvétve eshet. Az északkeleti északi szelet néhol erős lökések kísérhetik, délután 27 és 32 fok közé emelkedik a hőmérő higanyszála, balesetmentes jó utat és kitartást kívánok a munkához. A Szegedi Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, az új komédiás Ráskó Eszter, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Na itt vagyunk, jó reggel, kívánunk mindenkinek.
2: Ha,
1: 6 óra után 17 perc, jó reggelt.
3: Végre nem láttunk két hete, meg két napja is most.
1: Jön mindjárt.
4: Ja?
1: Írta, hogy jön mindjárt. Küldte a közös Viber csoportba, hogy, hogy három perces itt van. Csak közben nekünk meg elindult a szignál, úgyhogy elkezdjük akkor ezt a mai történetet, gyerekek, és szerda, hét közepe. Ezt tudom ígérni. Ez az, ami fix, és az, hogy 3-4-5-kor már olyan sötét van, hogy nem is nagyon akartam motorra ülni.
4: Nem is, azt meg is értem, főleg onnan, ahonnan te jössz, de egyébként 22 fok volt, a ragyogó jó idő, de most már ez szar, azt kell mondjam.
1: És fél hatig sötét, úgyhogy mondtam, hogy én ezt most nem vállalom be. Visszafele nagyon szívesen mennék motorral, de mondtam, hogy fölfele az a fél óra, 3-4 óra a csúszos pályán sötétbe motorozás.
4: Hozast föl! Hát nézd az, gyerekeket, csak van egy fúvar a Balatonról idáig.
1: Ez a beszéd. Oda nézzél, oda nézzél! Na, mi újság?
4: Hello, baby.
1: Jó reggel,
4: Skuzi!
1: Jó reggel!
5: Már az utolsó három alkalommal is ugyanúgy nézett.
4: Nem igaz.
5: A tagadás az első lépés, ugye?
1: Jó reggelt, jó reggelt!
5: Jó reggelt,
1: sziasztok! Mi Más a színe? Nem más a színe?
5: Beleszőkítettek.
4: Igen,
1: ez kiszúrjuk.
5: Már is ilyen volt.
1: Igen? Hát ott azért volt baj nálam.
5: Volt tehát egy hónapja. De mindegy.
1: Ott sötét volt, gyerekek, ott sötét volt.
5: Sötét.
4: Én hát itt is voltam, úgyhogy...
5: Ez igaz, Hunárgede van.
1: Ott, tehát a melletted mondtam, hogy van baj. Nálad is van baj.
4: Van, éreztem, engedtem, nagyon jó éreztem magam. És már ott ilyen volt a hajad, de igen, érdekes. Igen.
5: Vagy csak akkor Lajcsira ittad magad, azt nem tudtál figyelni.
1: A Lajcsia milyen? Az milyen? Támaszkodós, trombitálós?
5: Nem, a balokapitány volt, tudod?
1: Igen.
5: Dülöngőző egy közlekedik egyik kezére
4: a
5: másikra.
4: Mert a sugárzó szíved és lelked elvitte a izé tekintetemet a hajadról.
5: Sugároztam is? Mondjuk követ a szagon vitte volna el, úgyhogy nekem oké.
1: Na mi újság? Milyen nagy pihenés, nagy minden? Hát mikor voltunk, várjál így újra együtt?
5: Társose.
1: 3 napot kivettünk, ugye? Előtte azért ti voltatok ketten, tehát jó rég nem találkoztunk, én forgattam, tehát jó 2 hete nem voltunk együtt.
5: És mi változott azóta?
1: Sötétebb lett reggel.
4: Ugyanaz minden, Zsül, Anna.
1: Igen.
5: Azért késtem el, mert most már újra olyan forgalom van, mint rendesen. Tehát már nincsen nyári szünetes forgalom.
4: Jönnek vissza a lépek, kisasszony.
1: Van, tényleg van. Ezt már tegnap megállapítottuk, hogy sűrű a dolog. Sűrű, úgyhogy előbb kell indulni.
5: Nem erre szerződtem, hát most mi megint újra előbb kell indulni.
1: Előbb kell, egy kicsit előbb kell elindulni, és a dzsihád jövő héten indul.
5: Akkor jövő héten már nem mosok fogat, mert arra már nem lesz idő.
1: Azt azért tedd meg, léci.
4: Nem,
1: a közösség érdekében.
5: Ennyi. És mit történt a távol létemben először, és léces
1: hát
5: jelentést kérek?
1: Nekünk is visszaszokós, mert hogy ugye 3 napos szünet, aztán 4 napos ünnep.
5: Egy kávé van a kezedben, Balázs.
1: Nekem már reggel kávé van a kezembe.
5: Hát ezek,
1: van benne egy kicsit tekila is.
4: Ugye?
1: És hát tegnap előtt voltunk, úgyhogy egyelőre mi is így azért ilyen nagy szabadság után vagyunk visszatérőben.
4: Fogadalmat tett, hogy vége az alkoholista korszakának.
1: Vasárnap. Vasárnap.
5: Micsoda, letetted a szeszt?
1: Még nem. Vasárnap New Life.
5: De erre hogy reagált az ipar?
1: Hát felsikoltottak, hogy mi lesz így.
5: Én annyit tudok mondani, hogy én amikor annó terhes lettem, akkor bedőlt az Unikum részvény. Csak ennyit mondani.
1: Eladtak egy csomó dőlőt.
5: De most akkor meddig teszed, és pontosan milyen körülmények között?
1: Vasárnap megiszom szerintem reggel az utolsó Vladimirimet, vagy ha vasárnap jövünk föl Balatonról, akkor szombat éjszaka, és azzal ünnepélyesen búcsút veszek, és megnézem a tüneteimet. Van-e ingerültség? Van-e ingerültség? Van-e gondolkodás? Van-e sóvárgás? Ugye innen indul sóvárgás. Uh-huh. Ez az első. Van-e remegő kéz? Az nem lesz nyilván. Azért az kicsit túlzás. Pirosodik-e jobban az arc? Van-e bőrkiütés?
5: Hangulatingadozások miatt.
1: Hangulatingadozás. Vagy azt mondom, hogy gyerekek, ennyi volt nyáron, megtoltuk egy kicsit, jól esett, írkávék és egyebek, de itt a vége, sport és szauna. Úgyhogy
5: ez? Egy kicsit ez olyan, mint
1: megnézzük.
5: Amikor Mikulás után elfogyanak a csokoládék.
1: Igen.
5: Nem,
1: tehát, de tudod, hogy jön a karácsony.
5: Hogy jön a mikor? Igen. Fontos, hogy
1: tudod, hogy érkezik a

0: Igen, hogy nyári alkoholizmusnak hívom.
1: Nyári alkoholizmus, pszt, kész.
2: Meg akkor jól értem, hogy a Maldív-szigetek az a ház? Tehát az, ahogy hogy sehol nem szabad inni, sehol
0: ott otthon vagy.
2: A Maldív-szigetek.
0: Igen.
2: Értem.
1: És eljön a pillanatod ilyenkor,
2: most ingázások
1: amikor
2: lesznek.
1: Keresed, hogy minden Maldív-sziget.
0: Igen. Süten a vesz Maldív-sziget.
2: Ez
0: is Maldív-sziget, igen.
2: Most elpülök vissza. Igen.
0: Igen. Úgyhogy ez van. Na és milyen volt a szünet? Pihentél?
2: Csodálatos szünet
0: Feléptél.
2: Volt. Képzeljétek el, hogy nagyon-nagyon sokat dolgot csináltam, azt tudom, merre voltam, jöttem-mentem, és aztán most a Vidor Fesztivál van Nyíregyházán, ahol tiszteletbeli zsűritag vagyok.
1: Vidor? Az mi a Vidor Fesztivál?
0: Kezdő humoristák jönnek oda, nem az? Ez nem az?
2: Hogy?
0: Nem az?
2: Hogy?
0: Hülyeségeket beszélsz itt.
2: Na, szóval, hogy ez egy fesztivál, ahol ilyen jó dolgok történnek, amit lehet vidorogni. Na, igazából vannak ugye zenekarok, zenészek,
0: ja.
2: Színdarabok, és van egy nagyon sok színdarab, és minden nap tulajdonképpen kettő, és azokat nekem mind meg kell néznem, hogy nyilván nem teszek meg, mert azért egyet nem tudok megnézni, és az a lényeg, hogy a zsűri értékei, melyik a legviccesebb, ezek mind vígjátékok.
0: Aha.
2: És nagyon sok, minden este, miután letudom szülői kötelességeimet, beülök egy színházi előadás.
1: Micsoda kiművelt ember fő lesz.
0: Na, és
2: hozzám szóljatok ezek után, kérlek, mert rájöttem, hogy én most már egy másik társadalmi réteghez tartozom. A folyamatosan színházba járók közé. Így van, és teljesen megváltozott az életem.
1: Csak mondom, hogy ne nyisd meg, légy szíves, a vidor.eu-t, mert két pirosorú bóc fog rád.
0: Az nekem erős így korán reggel.
2: Jó, az, de nem tehetek róla.
1: És ez már erő... 25-dik?
2: Ez a 25-dik.
1: És hol voltál te eddig?
2: Én rengeteget jártam inni. Meg van Vidorkert, az egy ilyen parkolóból kialakított kocsma, ami gyakorlatilag leír a Nyíregyházának a szépségét. És mindenféle koncert, lesz majd presszer, ez meg az, na, jó kis dolog. Úgyhogy most én felhordom az orrom.
0: És akkor ez most még ilyen hazamenős, ott levős, visszajövős? Vagy ez még ingázós, tart?
2: Igen, ez a héten még ez tart, és utána jövő héten ugye vissza a hétköznapokba.
1: És nem tudják ezt neked online leközvetíteni, hogy te itthon vagy.
0: Kiülsz a teraszra, megnézed a színházi előadást.
1: Így van, mobiltelefonon biztos jól látszik.
2: Vagy eljöhetne a társulat, nem? És akkor csak szárazon előadhatnák a teraszomon.
0: Teljesen jó.
2: Ott ülnék nagy képű, nyomkodnám a telefonomat. És
0: ha rájuk néznél, ennyi.
1: Ezt tudjátok.
0: Ez ennyi.
2: Mindegy, láttam egyet Londonban, a Piccadillyn, ez nem ilyen volt. Na mindegy, és hogy igen, szóval, hogy érdekes, ilyen életet élek most.
0: Jó, hát akkor te is így a visszaszokóban igazából, nem?
2: Visszaszokóban vagyok, igen.
0: Visszaszokóban, kicsit iskolára ráfordulósan jönnek az e-mailek az iskolától. Nem tudom,
2: nem küldtek semmit.
0: Semmi?
1: Lehet, hogy már nekünk
0: már tankönyvpakolás, meg már osztálykirándulás, meg már mit tudom én mi jön. Ezt jár azért jó volt.
2: Tanszerlistát küldek, és azóta csend van.
0: Lehet, hogy spambe megy, nem lehet? Vagy az valamit átállított. Ilyenkor már azért szokott így érkezgetni.
2: Még azt sem mondták meg, hogy el kell hozni őket délben az első héten. Ilyeneket sem mondtak meg. Semmi.
0: Ja, mert valami rövidebbek az órák, meg valami változott a alsóban egy csomó minden.
1: Hosszabbak lesznek a szünetek.
0: Szünetek is hosszabbak, rövidebbek az órák, igen.
2: Nagyon nehezen adom vissza a gyereket, őszintén. Én hozzászoktam, hogy Ádám velem van.
1: Na, jó lesz az, hogy meglásd az első napon, amikor bement az iskolába, és így szétlen, hogy úristen, de jó ez a csend.
0: A csend, egy kicsit csend van, igen.
1: Úgy tudjuk, szereted a gyereket, persze, majd délután szeretni fogod.
2: De az enyém jó fej, az enyém nem akarok csöndet. Én azt akarom, hogy ott legyen az zsizsegjénk.
1: Akkor járj be vele,
0: menj be vele, ezt tudod csinálni.
1: Tök jó, a hátcsopatba kérsz egy kicsit egy nagyobb széket.
0: Beülsz oda, elmatekozgatsz.
1: Úgy fogják imádni.
2: Nem tudom, olyan jó, hogy reggel sokáig alszik, kijön, csipás szemmel. Hát nem is tudom.
0: Na gyerekem.
2: Legyen ki az iskolába, azt mondod.
0: Szerinted ti járvá
1: legyen. Magántanuló
2: legyen. Az lenne a legjobb, azt gondolod, Feri? Hát jól van.
0: Járt már legyen. Egyébként most jövök rá, minket már az alsó tagozat nem érint. Tehát ugye egy reflexzőn az alsó tagozat, de hogy igazából...
2: Kinőttétek?
0: Kinőttük, Noel 5-es, tehát hogy véget ért az alsó tagozatnak, Benni már ugye gimit, hát az alsó tagozat valószínűleg nekünk egy életre felejtő. Nem bánom. Tehát, hogy...
2: Gondolod, hogy visszacsúsztad valami?
0: Én tudok neki örülni, hogy...
2: Valószínűleg egy életre.
1: Nem múlik el azért, hogy oda kell kucorogni a gyerek mellé.
0: Az nem, de minden egyes lépés azért az így vezet arra, hogy...
1: És egyre nehezebb lesz az a tárgy, amiben kéne segítened.
0: Nem
2: látod még Balázs azt, hogy 67 éves korában születik még egy gyereke.
1: Egy új gyerek.
2: Igen, akit még úgy tudod, újra kell kezel az egészet, tudod.
0: Egy örökbefogadott vietnámi.
2: Ahol ott vagy a szülésnél.
1: Most megvan okrosodva az 50-esek.
0: Meg! Nagy divat újra bevállalni.
1: Nagy
0: még egyet.
1: Olivér, már, hogy igen akkor a Kovács Áron mindenki csinált.
0: És 50-55 körül van. Most a Nacsa nem, de hogy az Áron is 50.
1: Hát azért mennyi a Nacsa? 45 biztos van.

0: Azért az,
1: az, áron, az a áron meg 50.
0: Én nem tudom, mikor már megcsináltad, és jó volt, és megélted, és ott voltál, újra belevágni, hát le a kalappal azért.
1: Ott szóval... egy erős nyomás lehet, illetve egy új asszony.
0: Vagy...
2: Na, de figyelj, az a durva munka, az a durva munka, amikor a régi asszonnyal csináljátok meg. Akkor azt mondjátok, elég volt ebből a kényelemből.
0: Hát ma már ez a nőknél is nagyon kitolódott simán. Tehát ma már az, hogy egy 40 vagy 45 éves nő szül, ez tökre benne van. Meg se lepődsz, nem? 43 éves a gyerek, és azt mondja, igen, hát ez 20 éve még, vagy 30 éve fura lett volna. Ma már ezen nem nagyon lepődsz meg.
1: Én nagy barátja vagyok ennek a csecsemőzéstek, én imádtam.
0: Ezt te mondtad, hogy neked még három lenne.
1: Hogy, ugye, hogyha a gazdatest az nem mondta volna azt, hogy na én még egyet nem
0: gazdatest, fülök. Gazdatest,
1: édes békát. És, de most már azért nem vállalom. Tehát ha most azt mondja még, hogy oké, csináljunk még egyet.
2: Figyelj, hogy ha találsz egy gyereket a parkolóban, az hazavisod, az oké. Mert végül is a macskákkal is működik.
0: Azt gondolod, hogy 77 vagy mire 20.
1: Ja, na.
0: 77 vagy mire 20. Azért az nem, meg akarod azt már élni, nem? Hogy még leérettségizik, kicsit még játszani vele.
1: Nem is,
0: vele.
1: Meg akarom élni, tehát nem magamtól, én nem érzem annyira a magamtól elvevését, hanem azért a 77...
0: Tőle veszed el azt, ha megmurdálsz.
1: Úgy van. Tehát, hogy... Na, tessék, a nagy magyar átlagot nézve, a férfiak 67 de... évesen hellóka vannak, akkor ott hagytál egy 10 éves gyerek.
2: Nézd meg először a motoros férfiakat, hogy az a hányosan, mert nem annyira 67
1: felé. Akkor már csak 2 éve van, rengeteget kell motoroznom még.
2: Nem tudom, szerintem meg az van, hogy mindenkire más a története. Tehát, hogyha most valakinek meg kell szülesnie is.
1: Ja, persze.
0: Persze, meg nincs is ezzel baj. Csak úgy magunkat látva már úgy. Nagyon jó más csinálni. Nagyon jó velük meg. Szereti az ember őket, de hogy úgy valahogy ez úgy megvolt, igen. Hmm. Na jó van, gyerekek, oké, elkezdjük akkor ezt a szerdát. A hónap utolsó szerdája, ezt most látom SMS-ben.
2: Létezik?
0: Létezik?
1: És egyébként
0: akkor mit is jelent valójában?
1: Jónni kell.
0: Hogy valahol van egy Jónásunk is. Anna is mondja, Jónásunk. Ezt mindig elfelejtjük, ezt a hét hónapot. Én legalábbis mindig úgy benne vagyok a közepében, az elejében, de hogy nem nézed a naptárat, hogy a hónap utolsó szerdája van. Úgyhogy jövünk mindjárt.
2: Csapjunk
0: bele, gyerekek, azt mondom. Játék, Eszter játszon, jó, nem akarok senkit presszionálni, de kipihen friss. Úgyhogy vámosz, ropogós, úgyhogy tessék őt felkérni egy keringőre.
2: Csak színházi témákban vagyok hajlandó.
1: A művésznő.
0: Csak nagyon durva igényes Vidor Fesztivál után?
2: Igen, okay. Vastaps. Ha nincs Vastaps, engem ne is hívjatok.
0: Vidámság és derű országos seregszemléje. Na itt kezdek el szorongani először, hogy ezt elolvasom.
2: Tudom, hogy minden rossz, amit ezzel kapcsolatban csináltak ilyen marketingnek, de a fesztivál maga az jó.
0: De átalakult. Hát
2: kimész, és mindenki kedves. Ez alapból ugye egy nagy dolog Nyíregyházán, és akkor sok kedves ember jól érzi magát ingyenes programokon. Ez a színház, ami nyilván nem ingyenes, de a többi minden ingyenes.
0: Ez nem hangzik rosszul. Gyerekek, jövünk mindjárt, jó, fél hét, aki akar, az jelentkezzen játékra, mi pedig akkor. Belevágunk ebbe a szerdába. Itt vagyunk mindjárt a hírek után.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer! Hamarosan újraindul a Rádió egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió egy konténert.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
7: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
8: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig pullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
9: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
10: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
11: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
12: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongyaBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvencettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga újburgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben! Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
15: Világmárkák, világra szóló áron.
4: Reklámot hallottak.
5: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
4: Reklám.
16: Hű, ez nagyon extra. Hű, micsoda.
17: De már megint mit nézel? Ide azt a telefont.
18: A Polifarbe Intaler fehér beltéri falfesték nem csak a férfiakat nyűgözi le. Minősége és különleges illata miatt a hölgyek is imádni fogják. A 15 literes ára most csak 10.990 forint. Keresd a Dunakor üzletek valamelyikében. Szeged, Gáz utca 1, Kiskunhalas, Vasút utca 7-11, Kecskemét, március 15-e utca 3-5.
5: Válaszd a szegedi Kisferenc Erdészeti Technikumot. 8. osztályos és érettségizett tanulókat is várunk erdészeti és földmérő képzéseinkre. kisferenc.aasc.hu.
19: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napfényfürdő Aquapolis. Használd az augusztus 20 promókódot online jegyvásárláskor, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. aquapolis.hu.

0: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a Rádió 1. Ha Szegedtől Kiskunfélegyházáig friss közlekedési infója van, küldj el nekünk SMS-ben vagy Viberen a 0670 5879 879-es számra, hogy kedvenc városunk még gördülékenyebb legyen. Ha helyi információk Szegeden, Kiskunfélegyházán és Kiskunmajsán, akkor 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Útjavítás a Tisza-Lajos körúton. Szerbiai tűzhöz tartó helikopterek Szegeden. Ma rajtol a szegedi ifjúsági napok. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Lezárták az autósok előtt a Tisza-Lajos körút egyik oldalát a Kisernő és a Mérei utca térségétől a Duganics tér felé. Ezen a szakaszon kijavítják az úthibákat és az út szintjéhez igazítják a csatornafedeleket. A munkák augusztus 31-ig tartanak, addig a Hajnóci és a Gogol utca a Nagy körút felől Zsák utca. A lezárás a tömegközlekedést nem érinti, a járatok továbbra is használhatják a körút érintett részét. Az autósokat arra kérik, ne próbálják a villamos síneken kikerülni a lezárást. Szlovák Black Hawk helikopterek álltak meg tankolni a szegedi repülőtéren, mielőtt továbbindultak a szerbiai erdő és bozót tüzekoltására. A gépek rövid időt töltöttek Szegeden, majd folytatták az útjukat a beavatkozás helyszínére. Szerbia északi részén, a Belgrádtól mintegy 60 kilométerre fekvő természetvédelmi területen augusztus eleje óta pusztít a tűz. A lángok miatt egy a védett terület szélén fekvő falut is ki kellett üríteni, miután az erős szél a lakóházak felé sodort. A tüzet. Ma indul a 4 napos szegedi ifjúsági napok. A magyar és külföldi fellépők mellett délutánonként a gyerekeket is várják a civil faluban. A legerősebb napnak a csütörtök és a szombat ígérkezik. A legtöbb fesztiválozót idén is Ázária koncertje érdekli, aki 2 év után tér vissza a színre. Az eseményen a Rádió 1 2 helyszínen is megjelenik, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek Kolonics Erika főszervező.
3: Vannak változások, vannak területi átrendeződések. A Rádió 1 aréna például átkerült helyszínileg a betemetett medence helyére, és megváltozott a külalakja is, kívül fehér, belül pedig fekete, ezzel is hozzájárulva az éjszakai hangulatnak a fokozásához, illetve van egy új VIP helyszínünk is, az pedig a nagy színpad rendezői bal oldalán helyezkedik el, és hát a Rádió 1 lett a média támogató, a fő média támogatónk idéntől.
2: 2 csoporttal kezdheti az új nevelési évet a Kiskunfélegyházi Bankfalui óvoda, ahol jelenleg felújítás zajlik. A nyári munkák során kicserélt az intézmény nyílászáróit és kifestették a belső tereket. A felújításra 35 millió forintot biztosított a város. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Egyre szakadozottabbá válik a felhőzet, napközben jobbára gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Napközben kicsi a csapadéknak az esélye, legfeljebb elvétve eshet. Az északkeleti északi szelet néhol erős lökések kísérhetik, délután 27 és 32 fok közé emelkedik a hőmérő higanyszála. Balesetmentes jó utat és kitartást kívánok a munkához. A Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk. Mindenkinek itt vagyunk. Azt mondja, hogy ez a reklám mesterség és intelligencia által generált gyermekhangot tartalmaz. Öcsi. Wow!
2: És most már ezt be kell mondani, tehát mert az, hogy csinálunk ilyet,
1: az durva.
2: Biztos lehet gyerekhangot vételezni. Rendesen. Csinálunk, és akkor az ilyen reklámok nem mindig el fogják majd mondani, hogy ez AI.
1: Ez AI. Azt hittem rosszul hallok. Várjál, most már be van nyomva.
3: Akkor az lesz, hogy ki fogják zsigerelni a gyerekszínészeket?
1: Nem kellene már.
3: Elpusztítják őket, egy piacot fognak beszántani, felsózni.
1: Igen, de ezt megírták hallgatók, akkor ez a mi reklámunkban volt. Lálunk most valahol, volt, hogy azt hittem, hogy rosszul hallok. Aha, tehát akkor ez lehet, hogy hatóságilag oda kell írnod, hogy ez nem igazi gyerek mondta, hanem AI mondta.
3: De itt tartunk, hogy nincs pénz egy rendes embernek a hangjára?
1: Hát igazából nem kell, gondolj bele, legenerálja neked, hát és megcsinálja. Tessék?
2: Hát de nem jó. Hát mindenki hát, azt...
1: De nem biztos, hogy azért vették észre, hanem mert ott volt a hatóságilag előírt mondat. Tehát nem tudjuk, hogy hang rossz-e, vagy csak azért tették szóvá, mert hatóságilag oda kell tenni a mondatot. Ha nincs ott, észre se veszed, hogy a kis Gabika 6 évesen a fokrém reklámban, az egyébként nem Gabika, hanem
3: Bezzeg, a gonosz ChatGPT. Akkor nem volt még ilyen.
1: Micsoda?
3: Emlékeztek a Fluimicil-os srácnak a hangjára?
1: Fluimicil, hogy ne.
2: Sem írtam mondani.
3: Akkor még nem volt ilyen lehetőség. Igen. Nem tudták pompítani az ütést.
1: Nyíregyháza, Ticamasvári úton rendőr autó az árokban. Valakinek jól indul a reggel. Pész, szép napot, Pisti.
2: Mit tudunk Nyíregyházáról? Már a rendőröket is árokban lökitek?
3: Isznak. Onnan figyeljük meg azokat, akik nem helyesen cselekszenek. Onnan senki sem veszi
2: egy fekvő, oldalán fekvő rendőr autóból.
1: Beálltak a kollégák oda az árokba.
3: Nem mondják meg, hogy ajánljunk, jó? Majd mi tudjuk.
1: Igen. Hát hetek óta megy ez a reklám, írja nekünk egy hallgató. Jó, gyerekek, nem tudtuk. Hát hetek óta mi nem vagyunk, úgyhogy azt majd meghallgatjuk, és akkor beszélünk
2: de
1: róla.
2: De meg kell szokni egyébként szinkronban, színészben, mindenben meg kell szokni, hogy jön az AI
1: által. Hogy AI által generált hang lesz.
2: Hát most gyerekek, ezt a Temu sztorit, ezt olvastátok, hogy hallottátok az AI-os történetet? AI-jal generálnak egy terméket. Nincs termék. AI-jal generálnak. Generáltatnak az AI-jal videókat a termékről, ahogy boldog családok használják. Ez szétküldik a világban. Termék nincs, érted? Minden AI bejön az első megrendelésre, akkor szólnak a gyártónak, hogy csinálj már ilyen termékeket sokat, oké? Okay? Legyártják a terméket, közben tovább generálják ezeket a videókat, hajóra rakják a termékeket, amik mitén hány hét alatt elérnek Európába, és mire idejére a konténerhajó, addigra az összeset eladták. De úgy indítják el, hogy még nincs eladva.
1: Igen.
2: Minden AI-jal. Hát figyelj,
1: ez nem új üzletpolitika, egészen durva, de tényleg így csinálják. Érted? Tehát előbb generálják meg a keresletet,
2: igen,
1: és utána hozzák létre ahhoz, ha szükség van rá, akkor a megfelelő kínálatot. Ide utaztatják az árut, de még valójában miközben utazik, akkor lesz az árunak gazdája.
2: Ott adják el.
1: De már a keresletből ők felmérik, hogy működik-e a dolog, vagy nem. Ugye régen legyártották, aztán megnézték, hogy kell, vagy nem. Most először létrehoznak egy hiányt, jön a termék, és a hiány közben megérkezik a termék ide, hajózik úgy, hogy ez a termék nem létezett 3 héttel ezelőtt.
2: De úgy veszed meg az elsőt, hogy az még
1: hogy
2: nincs.
1: Az nincsen. És a keresletből érzik, hogy mennyit kell gyártani, de a keresletet mesterségesen ébresztik föl egy nem létező termékre. Ez abszolút alapüzletpolitikájuk, így csinálják. Nagyon régóta így működik a Temu egyébként.
3: Milyen jó minőség lehet, nem? Akkor nincs meg a fejlesztési időszak, hogy ezt itt átugrod azt a részét, akkor kiderülnek a gyerekbetegségek.
2: Jó,
3: meg egyáltalán. Én de csak azt mondom, hogy kapott a lány egy kulacsot, amit rá volt hírva, be lehet rakni be lehet rakni a mosogatógépbe, és egy vibrátor lett belőle.
1: Kicsit megolvadt a 60 fokon.
3: Hát, nincs benne motor ugyan, de minden más adott a Mastercard, és a lényeg, hogy tudjátok, hogy az ilyen széles kocs összeugrott, és egy konkrét egy pénisz lett belőle.
1: Megolvadt kicsit a mosogatógépbe?
3: És ugye, és kúpos lett, tehát ez egy fullos pénisz lett.
1: Akkor vigyük el Demecserre, a polginát.
3: Mit mondtál a gyereknek? Még nem látta.
1: Egy kis baj a kulacsoddal. Egy nagyon pici baj, de jobb, ha nem tudod. Elhalálozott a mosogatógépben a kulacs.
3: De ezt hogy csinálja?
1: Hát valószínűleg olyan anyag van benne, hogy nem bírja a hőt.
2: De annyi... 30 fokot se? Vagy mire állítottad? 90-re?
3: Nem, pusztítóra.
1: Milyen koszosak azok az edények, amit nálatok mosogat?
3: Pusztító programra tettem be.
1: 130 fokon most.
3: Két oldalra, hogy egy lángcsóval szokta ilyenkor átmosni az edényeket.
1: Csak azt hozzá le a rakott krumplit.
3: Rakott
1: krumplit, semmi nem szedi le. Ahhoz extra mosogatógép
3: kell. Ahogy szoktatok, teljesen őszintén, és erre most tökélyen csak, te szoktál lenni rakott krumplit?
1: Én nagyon szeretem a rakott
3: krumplit. De szoktál lenni rakott krumplit?
1: Ha valaki csinál, akkor igen. Én nagyon szeretem, és úgy, hogy nem frissen, hanem egynaposan.
3: Egynapos rakott krumplit?
1: Amikor olyan, mint a lecsó.
3: De mi a kocsitban volt egy napot, vagy ami...
1: Megesett egy műanyag dobozba. Opcionálisan találok én minden műanyag dobozba. Én nagyon szeretem a rakott krumplit.
3: És mit történik egy nap alatt a rakott krumplival, amitől élvezhetőbb lesz egy nap alatt?
1: Összeérnek az ízek. Ilyen a halászlé, a lecsó, a rakott krumpli, aminek nem, amit nem melegen eszel, hanem...
3: Szanciakrémes.
1: Igen, igen, a friss tej. Igen. A napohagyott túró, nagyon szeretjük.
3: Kijön még az íz, amit megvásárolod.
1: Szacskos tej egy nap után, extrát nagyon szeretjük. Nem, hanem hogy összeérnek az íze, kihűl, és az újra melegítésnél jön meg az az íz, ami nincs meg, amikor először eszed. Én elszedem a rakott krumplit.
2: Jó kaja.
1: Ciki kaja, vagy nem jó?
3: Nem, teljesen, képzeljétek el, hogy ez egy kiesett a látószögemből a rakott krumplit.
2: Nem ettél a rakott...
3: 30 éve nem ettem a rakott krumplit. Kiesett, teljesen
1: de elfelejtett. Került, mindig meglátott, és arrébb ment? Vagy...
3: Nem, létezéséről elfelejtettem, és senki a környezetemben soha nem csinál rakott krumplit. Ezt képzeljétek el, így ilyet, szürke igen, zónában élek.
2: Igen, mert mondjuk ételemben ugye nem nagyon csinálnak.
1: Bél szint, érted?
2: Az dagé.
1: Kecskét lovat.
3: Oztal pedig.
1: Ez Benediktet vagy.
3: Lex, és igen, ilyen dolgokat.
2: Patyúrt a nyelvet.
1: Igen, mert most azt mondtad volna, hogy elkerül, nem tudom, a mit tudom én, a
2: homár.
1: A homár vagy a pacal velővel, az úgy oké, de egy rakott krumpli, ez olyan, elkerülne a rántott hús, érted? Tehát azért ez nem egy olyan...
3: Ez egy
2: szerintem egy kicsit, igen.
1: Nem lehet, hogy rakott krumpli hiányod van, amikor nagyon fáradt vagy?
3: Nem, de tényleg,
1: nem bírsz szegény, hogy hanem a rakott krumpli hiányod van.
3: Ugrál a cukrom, ha nem kapok egy rakott krumplit.
1: Nézes meg a vérképedbe a D-vitamint és a rakott krumplit.
3: Az a K-vitamin. A LK. Jó, jó, mindegy, ezt majd akkor most fogok csinálni majd egyet.
1: Jó.
3: Hogy csináljam, beszamellel?
2: Igen, sok beszamellel.
1: Beszamell a rakott krumpliban, nagyon messziről indul. Az a refura rakott krumpli.
2: Egy különleges rakott krumpli lesz.
1: Hagyd a hagyomány, krumpli kolbász, tejföl, próbáld meg ezzel.
3: Egy az nagyon vastag mascarpone réteggel fogom lezárni az egészet, hogy bent tartsak kolbász aromája.
1: Igen, pici pudingot a tetejére, szerintem bezárja.
3: Igen, pisztráng kaviár szokta tetejére.
1: Igen, de jó, jó. És egy kicsit ilyen pepecselős kaja, bármire megcsinálod, de utána viszont két napig megvagy. Két napig megvagy,
3: hát
1: igen.
3: Hát két napot teszem meg egy tálcára a krumplit.
1: Hát mondjuk, ha egy tepsi van, az egy családnak, az két napig azért ellötyöksz vele, nem?
2: Hát el, ha, igen, kivéve, ha én is ott vagyok.
1: Hát jó, hát akkor
3: még kisért a sütőből.
1: Igen.
3: Na jó.
1: Na jól van, oké, a macskás sorozat a top 10-ben van, írta valaki. Ez nekünk köszönhető, mert beszéltünk
2: hát
1: róla.
2: Igen, beszéltél róla, te hoztad be az animációs filmet a Netflixen, 8.
1: Most nem tudom eldönteni, hogy állok vele. Várjatok.
2: Az első jó volt, a második hulladék,
1: Ricky Gervais nagyon szeretjük. De most a második részt én nem szeretjük Ricky Gervaist annyira.
2: Menj visz, menj tovább.
1: Megnézzük a harmadikat, és ez ott eldől. Ez ott eldől. Új animációs sorozat Ricky Gervais, csak mondom.
3: Úristen, Ricky Gervaisnek nagyon jó dolgai van.
1: Azért mondom, hogy tudom, hogy kedveled, macskákat csinált animációban, az egyik macskának ő hangja, és ő írja a forgatókönyvet. Szerinted mennyire durván tolják ezek a macskák. Mindent a szájukba adhat, rajzolt karakterek, minden van benne.
3: Mondod,
1: minden
3: az egész,
1: van benne.
3: Hogy ő kutyás volt, és aztán lett egy macskája, akit befogadott, egy palotában lakik a faszi. Egy macskája van, és így utálta macskákat, és azonnal behódolt nekik. Tehát teljesen megváltoztatta az életét az egész. Ugye ő nem, nincs gyereke, direkt nem vállalt a gyereket, nem szeretett volna a gyereket, viszont rengeteg pénzt költ arra, hogy állatokat, meg állatmenhelyeket, meg fajokat mentsen meg konkrétan. És a feleségével laknak együtt egy ilyen 5000 négyzetméteres angliai palotában, aki most vett feleségül, amúgy csak azért nekem kifizetni, mert az örökösödés az, hogy elpatkolna. Ez a szerelem, 40 éve vannak együtt, mindegy, és ott laknak együtt egy számocskával.
1: Zseni a csávó. Tényleg egy zseni. De az a csávó, aki hogy jó nézni, jó hallgatni, de 5 percet nem tudná vele az egy légtérben lenni, mert egy kretén, ráadásul könyörtelem. Tehát, hogy de óriási, óriási. Na ő most csinált egy macskás sorozatot macskákról.
3: Tök jó, tök jó. A Ted Lasso is lett újjével, csak mondom, ez is egy nagyon jó dolog.
1: Azt én még nem nagyon kezdtem el, arról sokat hallok, igen. A Rottenen 24%-on áll, hírja már is. Jó, hát megnézzük a harmadikra, ott eldől.
3: Ja.
1: Ott eldől. Vulgáris, de van benne érzelmi hullámvasúcású. Küldte nekünk. A recskás macska a kedvenc karakterem. Ilyen különböző karakterek vannak, és van egy macska, aki kicsit más, mint a többi, mert ő házi macska, őt otthon etetik. És ő mindig megérkezik a gengszter macskákhoz, de ő egy kicsit máshogy jár, és
2: úri macska.
1: Végignézi, hogy éheznek, és ő mindig elmegy haza, mert ő ott kaját kap, a többiek meg egy kicsit ezt úgy leszolják.
2: De azért
1: hogy...
2: benne van a gengben.
1: Benne van a gengben, de ő egy úri macska. A geng meg nagyon durván kemény. Nagyon, nagyon kemény vannak a macskák.
3: Személyes kedvenc videóm az interneten, amikor 5 házi macska ül az ablakban, és egyszer csak egy utcamacska feltűnik kívülről, és látszik az arcon, hogy a legmélyről jövő döbbenet, ez a te jó ég, mi ez?
2: Ott él?
3: Egy utcamacska. És így és tettek alá szinkront azzal, hogy megpróbálják kirabolni őket, nagyon vicces.
1: Én most egy olyan részt láttam, hogy a macskák elhatározzák, hogy megtámadnak egy embert. És arra megy egy pufi diák, aki éppen majcolja az uzsonnáját. Egyedül jön haza az iskolából, és ők ülnek, és meg akarják támadni, hogy megnézzék, hogy ők mennyire képesek egy embert is leteríteni. Nem sül jól el a dolog, csak egy.
3: És ez a videó, ez miért nincs még a...
1: Negyed óráig tervezik a támadást a gyerek ellen, aki jön a sarkon, és nagyon lassan jön, mert közben eszik. Ők megcsinálják a támadást. Hát erről szól. Ilyen részek vannak benne, csak mondom.
2: Szórakoztató lehet.
1: Nagyon beteg. Nagyon beteg.
3: Megnézem majd a szünetbe.
1: Na jól van. Halló, itt van a hallgatók. Jó reggelt.
4: Sziasztok.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hogy hívnak?
4: Kálmán.
1: Kálmán.
3: Boldog névnapot. Valamikor.
1: Ja.
2: Amikor
1: mondom, az fejből mondom, az kemény, hogy bemondott, hogy névnap.
3: A híres a Kálmán nap.
1: Kálmán nap. Nekünk a Kálmáról mindig a Kálmán nap című magyar film jut eszünkbe.
4: Igen, hallottam róla.
1: De nem láttad meg a filmen?
4: Még nem.
3: A saját filmedet?
1: Nem. És a meghívás? Meghívás? Senki? Nem. Meghívás? Nem. Moziban meghívás?
3: Én meg fogom nézni, lehet, hogy ma meg fogom tudni nézni.
1: Szerintem a szó, amit keresel, a köszönöm.
3: Ez már most? Már keresed?
1: Már keresed ezt a szót, jó, hogy köszönöm.
2: Azért nem
1: jó?
2: Volt egyértelmű a hallgatói ítélet a filmmel kapcsolatosan.
1: Nem értik, nem ért. Nagyon jó. Edward Norton annyira jó benne, hogy nagyon. Kivel játszanál, Kálmán?
4: Eszterrel.
1: Ah. Egyébként ez a beszéd.
3: Ez a beszéd? Felhergetni az országot ellenem?
1: Legyen így, jó. A neveddel kapcsolatos szójátékokat nem kezdem el elsütni, Kálmán, mert nagyon
4: ne,
1: sok
4: ne,
1: jött meg.
4: Igen.
1: Hányszor hallottad te ezt így?
4: Van még szerencsére úgy? Gyerekkoromban ritkán, de tudok párat, és nem szépek.
1: Igen, tehát, hogy nincs olyan Kálmánnal kapcsolatos szójáték, amit te még ne hallottál volna. Tehát ne kezdjem el mondani, hogy melyiket ismered.
4: Ne.
1: Jó. Hallod, hogy ne.
2: Köszönöm.
1: Jó. Oké, akkor Eszterrel összeengedünk benneteket. Mehetünk?
4: Mehetünk.
1: Olyan kis szűkszavú vagy, Kálmán, majd Eszter kiszed belőled egy-két dolgot.
3: Talán... Biztos lehetsz.
4: Alig várom.
1: Jó. 3-2-1-esek.
3: Kálmán, fontos kérdéseim vannak.
1: Ennyi.
2: Szép
1: hát, volt! Ezek után süssük már el a mikort a Kálmán. Tehát, hogy ezt megérdemled most, mert nem akartam, de így, hogy Kálmán, igen, hát erre azért most az összes szójátékot végigolvasom.
4: Szeretlek, Kálmán, és szóltam annál, hogy nem izgulok.
1: Nagyon jó vagy, Kálmán. Tehát, hogy,
2: hát valami be.
1: Igen. Picit ott az elején motosz, Kálmán, aztán utána bele is vágtál.
2: Motosz, Kálmán.
1: Motosz, Kálmán, utána már ki is mondtad. Erős volt, jó vagy. Tényleg jó vagy.
3: Isten, nagyon jó volt. Ez, köszönöm, Kálmán, megadtad nekem ezt a lehetőséget, hogy én is bekerülhessek a halhatatlan csarnokába.
1: Ez holofém, abszolút. Tehát, hogy teljesen. Mi történt? Áramszünet?
4: Rendkívül izgulok, meg na, volt egy téma, amiről beszélgetni szerettem volna Eszterrel, és yes, annyira arra koncentráltam. Mondtad, hogy csak színházas témában beszélgetnél, és én ebben valamennyire benne vagyok.
1: De jó, hogy kimondtad.
4: Szerettem volna beszélgetni.
1: De jó, hogy kimondtad.
3: A Papagínóról szerettem
1: volna beszélgetni. Nagyon nehéz volna ezt végighallgatni most ideggel 3-4 hét után. És melyik darabról akartál beszélni, vagy miről beszéltél volna?
4: Nem kifejezetten darabról, én egy amatőr színjátszó társulatnak vagyok a tagja. Merre megyünk, mit csinálunk.
3: Ott vagytok a videófesztiválon, mert akkor megnézem.
4: Ezt szerettem volna megkérdezni, hogy hogy lehet oda bejutni.
3: Intézem.
4: Ilyenkor nyár végén már nem annyit játszunk, inkább tavasszal, de akár lehet. Ne is róla szó, hogy
1: elmi hát, de kár, hogy erről nem tudunk meg most többet, Kálmán.
3: Levet kérek az infókukat videófesztiválra.
1: De nagy kár, hogy erről nem tudunk meg többet. Viszont figyelj, várjál, mert egy ilyened azért van, ezt odaadjuk neked, várjál.
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő az augusztus 28-ai ünnepi koncertsóra a Gödöllői Királyi Kastélyban.
2: Nagyon szépen
1: köszönjük.
4: Minimális teljesítményre.
3: Jó van az.
1: Ciao.
3: Puszi.
2: Vigyázz magadra, szervusz!
1: Gyerekek, mondjátok meg nekem őszintén.
3: Te szereted, hát barátod.
1: Én annyit beszélek ezzel az emberrel.
2: Te vagy vele.
1: Olyan jóba vagyok ezzel az emberrel. Nekünk mély beszélgetéseink vannak. Miért vállal el olyan dolgot, hogy majdnem félmeztelenül ül az RTL reggeli műsorába és nyilatkozik a reggeli színműsorra? Értem, hogy műsorpromó, de hogy ezt miért csinálja a Fróner? Komolyan mondom. Hát segberugom.
3: Pucéran ül az ágyában, és nyilatkozik a reggeli műsorra.
2: Mert kicsit későn ébredt föl. Most öröktek rá, hogy fecon, valaki nem jött be, ugor már be egy ilyen bejelentkezésre. Hát
1: de ő közben egy komoly fodrász, egy komoly szalonnal.
2: Ő soha.
3: Szalonna?
1: Érted? Egy fodrász most költözött a Vadi úgy szalonjába, gyönyörű hely. hely Budára, érted? Miért ül majdnem mesztelenül az RTL képernyőjén?
3: De nem érzed ezt a komoly fodrász szó, hogy összetett szót egy kicsit ilyen, hogy ellentmondásosnak? Tehát nézd már rá, úgy néz ki, mint egy 7 éves.
1: Egy paplannal a hóna alatt
2: üldögeti a csúnyáját. Szerintem mesztelen.
1: Egy tűzfal előtt. Szerintem is mesztelen.
3: Szerintem alatt egy rakott szoknya van. Ott fekszik egy ilyen egy iskolás egyenruhában, tudod?
1: Annyit beszélünk a karrierjéről.
2: Hogyan
1: csinál, mit csinál, hogy építsd a brendedet? De ez a brendhez nem tartozik hozzá, hogy mesztelenül nyilatkozol az RTL reggeli című
3: sorában. Beszéljük a tetoválásairól egy picit, mert...
1: Ott minden van.
3: Ott minden van. Van egy nagy X az egyik mellén, gondolom azt akkor lehúzták, oda nem kapott tetoválást. Van, igen. A másik, van egy kulcs a Harry Potterből a másik mellén.
1: Egyébként jó ki van varva. Tényleg. Igen? Tehát azért sok tetkó van.
3: Igen, és az ott mi egy... Az egy...
1: Nem tudom, ebben a pillanatban lefagyott, és kivették a képet. Ez nekik is sok volt. Ez a vezérlőnek is sok volt, kivették a Frónárt adásból.
3: Szép volt, amíg tartott.
1: Igen. Ne, nyilván műsorpromó, meg értem, de hogy...
2: Hogy egy inget föl lehet venni ilyenkor.
1: 10 után fel kell, hogy hívjam.
3: De most hívhat, ébren van.
1: Beszélem kell vele.
2: Hívjuk föl adásba 7 után.
1: Miért voltál mesztelen?
2: Igen, hogy képzeled.
1: Igen. Takaróban van, írja Gombi. Na jövünk mindjárt, egy perc a 7 óra. Na most akkor mikor gyónunk? Álljatok már meg, mi van?
3: Most, na, akkor most... Zavarodva. Most akkor most...
1: Mert 8-tól vendégünk van egy fél órára. Okay. Vagy a fél órás vendég után gyónunk 8:30-tól?
3: 8:30-től 9:30-ig. Jó, hát akkor már irodai, prémium irodai gyónások jönnek.
1: Jó, akkor még várunk egy kicsit. Na? Jó, 7 óra van pontosan, jövünk mindjárt érek után.
0: És akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
5: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
1: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
0: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
1: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
0: Nyugi, csak egy délelőtre!

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grand Evu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
6: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
7: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
6: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
7: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek báv.hu. THM 19,9-től 45,25%-ig. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
8: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
9: Hovány csoport a világ élvonalában.
10: Megújult a

0: Budmér Outlet Budmér üzletében. Budmér, a stílus, ami te vagy.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
2: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
1: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
5: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
4: Reklám.
6: Mi nagyon szerencsések vagyunk, csak azon aggódunk, hogy kezdődik a suli. De sajnos vannak gyerekek, akik kórházban vannak.
7: De képzeljétek, most ti is segíthettek neki.
8: Két lábon, két keréken, idén is a Szegedi Gyermekklinikáért. Veletek! Szeptember 5-én fuss, kerékpározz, sétálj, érezd jól magad és segíts! Gyűjtsünk össze közösen minél több pénzt, ami 100%-ban a Szegedi Gyermekklinika fejlesztését támogatja.
6: Ugye ez megér neked is pár órát, és jó móka lesz!
8: Sőt, egy jótékonysági főzés is vár többek között dr. Balsai Tamással, aki előadást is tart a helyszínen. Start szeptember 5-én 10-kor. További infók a Két lábon két keréken Facebookján. Várunk a Lapos Beach-en. A rendezvény támogatója és kiemelt médiapartnere a 87.9 Rádió 1.
5: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a Rádió 1, a Szeged

0: Rádió egy top 50. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1 Szeged. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. szeged@radio1.hu. Ez a Rádió 1. Ha Szegedtől Kiskunfélegyházáig friss közlekedési infója van, küldje el nekünk SMS-ben vagy Viberen a 0670-5-879-879-es számra, hogy kedvenc városunk még gördülékenyebb legyen. Ha helyi információk Szegeden, Kiskunfélegyházán és Kiskunmajsán, akkor 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Nyárzáró kütyükavalkád a Somogyiban, állatkertek éjszakája Szegeden, újra megnyílt a Bordányi templom. Már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Digitális játékok és önbizalomépítés lesz augusztus 31-én a program a Somogyi Könyvtár nyárzáró kütyükavalkádján. A 7-14 éves gyerekek csoportokban próbálhatják ki a játékos feladatokat a könyvtár legmodernebb kütyüjeivel. A cél, hogy az alkotás által sikerélményt és önbizalmat szerezzenek, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek Piri Ildikó, a könyvtár igazgató helyettese.
3: Célunk az, hogy olyan digitális eszközöket mutassunk be a gyerekeknek, amik nem biztos, hogy találkoznak az iskolában. Akár egy VR szemüveg, egy 3D technológia, vagy Lego Spike robotok, vagy Icarus ilyen digitális mozgásfejlesztő játékok. Sokszor kérdezik a szülők, hogy biztos ezt szeretnénk, vagy egész nyáron rengeteg időt töltöttek a gyerekek a képernyő előtt, és még most is erre van szükség. Már szoktuk mondani, a különbséget szeretnénk érzékeltetni. Nem mindegy, hogy valaki órákig passzívan néz egy képernyőt, egy videót, és így használja a digitális eszközt, vagy pedig kap egy feladatot, játékos feladatot.
2: Esti programokkal várják a látogatókat a Szegedi Vadasparkban az állatkertek éjszakáján augusztus 28-án pénteken. A programok középpontjában az állatvilággal kapcsolatos tények és tévhitek állnak. A teráriumházban játékos ismeretterjesztő foglalkozásokat tartanak, és éjszakai rovarászás is lesz. Az esti látványetetéseken az indiai orszarvúkat, az oroszlánokat és az elefántokat lehet megfigyelni. Az este másik témája Afrika lesz, a Serengeti trúp táncházat és koncertet ad, a programokat pedig tűzzsonglőr bemutató zárja. 2,5 év után újra megnyílt a Bordányi Szent István király templom, amelyet a búcsúi szentmisén adtak át. Az épületet 2024 márciusában zárták be, miután vakolat hullott le a boltívről, és a templomot életveszélyessé nyilvánították. A felújítás során elvégezték a falak belső szigetelését, megújították a szentélyt, a tetőtér falait pedig megerősítették. A beruházás idején a szentmiséket többek között a faluházban, a templomkertben és a plébánia épületében tartották. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Egyre szakadozottabbá válik a felhőzet, napközben jobbára gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Napközben kicsi a csapadéknak az esélye, legfeljebb elvétve eshet. Az északkeleti északi szelet néhol erős lökések kísérhetik, délután 27 és 32 fok közé emelkedik a hőmérő higanyszála. Balesetmentes jó utat és kitartást kívánok a munkához. A Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humortitánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: 7 óra után 13 perce jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók.
2: Hello, hello.
1: Hello, jó reggel.
2: Mi az, amit hónapok óta nem éreztem, hogy valami az égből esik?
1: Kellett kapaszkodnom, hogy rájöjjek, hogy mit akarsz mondani. Esik az eső?
2: Hát csöpörög.
1: Ja, csöpörög.
3: Csöpörög az eső.
1: Hát ez még azért igen, esőnek annyira nem hívható.
2: Kis csöpörgés.
1: Nem is lesz nagyon komoly így a következő egy hétben. Nem is azt láttam, hogy kicsi lehűlés lesz, de eső. Eső nem nagyon. Azt mondja, hogy gyorsan egy közlekedési hír, ha van. Igen, itt van. Nyíregyháza, Tiszavasvár úton rendőrautó az árokban. Szép napot, Pisti. Küldte nekünk. Köszönjük szépen. Pisti, van friss, akkor...
3: Nem mondtuk nektek ezt.
1: Küld el. Beálltak oda leskelődni.
3: Szálljatok le rólunk, jó? Azt csinálunk, ott akarunk.
1: Igen?
3: Hát nem.
1: Hát akkor most már mondd el, hogy ki ez a biciklis kukkoló, aki félelemben tartja Nyíregyházát. Mit tudsz erről?
3: Ő a portásunk, aki esténként ellenőrző, minden rendben van-e a házakon. Belenné, hát ő az, aki kikotorja a kéményt.
2: Nagyon, és ügyes, igen,
1: nagyon szeretjük őt.
3: Belerakja az okniba az ajándékot.
1: Nagyon szeretjük őt. Egy ablakon bekukucskáló férfi tartja félelemben a nyíregyháziakat. Szemtanúk szerint a férfi kerékpárral járja a belvárosi lakótelepeket, majd arra állva bámulva a fönncinti lakások ablakain. De egy fiatal nő arról írt a Facebookon, hogy szombat este hozzájuk is be akart jutni ablakon keresztül, de elkergették.
2: De várjál, ő be is akar mászni, vagy csak kukkolt?
1: Ő be akart mászni, kukkolt, igen. Aha. Sokan osztottak meg a férfiről fotót, illetve videót, viszont senki nem tett még feljelentést.
3: Nem,
1: mi történik bemászni, ott nálatok?
3: Nem látod semmit, hogy bejebb kellett hajolni. Hát most érted, hogyha nem, nincs műsor, akkor nem váltott csatornát? Hát
2: de. Azt mondom, hogy mész tovább.
3: Azt csinálja, hogy a biciklit neki támasztja, és akkor felmászik a biciklire, és akkor onnan a nyitott ablakokon bekukucskál. Hát de nem ilyen neki ijeszgetne a gyerekeket?
2: Hogy jön a biciklis ablakot, bácsi.
3: Kimegy a wifi, meg benéz a kukkoló.
2: Na, hát oldal a szennyesedetben jön a kukkoló.
3: Így van, így van. Szerintem nem tudom. Nem csinált még semmit, amire azt tudnám mondani, hogy ez leírja az ő teljes skáláját.
1: Spektrumát, van, hogy még nem tudjuk, hogy mit csinál.
3: Igen, tehát most még ennyire megfigyelési állapotban figyeljük a megfigyelőt.
1: Ő mit csinál? Ő rabolni akar? Vagy ő csajokat néz? Vagy, tehát biciklire állok, benézek. Benézek egy lakásba, hogy azt ki lehet-e rabolni.
3: Vagy keres valamit,
1: vagy nőket
2: a
1: néz.
2: Sajátját keresi? Vagy a tiédet?
1: Benéz, hogy Mizu, mi baj van abba kérdezni.
3: Szerintem egy érzést keres. Benéz én családokhoz, és nem ez. Amint a Slidersben tudod, hogy mindig dimenziókat vált, és keresi azt, amelyik a sajátja.
1: Igen. Mi van, simán vak? Kérdezi valaki. Miért vetjük el?
2: Hogy biciklizik?
1: Hát, ez egy jó kérdés.
2: Akkor viszont nagyon ügyes van.
3: Hogyan teszel különbséget egy Mikulás meg egy kukkoló között?
1: Egyébként igen.
3: Tehát a szándék az honnan tudod?
2: Mert a kukkoló az ablakon jön, a Mikulás a kéményem. Ennyi.
3: Nem Nyíregyházán.
1: Nyíregyházán mindenhonnan minden jön.
3: Nem, a hőszivattyúk megjelenésével megjelentek a másfajta Mikulások.
1: Nem akarok semmi rosszat, csak kíváncsi vagyok, írja Kazi. Ha látom, hogy benéz egy ember a biciklin a lakásomba, én felléphetek ellene? Elzavarhatom? Vagy megverhetem? Vagy
3: lépje fel.
1: Igen, felépeg. De jó, hogy itt vagy, akkor hát
2: az van, amilyen fegyverrel támadnak, te olyannal támadhatsz vissza.
1: Hát
2: de ő ebben benéz. Az esetben biciklivel visszanézel.
1: Intimitás közben zavar. Én mesztelen vagyok. Én ott járkálok. Egyszer törőközőben. Kenem a vajas kenyeret. Akkor na... csinál rólam egy fotót, tessék. Akkor már felléphetek
3: kellene.
1: Nem olyan
3: típus.
1: Nem, ez nem az a típus? Nyíregyházán nem csinálod
3: benne? Nem. Egy klasszikus analóg karakter. Tehát, hogy láttam a nadrágját és a pólóját, és ő biztos nem fotót készíteni róla. Ő csak benéz, és véleményt formál.
1: Ja, te már láttad a videót? Megnézted? Hát, valami földi.
3: Meg.
1: Ránézted, hogy nem a családból valaki.
3: Azt akartam, hogy nézzük, hogy Péter tudjuk-e, hogy hol van, és aztán utána meglátjuk, hogy mi újság.
1: Igen.
3: De viszont ezzel lehet motiválni a gyerekeket, hogy porcivózzanak ki az ágy alatt is, mert jön majd a kukkoló, benéz, azt mondja, hogy na hát ide be se jön.
1: Hogy itt milyen kupi van. Igen. De valójában minden városnak, meg minden falunak megvan így a kellő bolondja. Tehát ugye ott volt a pécsi ember, aki autókkal gyalázott meg. Nem, a Szeged volt.
2: A Szeged.
1: Oh. Szeged ott a picsember. A pécsi volt az, aki leszette az autók tankját, és szeretkezett az autókkal. Ez létező történet.
3: Romantikus karakter.
1: Szentendrén most van megint egy dolog, felbukkant, és szentendrei csoportokban osztják most nagyon durván, hogy évekkel ezelőtt volt egy nő, aki éjjel volt kint az utcán, fehér lepelben közlekedett, és különböző erdős részeknél látták Szentendrén.
3: Ez én keresem a macskámat.
1: Igen, igen.
2: Jó, de minek a lepel?
1: Ezt aludjál már éjszaka most már tényleg.
3: Már nincs kedve felölt, az is maga látotta a lepedőt.
1: Eltűnt, és most a szentendrei csoportban írják, hogy újra felbukkant, a lepelben látják, Szentendre környékén, források környékén, és senki nem tudja, hogy ki ő, ijeszgeti a szentendreieket. Ezt elhiszed?
2: Hát beteg, hát összeszarod magad.
3: De a szentendreiek amúgy is ijedősek, nem? Tehát ezért...
2: Na, mitől félnek?
3: Hát a macskakövektől nem félnek, azt tudjuk.
2: Mert igen, az
1: igen,
2: a Dunától se félnek.
3: Igen, de hát arra vannak a töktől félősök is, nem? Az is az a régió.
1: Figyelj, felbukkant a tiszta fehér ruhát viselő néma alak, éjszaka járja a Bükkös patakot, ott van a fotón, Bükkös Major lakótelep környéke, és halálra ijesztegeti az ott lakókat. A legnagyobb szentendrei Facebook csoportban hétfőn este egyszerre került pánik, és lincs hangulatban egy rakás ember, szeretnék elkapni, hogy ő kicsoda.
3: Tőle ijednek meg. Tőle
2: hát ijednek meg. Na, most miért?
1: Nem fosod össze magad, ha ez rákoszol.
3: Iregyházan belőle igazi mennyasszony csinálnának.
1: Iregyházan azonnal kapnál bököt.
3: Hajna három körül. Megenne a kert aljába belül, hamar nagyon mennyasszony lenne, mondom.
1: Igen, igen. Érted? Nekünk itt Pesten volt a kőbányai csávó, aki ráment hajléktalanokra és finoman boldogáltatta őket. Szentendrén van a fehér lepelestő. Minden helyen van valami őrült akkor.
2: Közben megérkezett egyébként a megoldása, hogy hívják olyan nyíregyházi biciklis csávóra, hogy ő tulajdonképpen ugye egy tájföldi, vagy nem tudom milyen mári volt futár, és nem találja a címet.
1: Na,
2: csak azért nézve, hogy van-e mit tenniük.
1: Hetek óta keresi, akkor... igen, egy kiült pizzával és egy nagyon megkeményedett rizottóval, hogy hetek óta próbál címre menni. Igen. Igen. Szóval valószínűleg akkor tényleg ez van, hogy minden helységnek, minden városnak, minden falunak megvannak a kis őrültjei.
3: De nem érzitek a versengést ebben? Hogy felütötte a fejét egy nyíregyházi.
1: Igen,
3: bukoló,
1: és ugyan mindenki.
3: Rögtön kinyújtózhatta magát a szentendrei. Na!
1: Mondom azért. A következő, Joe küldte nekünk. Figyelj, nagy tétény. Ott nagy a következő. Tétény, van egy harisnyás, maszkos ember, aki bemegy kertebe. Nem mondta, hogy nem jó arcok. Ő nagy tétényben van, harisnyát vesz a fejére, nem lop el semmit, csak bejárkál nagy tétényben, családjáz a kertjébe. Na?
3: De harisnya van?
1: Harisnya van a fején.
3: A fején van?
1: Harisnya van a fején. Hát látom,
3: két ilyen combfix lehet. És látod, hogy van Csornán is macskanő. Nyitott autóba szokott turkálni.
1: Csornán van. Ráckevén néha látják Batman. Ne. Mondom, na, írjatok, drága hallgatók, jó? Tehát nézzük meg akkor, hogy kisebb falva, kisebb városok, kinek milyen csodaszere van.
3: A ferencvárosi nyest.
1: Igen.
3: Azt akarok lenni.
2: A besurranó?
3: Én csak igen. Azt mondom, csak kábelget. Kábelget fog rágni.
1: Nyíregyházi emberünknek már neve is van, a nyíregyházi szurikáta.
2: Tényleg.
1: körbenéz, fölmegy, és megvan. Igen. A szentendrei csávó csak valamilyen találkozóra megy, igen. Ráckevei Batman, szeretjük, én őt nem ismertem. De ő mit csinál? Felbukkan, és mit csinál? Csak úgy ott Batman jelmezben sétál egyet? Én bírom az űrgét. Én szeretem az
3: őrülteket.
1: Igen. Szentendrén szerintem a rendőrök bujkálnak szégyenükben. Mi van a rendőrökkel, Szentendrén?
3: Nem tudjuk, de azt hiszem, hogy kukluszklánosok is lehetnek.

0: Zseniális. Nem tudom eldönteni, ki tetszik a legjobban. Ő Orosházán van? Orosházán rakott szoknyában?
1: Nem, Orosházán szarik valaki, szarófantom van.
0: Az sűrű megtörténik Orosházán, az az oké.
1: Igen, de az nálunk is van Kaszaper. Kaszaper a rakott szoknyás férfi.
2: Délegyházán van Pumukli.
0: Ne.
2: Aki baltával veti szét a postát, és az autókat is mesztelenül. Autó között mesztelenül bringázik.
0: Várj, de elemezzük, te miért pum vörös hajjal van, és mesztelenül bringázik, adom, jó arc. Tehát már eleve nem lehet rossz fej.
1: Ó, nyilván becsípődik a cucc.
0: Nyilván te ilyesen. És mit csinál? És baltával?
2: Baltával veri szét a postát, az autókat is mesztelenül bringázik.
0: Teljesen. Kummadaras, figyeld? Kumadarason. Nem tudjuk, hogy ki ő. Neki az a happy, hogy alsógatyát húz a fejére, és úgy járkál. Nem, semmi rosszat nem csinál. Nem árt senkinek, nem árt senkit. Alsógatyát húz a fejére, és úgy járkál. Ő a kummadarasi ember. Mindenhol van valaki. Tehát, hogy ez...
2: Budapestiek írják, hogy olyan Tídeni van.
0: Igen, Tídeni van mazgban. Ő még nyomja ezt a maszkos történetet? Neki még
1: igen,
0: ez van?
1: Igen.
0: Igen?
2: Igen.
0: Gyerekek, Tatabánya, higgyétek el, csak ilyenek vannak. Tibi küldte. Tibi küldte nekünk.
1: Sűsáv kóka, mesztelen futófantom. Mesztelenül fut. Micsoda szabadság, gyerekek.
0: Megbolondult, mindig is bolond volt, tök normális, csak mesztelenül fut, és utána egyébként elmegy hétköznap, és elvégzi a normális dolgát. Mit csinál? Miben van, aki mesztelenül fut szerinted? Hova teszed?
2: Leszabadság.
1: Igen, hogy például családapa dolgozik, tökre rendben van minden, de a futást ő így
2: képzeli. Milyen nehéz úgy élni, hogy ott van a lába között a legnagyobb kincse, és senki sem látja.
0: Igen. Mondom a következőt, Siklós, tessék, mit csinál? Van egy pasi, sokan tudnak róla Siklóson, beugrál a nyitott ablakon, és néz téged álmokban, van, amikor rágyújt egy cigire.
1: Hát azért az, na, és te fölébredsz, és ott dohányzik fölötted a csávó.
2: Istenem, és fonyódon a halőr, aki bokornak szokott öltözni, hogy elcsibje a huligánokat.
0: Ne, figyelj, zseni a téma, imádom. Igen. Nagy harsány, Dáj-Dáj Sanyi.
2: Dáj-Dáj?
0: Dáj-Dáj Sanyi, nyilván Dáj-Dáj Sanyi sem teljesen. Tehát, hogy is mondjam, csak már.
1: Mitől Dáj-Dáj?
0: Dáj-Dáj Sanyi. Fő utcán mennek a... Mi van?
1: Meghallok ebbe a Dáj-Dájba.
0: Dáj-Dáj Sanyi, nagy harsány. Mikor fő utcán mennek a kamionok, elkezd kiabálni, Dáj-Dáj, és neki szalad a kamionoknak. Most ugye a következő írás sajnos rossz vége lett. Kiváló ember voltál, Sanyi, nagyon sajnáljuk a történetet. Aztán elküldte egy hallgató, igen, hogy hát ennek nem lett annyira. Jobb, mondom, tessék, Nagy Kanizsa.
2: Igen.
0: Oké. Okay. Mad Max ruhában. Nem tudom, milyen a Mad Max ruha. Kisminkelve klumpában sétálgat.
1: Jó, megvettük.
0: Ugye, hogy megvettük? Működik. De mi a Mad Max ruha? Mi a Mad Max ruha? Mi az a Mad Max ruha? Mit csinál?
2: Szét van tépve, le van így lakva, ilyen, tudod, ilyen csimbókokban áll rajta, nem? Tehát ilyen...
0: Aha, tehát ilyen klumpában megy. Tisza Várkony, figyeld. A csávú nyáron egyszer alsógatyában kiáll a főút mellé sarokra, számolja a kocsikat. Megunja eltűnik, 20 perc ma visszajön, és folyamatosan számol.
1: De miért alsógatyában?
0: Tehát az, hogy kocsikat számol, az teljesen normális, hogy miért van alsógatyában?
1: És télen is, azt írd már még meg, légy
0: szíves. Szigetszent Miklóson van Horpi.
2: Horpi.
0: Van egy horpadás a homlokán. Nagyon ismert arc a környéken, elméletileg lefejelte a hévet.
1: És kisiklott a hív.
0: Hát én imádom ezeket a sztorikat. Úristen, velük kellene egyszer. De Horpi cuki.
2: De spanyolok szoktak így beszélni, hogy a legnagyobb hiányosságodra mutatnak rá a legkegyetlenebb módon.
0: Igen. Kunszent Miklóson még ismernetek kellene Csöcsös Ágit írja nekünk egy hallgató. Műdildóval fürdött a szökőkútban, és a kutyáidba vakocsiztatta.
2: Nem tudom, mi vár rám a jövőben, úgyhogy...
1: Mi szeretnél lenni ebből?
2: Figyelj, minden benne a pakliban.
0: Figyelj, engem ezek nagyon szórakoztattak, ezek a történetek. Én imádom a helyi bolondokat. Valahogy, ha kedvesek, akkor egyébként én nagyon szeretem.
2: Miért a Balkányban lakó piton?
0: Igen, jó, tessék, mit csinál?
2: Nem írják, csak azt hiszem, nem csak egy piton.
0: Jó, csak mondd el a nevét, ha ott van, megpróbálják kitálni, mit csinál. Tessék, van név?
1: Igen, de árulkodó táncos böske, ugye? Tehát, hogy tudod, hogy táncolva sétál, nem ez a gond, körszakálos.
0: Most miért kell mindenbe belekötni? Most kit érdekel, ha jó, érted? Ha jó csaj, kit érdekel, hogy körszakála van?
2: Amúgy szerintem csak növeli az értékét a körszakála.
1: Ugye, különleges eszencia.
2: Igen. Meg amiért nem szeretett, azt mondom, kicsit szirogatja az arcodat a másodnak a szakála.

0: Úristen, nagyon szeretem. Hát én ezt tízig tudnám olvasni. Szóljál még rá.
1: Jászberényi Eszmeralda?
0: Jászberényi Eszmeralda, tessék.
1: Itt megkeresjük. YouTube-on fel van általag.
0: Szolnoki vasútállomás, nagyon sokszor látják, csávó szoknyában tobban. Eszmeraldának hívják, sokszor felbukkan a szolnoki vasútállomáson.
2: Csorvás.
0: Jó, igen.
2: Csorvási település. Ez is Békés megye egyébként.
0: Jó, hát ne felejtsük, ott volt egy kis baj.
2: Volt. Úgy hívják, hogy Újpest. A csávót belecsapott egy villám, és azóta egy szekrényben alszik.
0: De miért? Túlélte.
2: A csávó azóta szekrényben alszik, és így hívják, hogy Újpest.
1: Ez nem szekrény, ez egy Feredék Kalitka. Elmondanám
0: neked? Sírok. Azóta igen, félbe belecsap a villám, a szekrényben van.
1: Igen, de hogy ez egy elektromos szekrény? Vagy egy sima?
0: Jó, szexárd, van egy faszi, sétál a városban, nagy kézi súlyzokkal, és sétálás közben edz. Szexárdon sétál, látják egy csomószor, kézisúlyzókkal a kezében.
1: De én nem szexárdon láttam, én Pesten láttam.
0: Átsétált. Átjött.
1: És van az a fali, aki Pesten a kukának a tetejét emelgeti, tudjátok, azt emlékeztek rá, és igen, úgy érsz. Aztán az mi van?
0: Azt nem tudom, de viszont 60 környéken 30 éves sétál egy indián, gecsének hívják. 30 éves sétál. És indiánnak van öltöző. Úristen, jaj, de jó. Fél, nagyon jók jöttek. Írjatok még, drága hallgatók. Jó, ja, helyi kedves kis embereket keresünk. Jó, jövünk mindjárt 7:30 pontosan, itt vagyunk rögtön a hírek után.
3: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
0: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
3: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
0: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
3: Nyugi, csak egy délelőtre!

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvenc hét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Annyi út áll előttünk. Van, a már rég ott kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry Auto. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
6: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
5: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
8: Önnek a Protexin kell!
9: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten. Pogózok.
11: Erre felírok valamit. Grand Evu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
12: Sziasztok, sportarcok!
13: Irány a suli az Intersport legjobb ajánlataival. Szerezd be most mindent kedvezményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport.
14: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os snack day stangli 32% kedvezménnyel csak 469 forint, a másfél literes Friday jeges tea 30% kedvezménnyel pedig csak 249 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
15: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
16: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
15: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
17: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
12: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
18: Építkezést tervez? Akkor ezt hallania kell. Poroterm tégla régi készletének kisöprése a Zengőalföld Kft-nél. Kedvező lehetőség, de csak a készlet erejéig. Érdeklődj a áruházunkban. Zengőalföld Kft. Szeged, Szőregi út 50. Építsük együtt a jövőt.
19: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes

0: a szín.org.
1: Hű, ez nagyon extra. Hű, micsoda.
2: De már megint mit nézel? Ide azt a telefont.
3: A Polifarbe Intaler fehér beltéri falfesték nem csak a férfiakat nyűgözi le. Minősége és különleges illata miatt a hölgyek is imádni fogják. A 15 literes ára most csak 10.990 forint. Keresd a Dunakor üzletek valamelyikében. Szeged, Gáz utca 1, Kiskunhalas, Vasút utca 7-11, Kecskemét, március 15-e utca 3-5.
4: Két lábon, két keréken. Idén is a Szegedi Gyermekklinikáért. Veletek. Szeptember 5-én fuss, kerékpározz, sétálj, érezd jól magad és segíts. Gyűjtsünk össze közösen minél több pénzt, ami 100%-ban a Szegedi Gyermekklinika fejlesztését támogatja. Várunk a Lapos Bícsen. Start szeptember 5-én 10-kor. További infók a Két lábon, két keréken Facebookján.
5: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napfényfürdő Aquapolis. Használd az augusztus 20 promókódot online jegyvásárláskor, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. aquapolis.hu.
6: Ez a 87.9

0: Rádió 1. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: A hosszú hétvége ellenére is volt elég véradó. Vízvezeték felújítása Szent Ferenc utcában. Egyre többször bukkannak fel az unokázós csalók. Üdvözlöm Önöket, hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Csongrád-Csanád vármegye ismét jól teljesített a véradó számok tekintetében. A hosszú hétvége miatt most kevesebb lehetőség volt a segítésre, de például a szombati rendkívüli nyitvatartást is sokan kihasználták a Honvéd téren, hogy vért adjanak. A héten is várják a hősöket az intézeti és a kiszállásos véradásokon is. Tudtuk meg Sasvári Krisztinától, a vármegyei Vöröskereszt vezetőjétől.
3: Azt gondoltuk, hogy 300 véradó fogunk tudni megszólítani. Ehhez képest 331-en jöttek el vért adni, ami nagyon jól alakult a múlt hetet tekintve, de természetesen az előttünk álló időszakban is folyamatosan szükséges az, hogy jöjjenek a véradók, annak érdekében, hogy hétről hétre megfelelő mennyiségű és minőségű vérkészítményen lehessen dolgozni, és azoknak az életét megmenteni, akik valamilyen baleset vagy betegség miatt kórházban fekszenek.
2: Vízvezeték felújítás kezdődik Szegeden a Szent Ferenc utcában, a Boldogasszony sugárút és a Szent Háromság utca között, közölte a Szegedi Vízmű ZRT. Az előkészítés már zajlik, a vezeték csere várhatóan augusztus 31-én indul, amint egy 430 méteres szakaszon több mint 50 éves vezetékeket cserélnek ki. Augusztus végétől a Pálfi, az Oltványi és az Apáca utca érintett vége átmenetileg Zsák utca lesz. A tervek szerint szeptember 14-től a Szent Ferenc utca érintett szakaszát is lezárják az átmenő forgalom elől. A munka várhatóan december közepéig tart. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre, a bűncselekmény típus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr a lezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Egyre szakadozottabbá válik a felhőzet, napközben jobbára gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Napközben kicsi a csapadéknak az esélye, legfeljebb elvétve eshet. Az északkeleti északi szelet néhol erős lökések kísérhetik, délután 27 és 32 fok közé emelkedik a hőmérő higanyszála, balesetmentes jó utat és kitartást kívánok a munkához. A Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggel.
1: Ez a tempó simán fának mész. Tehát vagy visszaalszol, nem? 3-4-8 lesz pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello, drága hallgatók! Hát elárasztottak bennünket az SMS-ek. Szóval az van, hogy ezt a témát, amit elkezdtünk, ezt akár 10-ig is tudnánk csinálni, kinek milyen az idegrendszerre humorérzéke. Tehát, hogy minden, nem csak faluban, városban, de hogy mindenhol vannak helyi látványosságok, személyek formájában szenzációs SMS-ek és Viber üzenetek. Van egy-kettő, aki igazán nagy kunsztot nyom. Ugye arról beszéltünk, hogy itt Szentendrén felbukkant egy fehérleples nő, illetve Nyíregyházán Eszterék vidékénél otthonában egy biciklis kukuló van.
2: És lehet, hogy én is, csak nekem női vázas a biciklim, úgyhogy arra nehéz
1: oda felállni. Nehéz felállni. És elkezdtünk arról beszélgetni, hogy oké, akkor nézzük meg, hogy kinél mi van. Jó, és hát Mórahalomtól kezdve Szombathelyen, Kiskunfélegyházán, Szigetszentmiklóstól, Csepelig, mindenhonnan jönnek az SMS-ek, hogy mit csinálnak ott a helyi, hát mondhatni tulajdonképpen helyi hírességek, vagy helyi látványosságok. Ugye? Hogy itt egy utolsót, jó? Még ha megengedtek, mert látom Feri is előtt még egyet-kettőt, amit szeretnél, tessék. Még mondhatunk egyet-egyet, jó? Én mondok egyet, neked Uber elmet kell.
3: Jó, na, tessék.
1: Puszta mérges.
3: De
2: ez a név, ez elkövető, vagy ez még a helyszín?
1: Nem, ez a helyszín, van egy kocsma, a Sivatag vége italbár. Ugye már ez önmagában már szenzációs. Ott van egy faszi, Guppi névre hallgat. 4 hosszú lépés után lemegy halba, és onnantól kezdve nem kommunikál, csak mutogat, és nyitva van a szár.
3: És gondolom, düllett szembe.
1: Ebből konkrétan stand-uposok élnek meg az ilyen arcokból. Nem? Yeah. Tehát, hogy...
3: Kezdő, jó,
1: akkor mondjuk azt, hogy kezdő stand-uposok, nem?
2: Igen, a bödős biztos fel tudná virágoztatni ezt az ipart, de amúgy nagyon kevesen csinálják.
1: Kevesen tudják ezt jól átadni, hogy milyenek az arcok?
2: Igen, ez hamar be tud cringe-esedni, hogyha az ember így karaktereket utánoz.
1: Aha, tehát egy idő után az már nem működik.
2: Igen. De hát időként,
1: várjunk. Jöhet egy utolsó.
3: Ez egy régebbi sztori, még 90-es évek Leheltér Szipus Kincsó, a neve sokat elárult.
2: Úristen, ez egy csodálatos név.
3: Igen, tessék, és az volt, hogy ő ugye cigit tarhált az arra járóktól, de cserébe azért adni akart valamit, tehát produkciót, és ha adtál neki egy szál cigit, akkor egy szó nélkül a mellette álló nővérét lekaratézta.
1: Nincs ilyen. Szipus Kincsó egy cigér, neki esett a nővére.
3: Ott állt a nővére, és megkapta a cigit.
2: Atya, figyelj!
1: Szenzáció. Bándom Bors Józsika. Jó, csak ha jössz egyel, azonban én is jövök egyel. Józsika. Félmeztelenül biciklizett estem. Csilingelt a gyerekeknek, csak nézett meretten előre, és egyébként egy erdőben lakott egy kunyhóban.
3: Ó, ez egy nyugodt.
2: De ez miben különbözik a Family Frost-tól?
1: Igen, ez egyébként teljesen annyi nem árult ilyekrében. Igen, jöhetsz egyet, esik.
3: Kiskörösre vinnélek el benneteket, Vak MS-ének hívják a hölgyet, ami ugye hát jelzi is, hogy van egy ilyen látáskárosodása, de ezt senki nem tudja biztosan, mert van nála ugyan vak vezető bot, de az a baj, hogy ahogy egy autó mellette elmegy, akkor ő ezzel azonnal elkezdi az autót verni, tehát elméletileg lát.
1: Valószínűleg lát.
3: És megkérdezték, hogy mi a probléma, és azt mondta, hogy azért veri az autókat, mert ő halhatatlan, mert őt egyszer elütötte a vonat. De akkor miért az autót vered?
1: Szenzáció.
2: Vissza kell adni a tartozását.
1: Igen. Szenzációs a jó az ember. Nagyon szeretjük. Hát még van még Jászkörén, Balaton terenye.
2: Jászkörén dombi van.
1: Igen. Galulaci.
2: De ez ott az a csirke üzemből van?
1: Ne, tanyán lakott, de rádölt a ház, így ásott a földbe egy lyukat, azóta abban lakik.
3: Úristen! Na most figyelj!
1: Jó, tessék, utolsó.
3: Almás kamarás.
1: Ez egy létező hely.
3: Igen, van, jó, almás tessék. Kamarás és serif. Így is hívják, hogy serif. Van neki trafipax a kartondobozból, van gumibot és egy műanyag csillag a falunapokon, ő védi a polgármestert.
1: Ne
3: csinál. Egy papírdoboz, aki ezt trafizni, azért az na.
1: Erős.
2: Ahogy megérnék tőle.
1: Erős.
2: Lelassítanék.
1: Na jól van, oké, köszönjük szépen. Ja. Köszönjük szépen az SMS-eket. Szeretek itt kicsit kitekinteni. Vagy jó, úgy egy kicsit így körbenézni.
2: Nyíregyházán is van karatés amúgy, az állomás környékén.
1: Nyíregyházán szerintem ott egyben ott van
2: de
1: minden.
2: De ezt úgy hívják, hogy Texas Ranger.
1: És ő mit csinál?
2: Karatézik.
1: Karatézik az állomás környékén.
2: Igen, most írták.
1: Egyébként mi történik? Tehát, hogy itt ez egy sorozatos traumák, egyszer történt valami, már gyerekkortól valami nem stimmel, tehát, hogy mi lehet a megfejtés?
2: Ez egy pozíció, tehát erre kellett pályázni, meg volt az egész kiválasztás, fejlesztési stratégia, és azon, hogy ő a városnak a kulcsembere. Tehát, hogy ő az, akire alapozzák majd az egésznek a működését.
1: Igen, mezőtúros, nem, az, hogy nem bírjuk abba hagyni felé. Cofos csutka.
3: Cofos csutka.
1: Egy vágóval járt a kezébe, azt mondta, hogy Pennyben az egyik pénztáros egy démon, és hasonlóan volt itt Józsi, akinek egy halálista volt a zsebében. Nem akarsz rajta lenni. Nem akarsz rajta lenni. Egy halálistával járkált a zsebébe.
2: Jó,
1: oké, okay, egy utolsó, tessék. Jöhetsz egy utolsó. Igen?
2: Igen. Erzsi bácsi.
3: Jó.
1: Jó, már működik, jó, igen. Igen.
2: Kis traktora járja környéket, és felajánlja a szolgáltatását helyi idősebb úriembereknek.
3: Oh.
1: Erzsi bácsi, várja, Erzsi bácsi. Hát, valószínűleg a legősibb mesterséget űzi.
2: És traktora jár.
1: Traktora jár, de Erzsi kicsit bácsis, és vidéki helyeken, de Erzsi már
3: kicsit... De ő szerintem férfi.
1: Erzsi bácsi.
2: Nem, szóval Erzsi... Várj,
1: Erzsi bácsi, fejtsük meg a
2: nem, az nem, az Erzsi bácsi, az minden esetben egy olyan nő, akinek van egy kicsi szakála.
3: Hát, traktorral jár.
2: És akkor mi van?
3: Nem, jó, tudom, most nem akarod, tehát, hogy nem, de szerintem ő egy...
1: Nekem is inkább nő, aki nagyon férfias, de hogy ő valamikor Erzsi volt. De, várj, akkor, de akkor nem traktorral menne, várjál. Miért megy trakesszal?
3: Szerintem Erzsi bácsi, ő egy bácsi, aki...
2: De miért, nem olyan nincs, hogy egy valaki, akkor az teljesen más nevet kapna. Egy férfi járna a traktorra körbe, most tupogna a másik férfiakra. Az vidéken, az nagyon hamar véget érne. Igen, azokkal, az Erzsi, hamar véget érne.
1: Ízlelgessük, Erzsi bácsi, Erzsi bácsi. Igen, egy férfi, aki nő.
2: Nem, ez nem.
1: Egy nő, aki férfi.
2: Egy nő, aki egy picit férfias.
1: Jó, addig időzünk egy kicsit Bishop Sanyinál, és akkor...
2: Bishop Sanyi.
1: Jó, egy kicsit a diózsenői Bishop Sanyinál egy picit megint időzhetünk. Kocsmában tudja a késes trükköt az Alien 2-ből. Ugye ott a Bishop a robot, aki elővette egy kést. Kettő rövid után kikapja a pillangót a zsebébe. Pillangol a zsebébe. És már mehet is a rulett. Bishop Sanyinál hívják a diózsenői kocsmában. Egyfajta látványosság. Jó. Na, tessék, igen.
2: Én, tudod, ki küldenék rá Bishop Sanyira?
1: Jó, kivel überelni Bishop Sanyit?
2: Nem, a Bishop Sanyit azt akarom, hogy mérkőzzön meg Pikpak Gyuszival. Pikpak Gyuszi Miskolcon a fehér elefánt presszóban veri hagyba főbe az idegen vendégeket.
1: Nem ott, hogy nem innál meg ott egy feles. Gyuszika, amúgy... Gyuszika, gyere ide, bejött egy idegen, megérkezik Pikpak Gyuszi, és azonnal elintézi őket. Őt ráúszítanád Bishop Sanyira?
2: Igen, szóval azt kell csinálni, hogy egy Mortal Kombatot csinálni ebbe az egészből, hogy ezeket a karaktereket összegyűjteni egy darab helyiségbe, és akkor lehetne, igen, és akkor lehetne egy ilyen összecsapásokat.
1: Jó, mit csinálnál Halászín Gombos Gyurival? Dubai ABC előtt, aki arra jön, lerajzolja egy kockás edzetfüzetbe. Egy gombbal. Lerajzolja egy kockás edzetfüzetbe egy gombbal. Mutogatja az eredményt, de valójában semmit nem rajzol, csak ő látja.
3: Hiszen a gomb ugye nem fog.
1: Hiszen a gomb az nem fog. Ő a Dubai ABC előtt, idézőjelben, ugye se tudjuk, hogy pontosan mit jelent, egy kockás edzetfüzetbe rajzol. Jó? Tehát azért nem mondta, hogy Bishop Sanyival azért ők nem kötnének nagy... barátságot.
2: Ugye Helvécián van egy ilyen ikerpár,
1: igen?
2: Akik alkoholisták, úgy hívják őket, hogy a rókák, és egy flakon borért összeverik egymást.
3: Kell műsor, tessék, egy flakon borért, és megvan.
2: Nekem a legjobb van, elnevezésre tetszik, hogy vidéken ezt hogy oldják meg, nem, hogy itt járják el két ilyen alkoholista iker, és ki a rókák.
3: A rókák.
1: Igen. Mohácsi Vili, szerintem még őt is bevehetjük a Dream Team-be egyébként. Csinál? Autók után kiabál a kanyarba, hogy szedd. Ennyi. Kiáll az autóval a kanyarba, és minden autó után üvölt, hogy szedd alá. Ő ezt csinálja. Lapuja Misi, ott van még a Dream Teamben. Kileste, hogy csomádon volt ő, amikor a polgármesterhez vendégek jöttek, direkt odaállt a polgármesteri hivatal elé, és addig, amíg a polgi nem adott neki 1000 forintot, hogy menjen el, addig ott várakozott. Ő volt Lapuja Misi. Egyébként ő legalább zseniálisan csinálta.
3: Így van, hát van egy ugyanilyen, már nem emlékszem a nevére. Ő pedig azt csinálja, hogy odáll melléd és énekel. Nyilván rosszul, és azt mondja, hogy akkor abba hagyom, ha fizet.
1: És előbb-utóbb valószínűleg hogy 500-as vagy 1000. Igen.
2: Azt írják amúgy, hogy Pippa Gyuszi az a Kokónak a testvére. De lehet, hogy csak azért, mert olyan jó boxoló.
1: Valószínűleg, hogy a box miatt hozzák össze. Azért bemész egy kocsmába vidéken, iszol egyet, és Pippa Gyuszi lerendez. Teljesen ártatlanul nem ismered a helyi erőket.
2: Nagyon jó
1: Pippa
2: Gyuszi. És érzem az arcomon a Pippakot.
1: Egyébként a nevek óriásiak. Tehát ezeket a beceneveket, aki adja, az mindig zseni. Tehát Pikpak Gyuszit látod magad előtt. Pikpak, oda megy, pakpak, baj, jobb, kész, és fekszik az illető. Tehát, hogy abszolút.
3: Viharkeresztes, jó, menjünk utára, igen. Egy gyufának hívják az emberünket.
1: Jó, kicsit látom már magam előtt,
3: egy
1: igen.
3: Egy kis székkel és egy asztallal a hóna alatt mászkál, és beköltözik bizonyos helyekre. Most múltkor például a benzinkúton leült, egy idő után pedig elkezd takarítani és rendezkedni, mintha ő ott élne. Ő gyufa.
1: Figyelj, már egy kicsit már most szeretem.
3: Igen, ő legalább
1: különböző
3: nem bánt senki.
1: Nem bánt senki, teljesen ártatlanul egy kemping székkel és egy asztallal megérkezik. Egy kicsit úgy érzi, hogy ott lakik, amikor kitessékeled, átköltözik máshova. Vannak az ártatlanok, ők a legjobbak. Nem bántanak senkit, nem verekednek, csak úgy, csak ott úgy vannak körülötted, nem? Nagyon, ja, nagyon szeretetőek.
2: Ajakon volt egy pár, akit úgy hittak, hogy Mini és Maxi. Ők egy alacsony nős, magas férfi voltak, és a kocsában mindig egy kis és egy nagy fröccsöt ittak.
1: Kicsit szereted őket, nem? Ő egy kérdő cukik.
2: Mini és Maxi.
1: Igen, Mini és Maxi együtt van. Na jó van, gyerekek. Köszönjük szépen az országos körképet. Így a Nyíregyházi...
2: Ezt nem lehetne megfestetni valakivel?
1: Egy arcot csak.
2: Nem, az összeset. Nem, tudja, mint az utolsó vacsora. Vagy valamilyen izé. Tehát, hogy egy ilyen, nem, vagy mint a feszti körkép. Tehát, hogy lenne, nagyban gondolkodom.
3: Nagy vászon kell hozzá, az a baj.
2: Nem, hogy nézzek körbe, és akkor Pikpak Sanyi, vagy Gyuszi csépeli a kukucskálót.
1: Ha lenne Balázs Show, a Szerkik már hívnának, hogy ez jövő héten adás. És ott konferálnám őket. A fal mögött ülne Pikpak Gyuszi, aki találkozna egy régi ismerősével. És ezeket szépen felvonultatnánk így egymás mellett. Na jól van, megyünk tovább 8 óra után, gyerekek, vendégünk lesz egy érdekes témával megyünk, nem is foglalkoztunk még vele, és nem is kapcsolódik konkrétan semmilyen hírhez, de hogy látunk valakit TikTokon, talán Instagramon is, és kicsit vakon vagyunk az órák világában, gyerekek. Elmondhatni,
2: kicsit
1: hogy...
2: Kicsit vagyunk vakon, teljesen
1: egyáltalán,
2: vakon.
1: Egyáltalán nem nagyon foglalkozunk az idővel, nem hordunk órát, viszont van valaki, aki tartalomgyártóként működik a különböző social felületeken, és kielemzi sztárok, világsztárok óráit. Hogy mennyibe kerül, hány darab van belőle a világon, beküldesz neki egy fotót, hogy láttad a, nem tudom, a Szoboszlai óráját, vagy a Dzsudzsák óráját, vagy a Hajdú Péter óráját, vagy mondjuk, hogy nagyobb neveket mondjunk, nem tudom, mondjuk a Ronaldo óráját, és ő azonnal ad erről egy képet, hogy mennyibe kerül, kik hordják, hogy lehet ezt megszerezni, és hát a földi halandó az hogy tud, vagy hogy nem tud hozzájutni. Ezért arra gondoltuk, hogy meghívjuk a stúdióba, mert hogy baromi jól beszél egy számunkra talán kevésbé ismert területről. Egyikünk se egy nagy órás, ugye mondhatni?
3: Nem.
1: Tehát, hogy nem vagyunk azért se óragyűjtők, nem nagyon hordunk órát, nincsenek drága óráink.
2: Nem olyan érünk oda időben sehol.
1: Mindenhonnan lekésünk. De hogy mégis egy izgalmas világ, a legnagyobb óramárkák, a sztárok órái, és az a fajta luxus, amit ugye egy-egy óra a csuklón megmutat rólad, mint státuszszimbólum, és hát mint egy erekje valójában, mert hogy sokan ezért hordják.
3: Eddig nem volt drága óránk, de most állítólag van nála.
1: Van nála néhány.
3: Hozott,
1: egy darab. Van nála hamisítvány, amiből nagyon sok van. Mit gondoltok arról, például egy férfi hamisítvány órát hord? Ki mit gondol erről?
2: Hát azt, hogy soha életemben nem tudom megmondani, hogy ez így van.
3: Soha de én nem venném észre. Hát figyelj,
1: mint jellem, úgy értem. Tehát miről árulkodik, ha egy férfinek ma mondjuk Magyarországon azt mondaná az óraszakértő, azt mondanám Zsolt, hogy Gyugyinak ez az óra a kezé hamis.
2: De racionális anyagi döntést hozott.
3: Ő neki nem. Aha. Ez azért, figyelj, abban a státuszban már nem engeded meg. Amikor én 30 évvel ezelőtt először eljutottam Egyiptomba, ott nem tudom, hogy...
1: Bevásároltál a Breitlingokból.
3: Breitlingok, panarájuk, és nem tudom mik. Garmadával tértünk haza, mire leszálltál a repülőről, leesett róla a mutató.
1: Jó.
3: Tehát körülbelül addig... ilyen minőségű volt.
1: De addig hurkodál nagyon menni volt.
2: De milyen magasan lehetett repülni
3: minden
2: vele?
3: Minden nap másik óra volt rajtam. Aztán rájöttem, hogy minek, hát hazudsz vele.
1: Igen, nem, valószínűleg, igen.
3: Igen, hazug, nem, oda hazudod magad, ahova nem tartozol.
2: De ez tartozás valahova?
3: Szerintem igen.
1: Az óra? Szerintem igen, ugyanolyan szerintem státusz igen. Férfiaknál, vagy Amerikában, vagy Európában, mint egy autó. Sőt, tehát, hogy drágább dolgokat tudsz a csuklódra tenni, mintha lenne egy átlag autód. Szerintem abszolút státusz.
2: De,
1: hogy...
2: de több barátod van? Tehát akkor az órások ja, ne.
1: Nem úgy, hogy több barátod lesz, hanem hogy árulkodik rólad a státuszodról, az anyagi helyzetedről, hogy van egy 50 milliós, hogy... 25 milliós, 10 milliós óra kezeden. Nyilván hallgatunk nagy többségét, ez nem érinti.
2: De kevésbé vagy kellemetlen ember, ha van egy drága óra kezeden?
3: Még csak ezt sem mondanám.
2: Tehát ugyanolyan nyomorult, vagy egy dagóra?
3: Van
1: egy 100 milliós óra kezed, de még nem bizony, nem feltétlen vagy boldog, de valamilyen státuszt ad, mint egy autó, vagy mint egy öltöny, vagy mint egy ing, vagy akár egy nadrág, vagy egy ruha. Tehát ez, szerintem ez mind státuszszimbólum, nem?
2: Tehát akkor jelenlegi Magyarországon két státuszból lehet választani, a 100 milliós órával a karodondra szálló, vagy pedig Pikpak Gyuszi. Ez a kettő van.
1: Igen, Pikpak Gyuszi.
2: Choose your fighter. Choose your fighter.
1: Illetve a Nyírmártoni kiskoca. Ugye, tehát ő is ott van, még kíváncsi ennünk, hogy milyen óra van a kezén. Na, szóval egy kicsit az órák világában merülünk el, bízunk benne, hogy azért vannak hallgatóink, akiket érdekel. Zsolt egyébként nagyon élvezetesen és nagyon jól beszél az órákról, úgyhogy ezt a témát fogjuk mindjárt körbejárni. 2 perc, na pontosan 8 óra.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
6: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: És az autó első van a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
9: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
10: Shell. Go well.
11: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és pórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
7: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grand Evu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
13: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden McMenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
14: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
15: Az ipari betonozásban a partnere a C37 Bau Kft. Ipari padlók, csarnokalapozások és monolit betonszerkezetek precíz kivitelezése. C37bau.hu.
16: Jó árat és megbízható áruellátást szeretne vállalkozásának? Akkor Kolibri nagykereskedelem. Édesség, kávé, tartós élelmiszer, vegyi áru és még sok más. Kolibri90.hu.
17: Jövőre veled ugyanitt. Váltsd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
18: Zajos helyen vagy? Nem kell telefonálnod. A Tempó Taxi appból egy érintéssel rendelhetsz taxit, így szórakozó helyen vagy koncerten is könnyű fuvart hívni. Tempó Taxi. Gyors, helyi, megbízható.
19: Előzzük meg a kánikulát. A Zengő Alföld Kft-nél most az Olympia Splendid 3,5 kW-os inverteres klíma kedvezményes áron mindössze 139.000 forint plusz áfa.
20: Mindössze 139.000 forint plusz áfa.
19: Csepegtető tálcás védelem, megbízható szervízhálózat és igény szerint szakszerű beépítéssel is. Ne feledd, a kedvezményes ára készleteleig tart. Zengő Alföld Kft. Szeged Szőregi út 50. Építsük tovább a jövőt.
0: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió1 Szeged. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Kell egy jó reklámötlet. Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan. Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu.

0: Rádió egy top 50.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió egyen.
2: Útjavítás a Tisza Lajos körúton, szerbiai tűzhöz tartó helikopterek Szegeden, ma rajtol a szegedi ifjúsági napok. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Lezárták az autósok előtt a Tisza-Lajos körút egyik oldalát a Kisernő és a Mérei utca térségétől a Dugonics tér felé. Ezen a szakaszon kijavítják az úthibákat és az út szintjéhez igazítják a csatornafedeleket. A munkák augusztus 31-ig tartanak, addig a Hajnóci és a Gogol utca a nagy körút felől Zsák utca. A lezárás a tömegközlekedést nem érinti, a járatok továbbra is használhatják a körút érintett részét. Az autósokat arra kérik, ne próbálják a villamos síneken kikerülni a lezárást. Szlovák Black Hawk helikopterek álltak meg tankolni a szegedi repülőtéren, mielőtt tovább indultak a szerbiai erdő és bozót tüzek oltására. A gépek rövid időt töltöttek Szegeden, majd folytatták az útjukat a beavatkozás helyszínére. Szerbia északi részén, a Belgrádtól mintegy 60 kilométerre fekvő természetvédelmi területen augusztus eleje óta pusztít a tűz. A lángok miatt egy a védett terület szélén fekvő falut is ki kellett üríteni, miután az erős szél a lakóházak felé sodort. A tüzet. Ma indul a 4 napos szegedi ifjúsági napok. A magyar és külföldi fellépők mellett délutánonként a gyerekeket is várják a civil faluban. A legerősebb napnak a csütörtök és a szombat ígérkezik. A legtöbb fesztiválozót idén is Ázária koncertje érdekli, aki 2 év után tér vissza a színre. Az eseményen a Rádió 1 két helyszínen is megjelenik, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek Kolonics Erika főszervező.
3: Vannak változások, vannak területi átrendeződések. A Rádió 1 aréna például átkerült helyszínileg a betemetett medence helyére, és megváltozott a külalakja is, kívül fehér, belül pedig fekete, ezzel is hozzájárulva az éjszakai hangulatnak a fokozásához, illetve van egy új VIP helyszínünk is, az pedig a Nagyszínpad rendezői bal oldalán helyezkedik el, és hát a Rádió 1 lett a média támogató, a fő média támogatónk idéntől.
2: 2 csoporttal kezdheti az új nevelési évet a Kiskunfélegyházi Bankfalui óvoda, ahol jelenleg felújítás zajlik. A nyári munkák során kicserélték az intézmény nyílászáróit és kifestették a belső tereket. A felújításra 35 millió forintot biztosított a város. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Egyre szakadozottabbá válik a felhőzet, napközben jobbára gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Napközben kicsi a csapadéknak az esélye, legfeljebb elvétve eshet. Az északkeleti északi szelet néhol erős lökések kísérhetik, délután 27 és 32 fok közé emelkedik a hőmérő higanyszála. Balesetmentes jó utat és kitartást kívánok a munkához. A Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
5: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Drága hallgatók, 8 óra után 10 perccel, most már nem csak 3-an, vagy hát 4-en, hanem most már ugye 5-en. Olcsóbb, drágább, nagyon drága és nagyon olcsó órák társaságában. Csak jelzem, hogy az egyik már az Eszter kezén van, jó? Tehát azért tipikus nő, megkérdezte, hogy melyik a drága, a legdrágább, és fölvette a kezére.
6: Tehát sok arany, sok gyémánt.
5: Akkor most tegyük ezt.
7: Ide figyeljetek, kutyák.
5: Ha ez az óra, akkor nincs a kezemben.
7: Ez itt, ez a kis jelműség, kérd nehéz, rendesen. 13 millió forint. Én igen. Egy más ember lettem.
5: Egy fotó Péternek szerintem egy kellemes ébresztési ideggel. Kapja meg SMS-ben.
7: Ezt kölcsön kapta, és összekarcoltam, hogy
5: tudnál-e hitelt felvenni. Gyerekek, ugye azt beszéltük, hogy elveszünk egy kicsit az órák világában, nem vagyunk annyira otthon ebben, nem is nagyon hordunk drága órát, ki olcsóbbat, Zsül kezét nézem, ki nagyon olcsót.
7: Zsül egy számológépes kázióval van.
5: Igen, egy G-Shock sokkal nyomul. De Zsolt, hát hogy is mondjam, csak tartalmait látjuk az interneten, ti is találkozhattatok vele, többek között azokon a social felületeken, ahol ugye beküldik magyar és külföldi hírességek, világsztárok, énekesek, focisták, sportolók, sok-sok milliót érő óráit, amit Zsolt aztán kielemez, hogy szerinte melyik óra van. Cristiano Ronaldo, vagy Jennifer Lopez, vagy nem tudom.
6: Vagy Sebestyén Balázs kezé.
5: Meddémon kezén kiderült, hogy 10 évvel ezelőtt igen, a Vikitől kapott 40. születésnapomra kapott órát is kielemezte egyébként Zsolt. És kicsit elveszünk most az órák világában, a hamisítványok világában, mennyire státuszszimbólum, hol tartunk mi magyarok az órák ismeretében, hol tartanak a világsztárok, mi a legdrágább műszer, ami a kezében volt. Szóval, hogy erről fogunk beszélni. Nem annyira, hogy is mondjam, csak hát vagyunk jártasak a témában, de azért mindenkinek van egy-egy kedvenc darabja. Eszter jobb kezén például már, hogy gyerek.
7: Szeretném az első panaszomat elmondani. Maratek majd megnyomtam, és nem világít.
5: Igen, nem zenél. Hello, Zsolt,
8: jó reggelt. Sziasztok, jó
5: reggelt. Örülök, hogy itt vagy.
6: Hello. Majd a dobozát is adná oda neki.
8: Persze, jó, persze, csak nehezebb, mint az óra.
5: Igen. Na, hát itt már fadobozók, órák, kisebb-nagyobb szerkezetek,
8: könyvek.
5: És könyvek társaságában érkeztél. És ugye, jól mondom, hogy mi legtöbbször téged akkor láthatunk social felületen, amikor valaki beküldi, hogy figyelj, láttam a Szoboszlai, vagy a Dzsudzsák, vagy a nem tudom, Ronaldo óráját. Léci, mondd meg, hogy mi van a kezén.
8: Igen, ez alapvetően így szokott lenni, de nyilván ugye ez ilyen tartalomszerkesztés nálam is. Tehát, hogy igyekszem a szakmai tartalmakat, mert hogy ilyen is van, és hogy a hírességek óráit így keverni. Meg egyébként mostanában azt szoktam csinálni, hogy régen ez felváltva volt, mostanában azt igyekszem csinálni, hogy a hírességeknek az órai közé is igyekszek szakmai tartalmat betenni. Hogy itt lehet tudni arról az óráról, arról a szerkezetről, arról a szíról, arról a modellről esetleg, szerintem ez így edukatívabb.
5: Státusz vagy időmérő eszköz szerinted a hírességeknél? Erről beszélgettünk, hogy Eszter kérdezte, hogy státusz egy órát fölrakni, mondtuk, hogy szerintünk az, mert hogy ott van egy 10-20-30 milliós óra a kezeden, az mindenképpen egyfajta státusz.
8: Biztos.
5: Inkább erre használják nyilván ők is sem, mint időmérésre. Nem?
8: Persze, meg hogy ugye a telefonod. Meg a Lambód lent van, érted, a garázsban, viszont amikor bárhova fölmész egy 100 milliós óra, az ott van rajtad. Tehát érted.
7: De most ez hogy működik, hogy először kell, hogy legyen egy drága autód, vagy lehet olcsó életed és egy drága karórád? Vagy hogy van ez?
8: Hát attól függ, hogy mennyire vagy tele. Tehát, hogy nyilván minden lett.
7: De most akkor az a lényeg, hogy akkor lesz egy csapatod, mert veszel egy órát, akkor egy klubhoz fogsz tartozni, itt vagyunk Breitlingesek, ugye? És akkor össze fogunk járni, akkor megyünk ilyen rendezvényekre, ahol meghívjuk
5: kevés az esélye, hogy a Frank-Müller-esek a Breitlingesek ellen igen, a Patek Philippe-esek összejárnak.
7: Vagy ez csak annyira jó, hogy valaki, aki ilyet hozzá, hogy ránéz félszem, és azt mondja, hú, értem. Vagy mi az, amit kapsz tőle? Mert ezt nem értem, hogy...
5: Mit kapsz egy autótól?
7: Mit kapsz az autótól? Villognak egymásnak, igaz?
5: Mit kapsz egy autótól? Mit kapsz egy 300 ezeres Nike cipőtől? Mit kapsz egy olyan farmertől, ami menő a fiataloknál? Ez mind azon túl, hogy használati eszköz, ez egy státusz, ahova téged berak. Ugyanúgy egy ház, egy lakás, egy óra. Ez egy státusz szimbólum, amivel te tartozol valahova, valamilyen réteghez.
7: És sehová sem tartozom.
5: Most a kezeden, most már a kezeden igen, tartozol, amire nem vágják. Igen. Jól mondjuk tulajdonképpen,
8: szóval
5: tehát nem időmérő.
8: Ez abszolút persze, de hogy alapvetően inkább úgy gondolom, hogy márkákon belül is van ilyen, és vannak olyanok, akik összejárnak, mondjuk nem Magyarországon, de mondjuk Svájcban tudok ilyeneket, meg nálunk nagyobb piacokon, de egyébként igen, tehát az, hogy órás közösség, az egy létező fogalom, és hogy vannak ilyen különböző összejövetelek még Magyarországon is egyébként.
5: A magyar ember nagyjából hol tart az órákban, az ismeretekben, a szerkezetben, mennyire van ennek egyáltalán kultúrája? Most nem arra gondolok, hogy valakinek sok pénze van, vesz egy 20 milliós Rolexet, fölraki, és akkor villog, hanem hogy mint úgy óra és az órával járó kultúra, a szerkezetek ismerete, a márkák ismerete, azon túl, hogy nézd már meg, mennyibe került a kezén. Itt tartunk nagyjából?
8: Vagy nagyjából itt tartunk, egyébként, igen. Igyekszem fejleszteni ezen, de hogy nagyjából itt tartunk. Igen, hogy amit ismernek az emberek, az a Rolex, és így nagyjából semmi más, még egy-kettő, hogy így egy Omega, egy Breitling bevillan, de hogy meg hallották, hogy van egy ilyen, hogy Patek, meg ilyenek, de hogy azért az órás kultúrán van mit fejleszteni.
5: Tehát leginkább a sztárok azért érdeklik, és azért írnak neked, hogy mondd meg, hogy mennyibe kerül a kezén az óra.
8: Persze. És én ezért nem is szeretem. Tehát a legelején én nem szerettem ezzel foglalkozni, mennyibe kerül, mert szerintem az egy tulajdonsága az órának, csak a sok minden más mellett, mint az átmérője, a vastagsága, meg ilyesmi, de nagyon sokanok ez volt csak a lényeg, hogy a pénzt mondjad, hogy mennyibe kerül, de hogy az érdekel a legkevésbé.
5: De megint itt tartunk, hogy igen, van egy ilyen
8: szerkezet,
5: mint az óra, amit építenek, és hogy milyen fogaskerekek, és hogy áll össze, és mennyi ideig építik, és mennyire pontos lesz még 30 év múlva is. És ebből mi ott tartunk, hogy mondd meg, hogy láttam a Dzsudzsi kezén, vagy a Szoboszlai kezén egy órát, mennyibe kerül.
8: Pontosan, konkrétan erről van szó.
5: Ki a magyar sztárok közül az, aki azért mondjuk a legdrágább órákat hordja? Csak hogy én is ezt kérdezem.
8: Azt szerintem a Szoboszlai.
5: Szoboszlai. Milyen kaliberű órákat látsz a kezén?
8: Hát a 100 milliós óráiból neki van legalább 4. Most, ahogy így jöttem, így átnéztem az elmúlt években, illetve annyit lehetett látni rajta az elmúlt években, igazi.
5: Biztos? Honnan tudod? Pont a Szoboszlainak már nem kell igazit venni, hiszen elhiszem, hogy igazi
8: egyébként
5: van a kezé.
8: Az az érdekes, nem? Hogy vannak nemzetközi focisták, akik lebuktak már hamisítványokat, például Ronaldinho-nak volt ilyenje, a Neymarnak is volt ilyen balhéja, úgyhogy
5: ne igen, csináld, 2-300 millió eurót keresnek, és felvesz egy hamis órát.
8: Volt ilyen, igen, tehát erre bizonyítékok vannak.
5: Igen. De valószínűleg senki nem gondolja, hogy hamis, mert
8: pont
5: azt gondolja.
8: Ezért, igen, pont
6: de
8: ezért.
6: De miért nem veszi meg a rendeset, az igaz?
8: Mert egyébként itt jön az exkluzivitás, hogy van olyan, amit még ő se kaphat meg.
6: Ne, egy Ronaldinho nem tud besétálni valahol, és azt mondani, hogy veszek egy ilyet.
8: Tehát, hogy Richard Millhez besétálsz, és azt mondják, hogy köszönjük szépen.
5: Akkor
8: hogy
5: értesítjük.
6: De várjál, nem adnak el nekem soha.
5: A feketéket. Vagy azt mondja, hogy 6 évet vársz rá.
8: Vagy azt mondja, hogy ezt már sajnos nem gyertjük, válaszom mást.
6: Aztán.
5: Ez a Ferrari is csinálja. Tehát a LaFerrari-ból van mondjuk 300 darab, ha vársz, akkor vagy várólistád van, annyira exkluzív, azért tudja eladni, nem tudom, 15 millió dollárért, vagy 50-ért már, vagy 100-ért már, hogy az ő 15 darab van benne. Tehát ez mind-mind az, hogy hova pozícionálom az órámat. Ha várnod kell rá 6 évet, még értékesebben tudom értékesíteni.
8: Abszolút.
5: Nem?
8: Abszolút. Maximális.
6: Van a túlárazás itt is, amikor azt mondod, hogy hát, hogy tulajdonképpen ez mondjuk szerkezetileg nem adja ezt az 50 milliót.
8: Természetesen. Tehát, hogy miért egy órába 100 milliót?
6: Semmi.
8: Nagyon
6: sok
8: esetben.
6: Olyan, ami éri.
8: Hát figyelj, a 100 milliós óráknak a hamisítványa és a nagyon jó minőségű hamisítványa, ami anyagárban van, az 10 000 euró. Tehát most, és nem 100%-os nyilván, mert ezt a kínaiak gyártják, nem tudják 100%-ban lemásolni, de hogy azért a nagy különbség megvan a kettő között. Tehát ott azért egy 30-40-50 szeres szorzó van a kettő között, persze.
5: Na milyen érzés? Mi van Eszter kezén? Nézzük meg, mit vett föl?
7: Én most közben Jankovicsra leszem, hogy
5: csak rászült
8: a legjobb emberre.
5: Mit vett közben föl? Milyen érzékkel választott neki? Mi van a kezén?
8: Igen, ami a legdrágább innét, amit hoztam, és egyébként lényegében korona ékszer, gondolkodtam rajta, hogy csak ezt hozzam el egyébként. Ez egy Breitling kronomat, ami rózsa arany tokban érkezett, vagy hát rózsaszín arany, hogyha valaki nagyon eltartott újja beszél, ami apró kis gyémántokkal kimaradva.
5: De nem a hamisra nyúlt rá. Hát, csak mondom, hogy nem a hamis
8: egyébként hallottam a bevezetőt, amit ezzel mondtatok, nem hoztam hamis órát, nincs hamis órám, én ellene vagyok mindenképpen, úgyhogy nem hoztam magammal.
5: Az ára körülbelül?
8: 13 millió forint.
5: 13 millió forint.
7: Megfutattam az emberemnél, ugye, aki Jankovics Péter, írtam neki, hogy ezt 650-ért vegye meg.
5: 650 ezerért?
7: Megérte neki, és azt írta vissza, hogy figyelj, igazinak tűnik, 10 óra 10-re van állítva, kihúzott koronával, ez szerintem kirakatban volt, vedd meg.
5: Milyen óra szakértő? Kihúzott koronával 10 óra 10-ben.
6: 10 óra 10 kihúzott korona?
8: Igen, mert általában a legtöbb kirakatban így szokták állítani az órákat, tehát ez is frissen érkezett egy kirakatból, pont azért, mert ugye ez ilyen Victoria, tehát hogy ez egy győzelem, meg erre szokták nagy mosolyog az óra, úgyhogy ezért van. Igen.
5: Oké, csak hogy értsük, hogy miért lehet beleszeretni az órákba. Nekem van egy barátom gyerekkorom óta, ő óra őrült, és nagyon sok könyvet kaptam tőle, meg beszélgettünk órákról. Egy kicsit mesélj nekem, csak hogy értsük a mechanikáról, a komplikációkról, mondjuk a te leginkább szereted, legbonyultabb komplikációdat, csak hogy értse az ember, hogy ebben a kicsi kis tokban azért közben micsoda csodákat hajtanak végre azok az óraépítők, akik ezeket csinálják.
8: Az óraőrült leszeretnék valamit mutatni, tehát hogy...
5: Igen. Kicsit a szerkezetek. Nem akarom nagyon, mert nagyon szakmai, csak hogy mit tud mondjuk egy komolyabb szerkezet, és ezt mennyi ideig csinálják, és mire képes.
8: Most, amit itt hoztam a kezembe, és az így ilyen szempontból érdekes, hogy egyszerű kis hárommutatós órát hoztam, tehát hogy gyakorlatilag semmit nem tud, óra, perc, másodperc, dátum. Viszont ennek egy olyan szerkezete van, aminek a járás tartaléka, tehát hogyha leteszed, ez több mint 5 napig elketyeg, ez 120 óra. Ez a piaci átlagnak a háromszorosát tudja például. Tehát, hogy ez ilyen szempontból azt mondják, hogy hát igen, ez egy kis egyszerű óra, ez itt semmit nem ér, ami nem igaz, tehát amikor megnézed, hogy mi van a motorháztető alatt, ott azért eléggé.
5: Ugye ezek tulajdonképpen olyan mechanikus szerkezet, amik a kezed mozgásától húzódnak fel mindig, abszolút. Nem kell fölhúzni, ha leveszed, akkor rárak egy óramozgatóra, vagy nem tudom pontosan mi a neve.
8: Óraforgatóra,
5: de közben egyébként a kezed mozgásától ő folyamatosan felhúzza magát a szerkezet.
8: Igen, van egy súly benne, ami folyamatosan húzza a rugót.
5: Kicsit, amit a billegne a kezeden, vagy így azt érezheted. Igen.
6: Erre ránézel, amit most mondtál, hogy hány óra járás tartalék van benne, föl nem venni.
5: Azt mondod, hogy a Zsűl zsebében találod egy sonkás zsömle mellett.
8: Így van, konkrétan. Én egyébként ezért szeretem, mert hogy van egy fontos fogalom, amit én szeretek, nem is azt mondom, hogy súlykolni, csak néha emlegetni, ugye a csendes luxus. És ez azért,
7: csendes luxus.
8: És ez azért, igen, azzal az órával a csuklódon azért nagy kontrasztban van.
7: A csendes luxus az, amikor mindenki előtt felkelsz, és megeszed túrurudit.
5: Igen.
7: Hanélkül erre várt felébredni, az a csendes luxus.
5: Azzal az órával kezed, de már nem ennél, te csendesen túrurudit.
8: Az biztos.
6: És ez árban megmutatkozik?
8: Meg, mert ez is, most azt hiszem, 3900 euró a lista ennek az órának.
6: Ennek a zöldnek?
8: Igen, tehát pont úgy, és egyébként ezzel forgattam egyszer a Keleti pályaudvar mellett, az egyik kis utcában, hogy mit gondoltok, hogy mennyibe kerül a legerősebb ajánlat, azt hiszem valami 150 ezer forint volt, tehát nem látszik rajta, de mondom, én ezt nagyon szeretem, ezt a csendes luxust, hogy én pontosan tudom, hogy mi van rajtam, magam miatt hordom, nem azért, hogy mindenkit lenyűgözzek az utca túloldalálásáról, hogy valami nagy darab
5: innen arany... indul a valódi óra, valódi szeretete, én hogy egy olyan szerkezet van a kezeden, amiről te tudod, nem is feltétlen egy olyan brand, amit mindenki ismer, hogy hú, akkor most nem tudom, tényleg Patek van a kezeden, 100 millióért, de közben tudod a szerkezetről. Na ez már a szerkezetnek a szeretete, meg az ismerete, hogy te, ez a csendes luxus, ezt tökre értem, abszolút. Hogy tudod, hogy mi van a kezeden.
7: Ez is egy pacemaker. Ez a kettő csendes luxus tulajdonképpen.
5: Mi a narratívája különböző óráknak? Tehát ha most neked mondok márkákat, akkor te elmondod, hogy nagyjából neked az emberről mit üzennek, mondjuk alapmárkákat, tehát nyilván nem, de Magyarországon,
8: amit
5: mondjuk hord az ember. Oké. Mondjuk Feri kezén van egy Omega. Ugye mindenki ismeri, Omega, tudjuk nagyjából ki volt az arca, milyen órákat gyárt, erősen középkategória, jól mondom, én középkategóriába sorolom. Mit mond az Omega? Olcsó vagyok, többnek akarok látszani, nincs pénzem jobbra, elegáns vagyok. Feri meglepte magát egy Omegával.
8: Vicceskedjük el egy kicsit akkor a kérdést, tehát sajnos túl hosszú volt a Rolexnél a várólista, ezért inkább átventem az Omega-t.
5: Omega, aha, középkategóriában
8: vagyok. Mert árva egyébként hasonló.

0: hogy Rolex, a Rolexet nem ismerem, a szerkezeteket, nem ismerek más márkát, mindenki Rolexet vesz, attól én megkapom azt a státuszt, amit szeretnék.
1: Ezért érdekes, hogy behozzak egy példát, Schubert család. Na, tudom, na és igen? Akkor tudtam, erre a mosolyra vártam, hogy Norbin Rolex van.
0: Norbin Rolex, de eredeti, fián, eredeti, ez fontos.
1: Igen, igen, én úgy tudom, utána kérdeztem, úgy tudom, igen, de a fia Omegát hord. És nem azért, amiért, hanem ez már egyfajta szintlépésen úgy gondolom. Tehát, hogy nem azt mondtam, hogy leragadunk Rolex, meg nem pénzkérdése náluk nyilván, de azt mondod, hogy én Omegát hordok. Réken Audemars-Piguet van.
0: Aha, az, na az például már, az már egy olyan márka, amit nem feltétlenül ismer.
1: Audemars-Piguet. Az AP, a fiatalok egyébként ismerik, tehát a rapper kultúra miatt, meg a hip-hop, meg ilyesmi, ott ismert lett. Nem tudom, nem hiszem, de rajta egy nagyon szép, szintén gyémántos óra volt, egyébként azt hiszem, múlt héten csináltam erről a videót, és az egy más státusz, meg más szint is árban is egyébként.
0: Egyébként, ha ránézel mondjuk a Norbi kezére, vagy a Norbika kezére, és őt is Norbizom, te fotó alapján nagyságrendileg 900-ezekbe tudod lőni, hogy hamis vagy eredeti óra van a kezén, ha van egy jó minőségű fotód róla, vagy az látnod kell a szerkezetet kézbe fogni a jó minőségű hamisítványok miatt.
1: Egyébként, amit sokszor nem szoktam mondani a videókban, hogy én azért utána kérdezek. Tehát, hogy ez egy kis piac, kis ország, és itt azért 2-3 kereskedőn belül be lehet lőni, hogy kitől van. És hogyha egyiküktől se, akkor gyanús.
0: Aha. Na, de hát azért, mondjuk igen, még egy ilyen kaliberű órát nem feltétlen rendel meg az ember internetről. Bár használtan, szertifikáltan, azért te nagyon sok ilyen órát meg tudsz venni.
1: Tehát vannak olyan magyar milliárdosok, akiknek az órai nem Magyarországról vannak. Aha. Hát, hogy van ilyen, de hogy azért az átlagnak, nagyjából a hírességekből nagyjából tudom, hogy kitől van.
2: Tegyük fel, hogy én egy nagyon kifinomult ember vagyok.
0: Tegyük fel, egy 12 milliós órával a kezeden, ezt most
2: megiszem. Minden este színházba járok, minden este.
0: Vidor Fesztiválnak mondjuk inkább, igen.
2: Plénumban jól érzem magam, különben klasszikus zenét hallgatok, és egy drága autóval járok. Nem akarom lejáratni magam barátai a Rolexes prolik előtt. Milyen órát
0: vásárolok magamnak? Omegás volt, a Feri Omegás volt.
3: Ő most mondta, igen, hogy a Rolex
2: csak az erejízlése.
0: Hogy neked milyen óra illene hozzád?
2: Hát úgy általánosan, mit tudna, meglátná, és azt mondja, hogy meglepnéd téged, hogyha egy magyar nőn ilyet látná.
1: Erre hadd válaszoljak akkor annak a márkának a reklám szlogenjével, Chopard Loves Cinemas, tehát hogy egy Chopard.
0: De az ékszer óra inkább,
1: igen,
0: a Chopard, azért
1: igen,
0: az, hogy
1: te nagyon nő, de egyébként van nagyon férfi a
0: Chopard. Ez nem inkább a szerkezetről, hanem az ékszerekről híres, amit ráraknak, nem? Tehát azért ez inkább egy ékszer óra.
2: Na, ezt majd a munkáltatónak írjuk mellett, hogy Chopard
0: ékszer óra.
2: Chopard watches, amúgy a Chopard, én is egy Chopard vagyok, egy leopász.
0: Egy nagy Chopard vagy. Jó nagy Chopard vagy, írj egyről.
2: Chopard tudni esnéket. Nagyon sokat Chopard tudok. De igen, szóval, hogy igaz, megnézem, Chopard watches.
0: Oké, hát nézd meg, én kérdezek. Ki a külföldi sztárok közül, aki neked nem csak státkuszként hordja, hanem azt gondolod, hogy mondjuk van egy szerkezetismerete, van óraismerete, szereti, érti, tiszteli ezeket a szerkezeteket, de drága órát látsz a kezén. Tehát még a Cristiano Ronaldo, én azt gondolom, hogy oké, megveszi a legdrágábbat, van neki 600 nagyon drága órája, de vagy nem kapja. Feltétlen vagy kapja, igen, hordja szponzorként, de nem feltétlen merül a szerkezetben, csak azt látom mindig, hogy 80-100-200 milliós óra van a kezén. Látsz olyat, aki.
1: Mondok két végletet, na, és meg fogsz lepődni. Az egyik a Dalai Láma, ő órásmester. Konkrétan ő ért az órákhoz, de a Dalai Láma ért az órákhoz.
0: Ezt nem tudtam róla.
1: Igen, ezért mondtam, tudom, hogy ez neked tetszeni fog. És van nagyon drága óra, amit ajándékba kapott ráadásul. A másik pedig a Mark Wahlberg például. Aha. Tehát neki nagyon jó gyűjteménye van, ő ért is hozzá, nagyon stílusosan is öltözik, és ő azonnal, tehát nulladik napon látsz rajta mindig újdonságokat. Tehát ő nagyon képbe is.
0: És van. Ő egy márkával van, nem, ilyenkor, többen, vagy ő teljesen többen, márka függetlenül független. Vásárolja meg azokat a szerkezeteket, akár használtam, vagy akár régebbieket.
1: Vagy kapja ő szintén. Vagy kapja tehát, ő is. Ebbe, tehát az, hogy nulladik napon megkapsz egy újdonságot, az nagyon jó kapcsolat kell a márkák.
0: Aha. Van ennek a piacnak teteje, ami számodra már olyan összeg, vagy amit hallottál, vagy amire 10 évet várni kell, vagy ha úgy kérdezem inkább, hogy hol van a teteje az órának? Mi, nagyjából hova lehet nagyságrendileg tenni, amit mondjuk összegben, akár igen, először, aztán beszélünk szerkezetről és időről, amit mondjuk nem tudom, Monte Carlo elit megengedhet magának. Hol van a teteje? Van teteje?
1: Én úgy gondolom, hogy teteje nyilván, elméleti teteje nyilván van, mert egy, nem tudom, egy gyémántokból nem fér rá egy idő után több, meg egyszerűen fehér aranyból se tudsz egy idő után többet rátenni. De hogy azt mondom, hogy amit láttam és ami volt a kezemen, az mondtam $3.5 millió.
0: $3.5 millió. Ott a szerkezetet fizetem meg, a brilleket, a gyémántot fizetem meg rajta, vagy mind a kettőt egyszerre?
1: Meg a márkanevet főleg.
0: Meg a márkanevet. Persze. Az nagyjából hol tartunk? Az
3: hát 1 milliárd.
0: Az olyan 1 milliárdos óra.
3: Mi volt az?
1: Jacob & Co.
0: Aha.
1: A Jacob & Co, és nekik abból volt többféle is, tehát abból
0: Jakob,
1: volt a...
0: Csak zsétek, Jakob.
2: Jacob. Most megnéztem ezt a sopárdot.
1: Tetszik?
2: Nem,
1: jót
2: ajánlottam? Nem, nem vagyok ilyen sopárdos, nézem, vagy ilyen pandás úr, nem tudom, mire beszélsz.
1: Hát figyelj, a kertjétenket tudok mondani, az női, pici...
0: Az pici. A kertjétenk az egy nagyon pici, nagyon szép...

0: nagyon elegáns, az egy szép óra.
1: És olyan van, ami nyest díszítés van, mert ő az Eszter azt szereti. Vagy mondjuk Sopárd urat fölhívom, tud nekem nyestes órát csinálni, hogy odaadjam Eszternek?
2: Nyestes órát azért nem hiszem.
1: Van egyedi órakészítés? Az létező
2: dolog? Persze, ez egy létező üzletág.
1: És mi magyarok hogy állunk órakészítésben? Mert mindig azt mondjuk, hogy a svájci óra, az a svájci szerkezetek az a legjobb.
2: Két véglete van. Van a mondjuk azt, hogy commerce. Ebből egyébként van egy nagyon jó magyar gyártó, az Evolvens. Ők évente ezres nagyságrendben, sok százas nagyságrendben gyártanak órákat. Nem tudsz mindent egyedire gyártani, tehát a tokok adottak, de azon kívül a számlapon kívül, vagy a számlapon keresztül gyakorlatilag nagyon-nagyon sok egyediséget bele tudsz vinni, és oda ráteszik az arcot, hogyha akarod, bár azt azért annyira nem szeretik, de hogy bármilyen márkanevet, bármilyen logót, olyan technológiával dolgoznak, hogy lényegében bármit rátesznek a számlapra, ami törvényekben nem ütközik meg ilyesmi.
3: Aha, és van ebben van ilyen gender neutralitás, tehát hogy egy nő hordhat férfi órát, és egy férfi hordhat női órát?
2: Szerintem ez történik jelenleg is.
3: Tessék, egy világ, ami igen. Utopisztikus.
0: Tartunk egy pici szünetet. Légy szíves, vedd le róla az órát, jó?
3: Hát, hogy ne szóljatok
0: vele lépni! Még a jó világnak, és mindjárt folytatjuk a beszélgetést Lakatos Zsolt óra szakértővel. Itt vagyunk rögtön a hírek után, 8:30 pontosan.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadja rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
3: Megújult a Budmill a Premier Outlet.

0: Outlet Budmill üzletében. Budmill, a stílus, ami te vagy.
1: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
0: Hovány csoport a világ élvonalában.
2: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
3: Sziasztok, sportarcok!
4: Irány a suli az Intersport legjobb ajánlataival. Szerezd be most mindent kedvezményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Reklámot hallottak.
9: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
8: Reklám.
10: Előzzük meg a kánikulát. A Zengőalföld Kft-nél most az Olympia Splendid 3,5 kW-os inverteres klíma kedvezményes áron mindössze 139.000 forint plusz áfa.
11: Mindössze 139.000 forint plusz áfa.
10: Csepegtető tálcás vételem, megbízható szervízhálózat és igény szerint szakszerű beépítéssel is. Ne feledd, a kedvezményes ára készlet erejéig tart. Zengőalföld Kft. Szeged Szőregi út 50. Építsük tovább a jövőt.
12: Eljött a te időd, neki is lekedj! Vár a Pannon Oktatási Központ esti iskolája, ahol felnőttként is van lehetőséged, hogy újra iskolapadba ülj, és sikeres általános iskolai bizonyítványt, illetve érettségit szerez. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu honlapon, vagy keress minket személyesen Kiskunfélegyházán, a Móra tér 9-ben, a Vállalkozók Ipartestületének székházában. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
13: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
14: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
13: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
14: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
15: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
16: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal is várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Szegeden a Rókusi körút 42-64 szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
9: Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel, majd hallgassa az

0: legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en.
1: A 87.9 Rádió 1-en.
0: A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en.
1: A Rádió 1-en.

0: és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió1Szeged.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Nyárzáró kütyükavalkád a Somogyiban, állatkertek éjszakája Szegeden, újra megnyílt a Bordányi templom. Már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Digitális játékok és önbizalomépítés lesz augusztus 31-én a program a Somogyi Könyvtár nyárzáró kütyükavalkádján. A 7-14 éves gyerekek csoportokban próbálhatják ki a játékos feladatokat a könyvtár legmodernebb kütyüjeivel. A cél, hogy az alkotás által sikerélményt és önbizalmat szerezzenek, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek Piri Ildikó, a könyvtár igazgató helyettese.
3: Célunk az, hogy olyan digitális eszközöket mutassunk be a gyerekeknek, amikkel nem biztos, hogy találkoznak az iskolában. Akár egy VR szemüveg, egy 3D technológia, vagy Lego Spike robotok, vagy Icarus ilyen digitális mozgásfejlesztő játékok. Sokszor kérdezik a szülők, hogy biztos ezt szeretnénk? Vagy egész nyáron rengeteg időt töltöttek a gyerekek a képernyő előtt, és még most is erre van szükség? Már szoktuk mondani, a különbséget szeretnénk érzékeltetni. Nem mindegy, hogy valaki óránkig passzívan néz egy képernyőt, egy videót, és így használja a digitális eszközt, vagy pedig kap egy feladatot, játékos feladatot.
2: Esti programokkal várják a látogatókat a Szegedi Vadasparkban az állatkertek éjszakáján augusztus 28-án pénteken. A programok középpontjában az állatvilággal kapcsolatos tények és tévhitek állnak. A teráriumházban játékos ismeretterjesztő foglalkozásokat tartanak, és éjszakai rovarászás is lesz. Az esti látványetetéseken az indiai orszarvúkat, az oroszlánokat és az elefántokat lehet megfigyelni. Az este másik témája Afrika lesz. A Rengeti Trúp táncházat és koncertet ad, a programokat pedig tűzzsonglőr bemutató zárja. 2,5 év után újra megnyílt a Bordányi Szent István király templom, amelyet a búcsúi szentmisén adtak át. Az épületet 2024 márciusában zárták be, miután vakolat hullott le a boltívről, és a templomot életveszélyessé nyilvánították. A felújítás során elvégezték a falak belső szigetelését, megújították a szentélyt, a tetőtér falait pedig megerősítették. A beruházás idején a szentmiséket többek között a faluházban, a templomkertben és a plébánia épületében tartották. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Egyre szakadozottabbá válik a felhőzet, napközben jobbára gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Napközben kicsi a csapadéknak az esélye, legfeljebb elvétve eshet. Az északkeleti északi szelet néhol erős lökések kísérhetik, délután 27 és 32 fok közé emelkedik a hőmérő higanyszála. Balesetmentes jó utat és kitartást kívánok a munkához. A Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ja, megáll, itt vagyunk. 3-9 lesz pontosan, 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Lakatos Zsolt óra szakértővel az órák világában merülünk el, már minden kézen megfordultak a drága órák, az olcsó órák.
1: Összemocskoltak.
2: Inkább az olcsó.
0: Eszter keze ledobta a 10.000 fontos órát. Egyszerűen fölvette, de így levágódott. Levágódott róla az óra.
1: Ez egy másik ilyesmi.
0: Igen, teljesen. Másban vagyunk, és Zsolttal órákról, luxusmárkákról, és hazai sztárokról, külföldi sztárokról beszélgetünk, hogy ki, hogy hordja, mennyire van ennek kultúrája, mennyire ismerjük az órákat, hol tartanak hazánk sztárjai abban, hogy ismerik a szerkezetet, vagy csak fölvesznek 100 milliós órákat, és a Szoboszlait említetted, ugye, hogy legalább 4 darab különböző 100 milliós órája van.
3: Ennyit lehet látni rajta az idő alatt. Lehet, hogy azóta, lehet, hogy csak egy van, és érted, eladta, vett másikat, de nem hiszem. Tehát, hogy azért szerintem megteheti. Azzal a fizetéssel, ami azért neki van, szerintem azért összejön valahogy.
0: Ha meg egy óra nem óra, nem? Persze, hogy öltözöl, persze. Milyen partira mész, milyen autót választasz hozzá.
3: Veszel egy piros órát, aztán elegánsan kell menni, pirosat nem jó hozzá.
0: Hát a narancsárga lambóért, a Gáspár Lacinak, no, az, hát hogy néznek ki a kezére egy piros óra. Kicsit azért a szerkezetekről mesélj nekem ennek a kérdésnek, már nekifutottam az előbb is, hogy azért hova tudnak eljutni, vagy hogy működik az emberi agy, vagy hogy ezek az órakészítők akár élnek, nem élnek, fiatalok, új generációsok vagy végig, hogyan álmodják meg ezeket a szerkezeteket, és hogy mi az a durvaság, amit láttál 100-150 évre előre mondjuk a negyedholdakat is mutatva. Próbálok arra kiukadni, hogy egy kicsit, ha erről mesélnél, hogy azért nagyon bonyolult dolgokat építenek közben.
3: Volt a, nem is azt mondom, hogy a kezemben, de nagyon közel hozzám, a Vasaron Konstantinnek van egy olyan órája, ami ekkora, de szó szerint is, hogy ekkora. Beletették a világ összes komplikációját, amit lehetett, és mit tudom én, tehát, hogy Héber holdnaptár, kínai új holdnaptár,
0: de minden. De ez mind szerkezetben, fogaskerekekkel, tehát ez ugye ez nem digitális.
3: Ott volt, és mondom, ezt
1: több... Mi egyáltalán szükséged a Héber holdnaptára, csak kérdezem.
3: Nekem nincs, de el tudom képzelni, hogy van olyan, akinek van. Egy. Tehát, hogy szerintem értem, hogy egy olyan komplikáció, amire nem gondol az ember, de lehet, hogy neki kell. Egyébként a teljes Biblia Ószövetség arra épült. Tehát, hogy ők ugye az összes évszámot egyébként holdban határozták meg.
1: Tehát történelmi érettségre jól jön.
3: És ezzel nem lehet visszaszámolni belőle egyébként.
0: Na, de hogy azért ezek olyan bonyolult szerkezetek, hogy ezt így, fel aztán, sem fogjuk, hogy ez hogy van megépítve.
3: A tervezés az adott esetben egyébként egyszerű volt, viszont a kivitelezés az valami 5 év. Tehát, hogy nagyon sokáig dolgoztak vele.
2: Egy darab van, gondolom.
3: És ebből egy darab van, persze.
0: 5 évig építették az órákat. A kis fogaskerekeket.
3: Egy darabot.
0: Magát a szerkezetet, ami ezt tudja.
3: Igen, mert utána a tokba tenni az már egy egyszerűbb dolog, de magát az órát azt sokáig, nagyon sokáig építette egy mester.
0: Az óra lehet-e befektetés, mint ingatlan? Kérdezi valaki.
3: Adott esetben igen, de ahhoz, ha ezt kérdezi, akkor neki nem. És nem azért, tehát ahhoz nagyon kell érteni hozzá. Tehát neked pontosan kell tudni, hogyha kijön egy óra, abban a pillanatban, hogy neked megvan a kapcsolatot, hogy be tudsz szerezni azon a listáron. Mert hogyha te egy hype-olt órát veszel, mint a kriptót is, ha a csúcson veszed, soha. Tehát onnét csak mínusz van.
0: Aha, de lehet olyan, hogy mondjuk nem gyártanak belőle többet, 500 darab készült, és folyamatosan emelkedik az ára. Igen, de amikor egy autó gyártásával leállnak, és onnantól kezdve valamilyen típus elkezd emelkedni,
3: persze,
0: az ára.
3: De ahhoz nagyon képben kell lenned, hogy arra rá tud nyúlni, arra a darabra.
0: Aha. Igen. Neked vannak ilyen befektetési óráid, amik arról szólnak, hogy mondjuk 5-10-20-30 év múlva mennyit fog érni?
3: Nekem nincsenek ilyenek. Nekem sok órám van itt, amit elhoztam, ezek a nagy része ugye saját, de hogy ismerek olyanokat, akik vettek befektetési jelleggel, vannak ilyen haverjaim, barátaim, megvették, beteszik a széfbe, ott el van, nem kér enni, és majd 10 év múlva vagy bejött, vagy nem.
0: Hol tartanak a kínaiak ebben? Ugye tudjuk, hogy mi van az autógyártásban. Tudjuk, hogy mi történik, hát hogy is mondjam, csak az olcsó dolgok gyártásában. Van-e olyan, létezik-e olyan, hogy kínai óragyártás, és ha igen, akkor nagyjából mondjuk egy 50-100-150 éves márkával mennyire tudja felvenni a versenyt?
3: Olyan szempontból érdekes ez, hogy ugye idézőjelben lenézzük a kínai óragyártást sok szempontból, főleg aki egyébként nem ért hozzá, de azt ugye tudni kell, hogy a svájci gyártók a 60-70-es évektől elkezdték kiszervezni a gyártást Távol-Keletre. Gondolok itt Tájföldre, Hongkongra, Mainland China-ra, és jelenleg nagyon sok gyártónak gyártanak kínaiak. Tehát, hogy konkrétan önként átadták tudást, tapasztalatot és mindent a svájciak, azért, hogy olcsóban megkapják a dolgokat. És a Kína erre egyébként valahol felnőtt, és olyan gyártókapacitásokon és olyan dolgokat tudnak csinálni, mint például, hogyha ez az óra, ez mondjuk, amit most itt adok a Ferinek, hogyha ez európai gyártás lenne, e mögött 2-vel több nulla lenne árban valószínűleg.
2: Hát de ezt hogy lehet eladni? Az a neve, hogy szarbomba.
3: Nem is az a lényeg, hanem az, hogy egy teljesen keramiatokos óráról beszélünk, és általában ugye az van, hogyha nem commerce márkáról beszélsz, hanem ilyen lapított hordóformás, ilyen luxusnak kinéző órát, akkor erre azt mondod, hogy 60, 70, 80, 100, 150 millió akármi. Most ezt Kínában legyártják neked 2000 euróért, és ez már a lista.
0: Ennek az európai változata nagyjából a stílusba hasonlítani kellene az a Richard Mille, nem? Igen, tehát, hogy őket, abszolút, őt máshogy, ugye őket, nem őket, mert ő egy konkrét személy. Legálisan.
3: Amúgy konkrét személy.
0: De azt mondom, hogy konkrét személy, így van.
1: Ezzel már be lehet menni a termálvízbe?
3: Egyébként ezzel nem mennék be, mert egyébként az ilyen érdekes óráknak azért általában a vízállósága az 5 ATM körül van, és azzal nem menjetek vízbe. Tehát ami nem menetes koronazáros, vagy legalább nem 100 méteres, azzal nem menjetek vízbe, hogy az edukációnak is áldozzunk egy kicsit.
0: Ezekkel a fiatalabb generációs óragyártókkal, mint tényleg Richard Miller, Frank Müller, akik mondjuk az 50-es, 60-as években születtek, tűntek föl, és az elmúlt 50 évben építettek karriert, nem mondjuk, mint egy IVC, vagy egy Rolex, velük lehet találkozni, te velük el tudsz menni, kajálni egyet, beszélni velük kiállításokon, találkozni, mondjuk tényleg egy Frank Müllerrel, vagy egy Richard Miller?
3: Mondok mást, Konstantin Csajki mester. Ő nem sokan, vagy, tehát olyanok, akik mint én, ők ismerik, de egyébként nem közkézen forgó neve. Ő az egyik, jelenleg az van, hogy a világ legvékonyabb mechanikus óráját ő gyártotta, ez 1,65 mm vastag. Volt ez az óra a kezemen, és mondom, Csajki mesterrel lehet találkozni. Tehát van, és ő egy nagyon szerény ember, és én beszélgettem vele, és lehet oda menni hozzá szelfizni, és minden is úgy áll, mint egy általános iskolás gyerek a tornyaszatyrával. Tehát ő tényleg nagyon szerény, és mondtam neki, hogy húzd már ki magad, tehát egy rockstar vagy, és akkor mondta, hogy nem, ő ne, de mondtam, hogy de.
0: Ő továbbra is úgy apostrofálja magát, mint egy óraépítő mester.
3: Szóval, és vissza egy kicsit a kínai témára, szóval, hogy ez is full kínai volt egyébként, amit mutattam. Uh-huh. Tehát, hogy nézd meg, ez egy egymutatós óra, full titán tokban, a földgömböt mintázza, és ezt egyébként jutalmazzák is, mert itt, azt hiszem, itt lehet látni rajta a pecsétet, hogy ők az órás világ Oscar-díját elhozták.
2: És ő micsoda?
3: Ez egy Siga Design nevű dolog, ők egy design stúdió Kínában, és ez az egymutatós óraik, mi Blue Planet, és ez egy kicsit ilyen fenntarthatósági téma.
0: Még meg nem mondom, mennyi az idő.
3: Pont ez a lényege,
0: én
3: igen. Hogy
0: a földgömböt, én értem, azért most kikéne, hogy mennyi az idő, azért nagyon nagy bajban lenne.
3: Igen, majd, ha gondolod, majd utána elmesélem.
0: hogy működik maga, igen. Hogy megmondod,
3: igen, de hogy önmagában a koncepcióért, önmagában azért, hogy most így aggódjunk egy kicsit a földért, meg hogy szemlőt legyen, ezért kapták, meg önmagában a magában a gondolat miatt.
0: De elképesztő, hogy az óragyártásból is megérkeztek.
3: Persze.
0: Szóval tényleg azt gondolom, hogy ilyenek tradíciója van, azért itt 50-150 éves dolgokról is beszélhetünk, akár egy-egy márka esetében, és jönnek a kínaiak, és az elmúlt 20 évben vagy 10 évben meg ugranak egy óriásit.
3: De aztán náluk is van tradíció, tehát a 40-es évek óta náluk is van óragyártás.
0: Aha, tehát csak akkor nem jött át valahogy Európába, hogy mi nem ismertük
3: meg. Például, amit sokan talán gújnévnek használnak, nagyon sok hamisítányban van Sigal nevű szerkezet. Ez egy kínai gyártó, majdnem 100 éves, azt hiszem pont 75, tehát hogy ilyen, azért az már, vannak olyan óragyártók, akiknél egyébként Richard Mille, akit emlegettünk, ők 20 vagy 25 éves, vagy 30 éves. Most annál azért háromszor idősebb.
2: Két nagyon fontos kérdés van a hallgatóktól, az egyik a gondos órákról.
3: Volt a kezemben, és úgy volt, hogy forgatok is róluk, de visszakérte az apósom, úgyhogy sajnos ez elmaradt.
0: Lehet-e valamilyen szép tokba berakni ezeket a gondos órákat? Hogy Ferinek is megcsilingelje.
2: Nem, hanem hogy aki mondjuk ma szeretne órát venni, de nem tud milliós tételben gondolkozni, és azt mondja, hogy mondjuk 200-300 ezer forint a felső határ. Arra van olyan, amire még te is azt mondod, hogy gyerekek, 300 ezer forint, de ez adja.
3: Mennyire tetszik ez neked? Így fogásra, meg ilyen, mennyire érzed ezt igényesnek?
2: Abszolút.
3: Ez egy 120 ezer forintos óra. Ez egy automata Casio, ez
1: három
2: hete jelent.
1: Ez a valóság, Ferikém.
2: Hát ez mondja, gyerekek.
0: Hol van már a G-Shock, meg a bekapcsolatod a tévé?
2: Nekem egy órán van, apám doxája, és kész. Ennyi.
1: Az
2: jó még a doxa?
1: Hogy miért lett ilyen népóra
3: a magyarok, na, egyébként ez egy érdekes dolog, hogy a magyarok valahogy úgy érzik, hogy a mi lelkünkhöz közel van a doxa. És ez egyébként a vasútfejlesztéshez kapcsolódik, mert hogy a magyar államvasutaknak volt szerződése a doxával, vasutas óra volt eredetileg, és innét jött a popkultúrába, hogy pontos, mint a doxa, üt, mint a doxa, hogy ezek ugye filmekben is mindenhol előkerülnek. Amit közben adtam neked, Balázs, az egy mikrobrendnek, egy kismárkának egy órája, 230 ezer forint, és azért igényességben...
0: Aha, nagyon tehát, szép. Tényleg nagyon szép.
3: Azt mondom,
0: nagyon
3: hogy ez szép. Bármivel tud versenyezni.
0: A hamisítás az körülbelül évente kimutathatóan mennyit árt a piacnak? Ázsiától kezdve mindenki, aki ontja rá.
3: Milliárd dolláros tétel. Tudom, hogy 10 milliárd dolláros tétel. Most nincs előttem a szám, de egyébként legutóbb, amikor valami hasonlóról beszélgettünk, akkor utána olvastam, és akkor ilyen 10 milliárd dolláros tétel volt. Mert nyilván ez egy ilyen felesleges blót, amit görget maga előtt az óraipar, mert akkor a szervizbe kell menni, akkor az embereknek lekötni az erőforrásait, hogy akkor most szétszedjék, összerakják, hogy akkor ez most igazi, nem igazi, tehát hogy...
0: De egészen durva, hogy hol tartanak a hamisításban, nem? Tehát már senki ne a, nem tudom, a 1000 batos tájföldi szamui kirakatból megvett órára gondolja, tehát hogy félelmetes, hogy milyen szerkezeteket csinálnak.
3: Vannak high-end hamisítványok, igen. Tehát, hogy vannak olyanok, amikről távolról nem lehet megmondani.
0: Neked is meg kellene küzdeni vele, hogy megmond?
3: Abszolút, abszolút. Szóval, hogy egyébként eljátszunk ezzel, hogy TikTokon meg minden, de hogy van olyan hamisítvány, amit kézbe véve lehet megmondani, képről egyáltalán nem. Tehát létezik ilyen, de az meg megint ott kezdődik, hogy 1-2-3 ezer dollár.
2: Tehát, a hamisítvány,
3: igen.
0: Na, és akkor ott a valódi értéke mennyi? Tehát én mondjuk veszek egy órát 3000 dollárért, mit utánzok? Tehát ott az, mit egy 100 000-200 000 dolláros óra van a kezemben 3000 dollárért?
3: Például ilyesmi, igen.
0: Én nem tudom, ez a hamis óra, ez valahogy nem, ezt nem. Tehát, hogy vagy vegyél egy szép órát, szép szerkezetet, vagy ne hazudj. De az, hogy hamisítvány van a kezeden, nem?
2: Há, olyan polcra akarsz kerülni, ahol nem vagy, jó, ahol nem
1: akkor,
2: tudsz fölmászni.
1: Akkor ilyen alapon, akkor ne jár, olyan nőveknek hajószabítása van.
3: Vagy valami más extenziója,
1: igen. Tehát ez van, lehet nagyot álmodni, kis büdzsével is.
0: Oda néz, miután fönn volt a 12 milliós a kezén. Oda néz, hogy megalakul.
3: Szerintem most ezt a latitűdjét egy pár hétre elintőztem.
1: Ennyi, most innen már a doxához megyek, hogy mit tudnak felgyémátozni nekem. De amúgy ez a kérdésem van például még, hogy a vízórákat. Azt pontosan, hogy el lehet? Igazából tényleg az érdekel, hogy oké, rendben van ez a közös Magyarországon, akik szeretik az órákat, és kicsit izgalomban jönnek, amikor meglátják a deréktájat, hogy ez így, hát ez nagyon-nagyon király lesz, hogy nekik vannak amúgy ilyen, nem tudom, szokásaik, vagy ilyen, vagy rendezvényeik, vagy ilyesmi, ahol összejárnak és egymást simogatják.
3: Abszolút, abszolút. Az egyik ilyen rendezvény mondjuk a Nemzetközi Órabörz egy évben 3-4 alkalommal van, és akkor ott vannak eladók, de ott lehet emberekkel találkozni. Vannak sokkal kisebb rendezvények, tehát nekünk van olyan nagyobb baráti társaság, ami összejár havonta, mit tudom, és 15-20 ember, és akkor ott simogatjuk egymás óráit. De hogy én például annól elkezdtem egy ilyen kezdeményezést, hogy órás vacsora. És ez nem a reklámhelyem, mert jelenleg nem működik, de hogy volt ilyen esemény, ahol konkrétan előre nem is azt mondom, hogy válogatod, de hogy előre lehetett jelentkezni, jött egy márka, bemutatta az újdonságait, és akkor ott el lehetett tölteni egy 3-4 órát, együtt beszélgetve, vacsorázva, borozgatva, és akkor az egy tök jó hangulatú esemény
1: volt. És vannak ilyen dolgok, amiket egyáltalán nem szabad csinálni egy másik ember órájával? Van ilyen etikettetek?
0: Kicserélj a misítványom.
3: Például azt nem...
1: Belekartol a monogramomat.
3: Igen, például azt mondom, hogy... Úgy vigyázunk más órájára, mint a sajátunkra. Szerintem azért ez az egyik legfontosabb alapelv, amit így általában illik követni.
1: Balázs, mi semmi nem tudunk vigyázni, szóval,
0: nem,
1: hogy
0: nem való, igen, nekem.
2: Nem is való ez.
3: Ezért nem is hordja Balázs az óráját,
0: igen, rájöttem. Most elküldték a videót, hogy te valamikor 10 éve kielemezted az órát.
3: 2022 áprilisában, ha jól emlékszem.
0: Viszonylag azért így képben vagy mindennel. Akkor nem 10 éve, 2022-ben?
3: Igen.
0: Elemezted ki?
3: Igen.
0: Aha, az volt.
1: És
0: egy...
1: mire jutottál?
0: Egy Breitling volt.
3: Breitling Avenger, igen.
0: Igen. Igazi volt?
3: Úgy gondolom, hogy igen. Minden részletére kiterjedő. Most derül, hogy hát figyelj, Balázs, sajnos van egy rossz híre.
0: Igen, sajnos van egy rossz híre, igen. Nem, azt a 40. születésnapomra kaptam. Hordtam párszor nagyon szép óra, de valahogy otthon úgy ránézek, úgy tetszik, de nincs az az ingerenciám, hogy felvegyem.
3: Erre csak azt mondom, hogy ezt sajnálom.
0: Mi a Breitling márka? Az körülbelül hova sorolódtam ezzel? Légy őszinte velem.
3: Forgalom alapján egyébként a Breitling jelenleg a top 10 márkában van Svájcban, és az ismertség szempontból pedig szerintem a top 5-ben. Tehát, hogy ő az egyik legismertebb.
2: Jó, de mit gondolsz arról az emberről,
3: aki nem hordja a Breitlingét, mit gondolok arról, igen?
0: Igazán menő, hogy van egy szép órád, és nem hordod. Nem?
1: Tehát, egy számológépes kázióval esetleg boldogá tudnánk tenni téged.
3: Sajnos nem hoztam egyébként. Sok káziót hoztam, de az pont sajnos nem. Szóval egyébként az egy jó márka.
0: Aha.
3: Ezért is hoztam egyébként
1: Breitlinget. Mennyire vennéd át tőle most?
0: Még szervizeltem is, vittem szervizbe. Te rendesen wow.
1: Szervizelni kell az órákat?
0: Hogyne?
1: De mi hány ezer kilométerenként?
3: Egyébként 3-5 évente ajánlják, de azért az 5 év. És azért, mert ugye van benne gumi, ugye a tömítések, és azok kiszáradnak. És akkor utána nem védi az órát. Tehát ezért van az, hogy vízbe vinni az órát, az egy ilyen feltételes dolog, hogy persze, hogyha volt szervizelve, hogyha egyébként arra való, akkor lehet, de amúgy csak így vakon, hogy most nem hordtam 10 évig, fölteszem, bemegyek vele a jacuzziba, azt így biztos, hogy ne.
1: Ez vőkém. Ez én embertípusom. Én a macskalom takarítás.
0: Hol van az órám? Igen. Kinek van a csúcs a kezén világsztárok közül? Ki a legleg, akinél nem láttál drágábbat? Most mindegy, hogy szerkezet vagy luxi, de akinél azt mondta, hogy na igen, továbbra is ő az, aki mindent fölpakol a kezére. Ronaldo?
3: Szerintem a Cristiano Ronaldo, de egyébként mondjuk a DJ Khaled, ugye ők mind a ketten Jacob & Co-t hordanak. A Ronaldo talán egy fokkal exkluzívabbakat, mert neki jobb a kapcsolata egyébként a Jacob Arabo úrral, és ő azért sok minden mást is.
0: A Conor McGregor kezén látok még komoly szerkezeteket.
3: McGregornak nagyon jó órai vannak. Igen.
0: Azt látom, igen, ő, mert meg, úgy tűnik, mintha értene is hozzá. Igen.
3: Én úgy gondolom, meg nyilván azért drága is. De ami nekem nagyon tetszik, hogy elkezdett ő is ilyen visszafogó dolgokat hordani. Tehát, hogy a Pateknek például van egy ilyen művészeti vonala, ami kézzel festett számlapok, meg ilyesmi, és hogy megjelent ilyesmi a McGregoron. Tehát nem az van, hogy gyémántok, és minél nagyobb, hanem azt mondta, hogy kis finomságok. És ez szerintem egy pozitív üzenet amúgy. Annak ellenére, hogy a McGregor azért mégiscsak egy harsány csávó. Tehát, hogy...
0: Igen, most jól sikerült a legutolsó bunyója, 6 másodperc. Nem, a harmadszorra reméljük, hogy visszatér.
2: Nagyon keveset azzal a 6 másodperccel, egész életünkben.
0: Hát brutál volt, igen. Zsolt, nagyon köszi, tök izgalmas világ. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél. Én azért mindenképpen megnézném, hogy megvan-e mindegyik. Jó?
3: És lehet, hogy mindjárt
0: azért testcsillásokat és minden mást azért nézzünk át, hogy... Nem tűnt el valóban egy
3: óra. A főalkatrészek megvannak.
1: Én csak azt akartam kérdezni, hogy vannak ezek a nem annyira nagy márkák, amiket úgy hordanak az emberek, mint hogyha nagyon fontosak lennének, Michael Kors, meg az összes többi, és ők is csinálnak órákat, hogy ezek megőrzik az értéküket?
3: Vagy egyáltalán.
0: Zara Handel.
3: Kilépsz az ajtón, és akkor mínusz 40-50-60-80%.
0: Kaptad 2 tornacipő mellé a C&D órát.
1: Csak hogy ezt is látod, ott is vannak árak.
3: Vannak csak, tehát hogy rá lehet írni, csak nem ér annyit. Sajnos az, hogy se technikailag, se semmilyen presztízsben nem ér annyit.
0: Nincs ennyi. Nagyon köszönjük, Zsolt, nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Mivel mész haza? Taxival, kocsival? Küldjünk egy biztonsági őrt?
3: Igen, egy teljes biztonsági szolgálattal ezek után szerintem.
0: De azért ez nagyon menő, hogy este odaszólsz, hogy elhoznál pár órát, és így odaadják
3: neked.
0: De
3: ez kell ilyen kapcsolat, persze.
0: Ezért ez menő. Ugye, hogy most jelen pillanatban itt van 3 óra, szóltál este, hogy szeretné hozni 3 drága órát.
3: És kinyitották a butikot miatt most 9-kor.
0: Nem az óraboltot, érted? Kinyitják az óraboltot. Most nem tudnánk egy nagyon jó minőségű hamisítványra kicserélni?
3: Nem, sajnos nem.
2: Sajnos nem. Értenek hozzá a boltban.
3: Igen, ez elég gyorsan kiderül.
1: Ez egy bizalomjáték. Megnézik, akkor nem bíznak benned, mondom neked.
0: Zsolt, nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük szépen, érdekes volt. Köszönjük. Jövünk mindjárt 4 percre pontosan 9 óra Lakatos Zsolttal beszélgetünk. Az órákról jövünk mindjárt, a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Balázsék hamarosan folytatódik.
5: A műsor támogatója a Délkertész webshopja a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
0: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
6: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
0: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
6: Nyugi, csak egy délelőtre.

0: rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi mondjuk 4 év múlva?
3: Ne küzdte gyáva, de nem, nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
9: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
10: Shell. Go well.
11: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
12: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
14: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
15: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
14: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
16: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
17: Két lábon, két keréken. Idén is a Szegedi Gyermekklinikáért. Veletek.
18: Szeptember 5-én fuss, kerékpározd, sétálj, érezd jól magad és segíts.
17: Gyűjtsünk össze közösen minél több pénzt, ami 100%-ban a Szegedi Gyermekklinika fejlesztését támogatja.
18: Sőt, egy jótékonysági főzés is vár többek között dr. Balsai Tamással, aki előadást is tart a helyszínen. Start szeptember 5-én 10-kor.
17: További infók a Két lábon, két keréken Facebookján. Várunk a lapos bícsen.
18: A rendezvény kiemelt média partnere a 87.9 Rádió.
19: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
20: Pizza mi illatot érzek, pizza mi hangot hallok, pizza mit eszem.
21: Rendelj te is és éld át a pizza mi élményt, akár otthon is.
22: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napfényfürdő Aquapolis. Használd az augusztus 20 promókódot online jegyvásárláskor, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. aquapolis.hu.
2: Az Egrifim Kft. Szonki telephelyén a lakosságtól és cégektől felvásárol akkumulátor, vas, színes fém, csomagolási fém, elektronikai és öblös üveghulladékot. A használt gumiabroncsok bárki számára ingyenesen leadhatók. Nagy mennyiségű fémhulladék esetén díjmentesen konténert biztosítunk. Fémek újrahasználatra megvásárolhatók. Bővebb info facebook.com/egrifimkftsank. 20 218 88 61.
3: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

kettő között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en ma

0: Munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: A hosszú hétvége ellenére is volt elég véradó. Vízvezeték felújítása Szent Ferenc utcában. Egyre többször bukkannak fel az unokázós csalók. Üdvözlöm Önöket, hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Csongrád-Csanád vármegye ismét jól teljesített a véradó számok tekintetében. A hosszú hétvége miatt most kevesebb lehetőség volt a segítésre, de például a szombati rendkívüli nyitvatartást is sokan kihasználták a Honvéd téren, hogy vért adjanak. A héten is várják a hősöket az intézeti és a kiszállásos véradásokon is. Tudtuk meg Sasvári Krisztinától, a vármegyei Vöröskereszt vezetőjétől.
3: Azt gondoltuk, hogy 300 véradó fogunk tudni megszólítani. Ehhez képest 331-en jöttek el vért adni, ami nagyon jól alakult a múlt hetet tekintve, de természetesen az előttünk álló időszakban is folyamatosan szükséges az, hogy jöjjenek a véradók, annak érdekében, hogy hétről hétre megfelelő mennyiségű és minőségű vérkészítményen lehessen dolgozni, és azoknak az életét megmenteni, akik valamilyen baleset vagy betegség miatt kórházban fekszenek.
2: Vízvezeték felújítás kezdődik Szegeden, a Szent Ferenc utcában, a Boldogasszony sugárút és a Szent Háromság utca között, közölte a Szegedi Vízmű ZRT. Az előkészítés már zajlik, a vezeték csere várhatóan augusztus 31-én indul, amint egy 430 méteres szakaszon több mint 50 éves vezetékeket cserélnek ki. Augusztus végétől a Pálfi, az Oltványi és az Apáca utca érintett vége átmenetileg Zsák utca lesz. A tervek szerint szeptember 14-től a Szent Ferenc utca érintett szakaszát is lezárják az átmenő forgalom elől. A munka várhatóan december közepéig tart. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekmény típus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr a lezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Egyre szakadozottabbá válik a felhőzet, napközben jobbára gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Napközben kicsi a csapadéknak az esélye, legfeljebb elvétve eshet. Az északkeleti északi szelet néhol erős lökések kísérhetik, délután 27 és 32 fok közé emelkedik a hőmérő higanyszála, balesetmentes jó utat és kitartást kívánok a munkához. A Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Feri! Ezt így! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: De aztán az van itt, hogy Győrbe elhallgattunk ottan, tehát hogy így valaki... Szóljon a győrieknek, hogy ott most nem szólunk. Már, hogy ott tudják. Megint eső volt tegnap, ez ilyen. Tehát esik az eső, akkor elhallgatunk Győrbe.
2: Beázott?
1: Igen, nem szól semmi a 103.1-en. Köszönjük, hogy elküldtétek, de akkor most így nem halljátok, hogy mi ezt vettük, csak ha online hallgatunk bennünket, de a legjobb emberén már úton vannak szirénázó autóval Győr felé, úgyhogy kezeljük a problémát. Jó?
2: Akkor egy VD40-nek kiküldjük az
1: Igen, ez történik. Nagyjából félreállítjuk a takarítónőt, aki a kontakthibát okozta, és egy VD40-nel megoldjuk. M7-es Budapest felé vezető oldalán egy teherautó és egy autó ütközött Lepsénnél, 86-os kavicsnál belső sávon. Lépésbe lehet csak haladni, már több mint 4 kilométeres torlódás van. Ez is van. A Barnabás egyébként jót kérdez, gyerekek, hát akkor most mi van? Áttesszük holnapra, vagy elfelejtettük? Hát ez nagyon hányatott sorsú kezd lenni ez a Gyónás. Itt Zsolt olyan jókat mondott, meg annyit beszéltünk vele, de hát itt aztán ígértünk még itt reggel 6 órakor egy hónap utolsó szerdájára, de arra azok meg kell, hogy érkezzenek, arra fel kell, hogy szívjuk magunkat, azt most ne dobjuk be hirtelen.
3: Jó, holnap utolsó csütörtök ilyen lesz.
1: Mert ez egy mozgó ünnep nálunk.
3: Holt keltétől számított 5. napon.
2: Plusz, igen, kellenek az új impulzusok, úgyhogy akkor legyen így, hogy most csütörtök, gyónos csütörtök.
1: Igen. Most ebbe beállt ez a szerda, kicsit mozgassuk ki magunkat ebből, Barnabás, köszi, hogy szólt, egyébként tényleg holnap utolsó szerdája. Akkor átteszünk holnapra, mert most van is téma arra, mindenki egy kicsit rákészül, átgondolja, megírja, de elment ez az egész Gyónás egy kicsit ilyen büszkélkedés irányába. Tehát mi ezt szeretnénk visszafolytani, és a valódi bűnök valódi meggyónása a kategóriába visszatuszkolni egy kicsit, mert ilyen hencegés lett. Meg akarom mondni, hogy 6 barátnőm van, de 4 nővel lefeküdtem. Egyébként csak mondom és élveztem, és hú, de bánt a lelkiismeretem. Kicsit elmentünk ilyenbe, minket a bűnök jobban érdekelnek.
2: Igen, közben azt is visszajelzték a hallgatók, hogy mióta itt vagyok, nagyon luxizás, hogy órák, Maldív, kaviár, folyékony vibrátor, babetták.
1: Muszáj valahogy Juli Komjádiuszodás sellőtan folyamát ellensúlyozni, tehát nem baj, hogy jössz, mert ő meg közben elviszi a KSI-be sellőtan folyamra egy kiukat műanyag a sellőutconnyal Annát.
2: Én csak simán megvettem magamnak a farkakat, meg a gyereknek, és azóta...
1: Hát ez most hogy jön ide? Most ebben ne keverjük bele a gyereket. Megint a magánéletet. Vettem
2: magamnak egy farkat, és...
1: Igen, mert hogy jön ide a magánéletet?
2: Azóta a sellőnek hívnak.
1: Igen, farkakat. Nem, ellensúlyozzuk Juli.
2: Nekem a Juli viselkedésében magyartalanság, ami a legjobban feltűnik, mert a magyar sellő az egy ponty. Így és az, hogy ezek a színes ruházatok meg egyáltalán nem, tehát egy ponty, egy
3: nem
2: kárász.
3: Nem tudjuk még, hogy milyen ruhát kapnak, egy harcsa, lehet, hogy ponty
2: az
3: lesz.
2: Valami, nem? De nem egy harcsafarokkal kéne csapkodni, akkor miádi van? Egy nagy bajusszal. Igen, na az már valami. Az
1: figyeld
2: már
1: azt a sellőtan folyamot majd. Na azt figyeld, ezt tegnap már kielemeztük. Azt azért, azt nézzük meg. Hogy ott aztán Anna, ott azt, Anna, Julival majd ott.
3: Aki
1: műanyag sellő ruhába ott majd. Uszka,
3: 2 perc múlva kell benneteket kiszedni a medencéből fuldoklás miatt.
2: De ilyen fullpakos? Ugye,
1: eleve imádni való. Tehát Juli, nem tudom, hogy találja ezeket meg. De hogy ezek, valahogy neki szerintem már a Facebook ráismert az agyműködésére, és feldobálja. Tehát senki nem megy sellő tanfolyamra. Anna és Juli ott fogja csapatni majd a szeptemberben.
4: Komjádiuszoda.
1: Hát, érzed? Egy ilyen műanyagszagú sellővel.
4: És hát, hogy csapkod vagy tényleg a part.
2: Tényleg az, hogy a sellőfark az a legdrágább része a befektetésnek, aki ezt csinált, és hogy az lesz, hogy ne tönkretegyétek, hogy mindenki tudjátok, mint az okni a cipőbe, vagy ilyen fullpakos. Hogy ne legyen semmi.
1: Illetve behintőporoznak, hogy le tud majd venni magadról. Már csak figyelj.
4: És ott fogunk ülni a medence szélén, mindenki rajtunk fog röhögni, és akkor csobbanunk.
2: De azt tudod, hogy a hablánynak a kandúrját úgy hívják, hogy hablegény. De most kérdés, hogy csak hablányok lesznek, vagy hablegények?
4: Hablányok, szerintem itt csak hablányok.
2: És mi, hogyha megjönnek a közepesen kopaszodó hablegények, akik mondják,
4: ott lesz nagy csapkodás.
2: De van rendes melltartója ennek Kajlóba?
4: Mert az azt, azt mondja Gyuri, hogy az is van, minden van. Hagyom meg hát a víz alatti felvétel lesz rólunk, ettől egy kicsit félek.
2: A víz alatti felvétel, ez egy olyan kifejezés, amit egész érdembe kerültem.
4: Gondolj bele, hogy nagyít a víz, tehát hogy érted, vannak nagy testrészei, mikor azt még nagyítja, Jézus.
1: Nagyon várjuk. Nagyon, nagyon várjuk, amikor voltatok azon a képet, a csoportba,
3: videót
1: és élménybeszámolót a kási feliratú Sellőről, a Komjádi Üszodában, a 8-as pályán. Nagyon jól.
2: Meg emeltni egy ilyen kékestetői farkas emberképző.
3: Az megy nekem annak.
1: Bízzuk Julira, gyerekek, kinek mit hoz? Kinek mit hoz? Mindig valakit valóban elrángat. Most menjen Anna Sellő tanfolyamra, jó?
4: Én mindig én vagyok. Mindig én vagyok.
1: Ez igaz.
4: Nem baj, megyünk, sellősködünk, jó lesz.
1: Na jó van. Hallottátok a Meta új perét, gyerekek? Lehet, hogy aztán itt még az Instagramnak, meg a Facebooknak?
3: Áll a jó.
1: Melyik hiányozna jobban? Hiányozna?
2: Viszontlátásra, én nem mondok.
1: Én is ezt gondolom. Kézzel így elolvastam, és azt gondoltam, hogy de szép lenne, ha ez megtörténne, és hirdetünk egy csomó mindennek, használjuk meg mindent, de hogy nem lenne szebb világ, ha holnaptól az vagy nincs Instagram, gyerekek.
3: Hát egy darabig azért nem lenne
1: szebb. Nem lenne szebb világ.
3: Egy idő után remélhető.
2: Új, és tudom, apokaliptikus lenne az egész, így ilyen teljesen céltalan fiatalok lődörögnének az utcán, és vonyítanának.
3: És nem tudnának mit csinálni magukkal, mert nincs meg a készletünk, hogy mit lehet csinálni.
1: Lehet, hogy egy-két napig rossz lenne, de utána milyen szép világ lenne. Még marad nekik a TikTok meg egy csomó minden, itt arról van szó, hogy hatalmas perelé néz maga a Meta, ugye ez a Facebook, az Instagram, rekordbírságot kaphat az Uniótól. Ugyanis azt mondja az Unió, hogy uniós jogot sért a Facebook és az Instagram addiktív kialakítása, vagyis ez azt jelenti, hogy ha megítélik nekik, akkor, vagy elítélik a Metát, akkor akár több százmilliárdos bírságot is kaphatnak. Gyerekek, azért az még nekik is sok. Tehát az több százmilliárd dollár az nagyon sok. És meg kell változtatniuk a platform működését a gyerekek érdekében, mert hogy azt mondják, hogy teljesen egyértelmű most már, hogy addiktívá tesz, elrejtenek benne olyan dolgokat, és hogyha ez megtörténik, alapjaiban változtatja meg a ma ismert közösségi médiát. Nem feltétlen rossz dolog ez, ami történik jelen pillanatban. Nem? Ugye ez Kaliforniából indult, nagy perek Amerikában, folyamatosan veszi el a Meta pereket, és most úgy néz ki, hogy az Unió is beleáll. Sok száz milliárd a tét.
2: Ez csodálatos.
3: Nincs korhatár ezeknél? Tehát, hogy nem az van, hogy 16 éves kortól tudsz mondjuk Instára regisztrálni, meg ilyenekre?
1: Biztos, hogy valamilyen korhatárhoz kötik, tehát előbb-utóbb, igen, az kérdés, hogy tudják ezt majd szabályozni, de hogy azt mondják, hogy ezek a perek most már a Meta ellen olyanok, mint a 90-es években a nagy dohányipari cégek elleni perek, ahol ugye hát dollár milliárdokat fizettek, miután kiderült, hogy hazudtak, addikciót okoznak, rászoktatják az embereket, és hogy borzasztóan megcsapant aztán a lobby erejük. És a Meta is valami ilyen elé néz. Mi lenne velünk Instagram és Facebook nélkül?
2: Annyira jó lenne, és gondoljatok bele abba, hogy mennyit loptak már így is az emberektől időt, energiát, élményeket, és hogy milyen nagyon király lenne, ha mi gyerekek már úgy nőhetnének fel újra, hogy az enyém, hát a tétekre már mindegy, de hogy az enyémnek még van esélye arra, hogy úgy nőjön fel, hogy még egyáltalán nem ismeri ezt. Tehát, hogy most ugye 7 évesnek ugye nincs, meg nem is lesz, és akkor mire 3 év múlva már ugye teljesen kiírtják ezt a köztudatból, addigra már visszatérhetünk a hétköznapokhoz.
1: Igen, ugye azt mondják, hogy az addiktívnak tartott funkciók eltávolítása, a végtelen görgetés, az automatikus lejátszás, az eltűnő tartalmak, mondjuk a sztori filterek, ezek mind aktivitást ösztönző algoritmusok, ez rettentően addiktívá tesz, és a 13 év alattiak borzasztóan ki vannak ennek szolgáltatva. De milyen durva, hogy szabályozni kell, hogy el tudjuk venni saját magunktól. Tehát oda jutottunk, hogy várjuk egy szervezettől, vagy az Uniótól, vagy valamilyen bírósági pertől, hogy elvegyék tőlünk, hogy el tudjuk venni magunktól.
3: Igen,
1: azért ez önmagában megdöbbentő,
3: és
1: nem?
3: És fejben tudod, hogy mit okoz, ugye? Számtanszor beszéltünk róla, hogy a gyerek agyát tönkreteszi, a folyamatos görgetés néz, és mégis csináljuk.
2: Plusz kiszolgáltattuk magunkat teljesen. Az üzleti modelleknek a 70%-a a Facebook algoritmusokon múlik, meg az, hogy hogyan tudsz eljutni az emberekhez ezeken a platformokon. És az lenne az igazán érdekes, hogy miután ugye ez eltűnne mondjuk, vagy talán legalábbis a közönsége lecsappanna, hogy akkor utána hogyan változna meg a marketing stratégia? Akkor hol érnék el a nézőket? Óriás plakátok újra?
1: Hát, hogy tudják ezt újra szabni, igen. És ugye itt azt mondják a Meta ellen is, hogy az Instagramozó tínédzsereknél a zaklatásra se ad semmilyen választ a Meta. És kiderült, hogy a gyerekek biztonságáról van szó, akkor egy tínikkel végzett felmérésből kiderült, hogy több mint a felüknek volt rossz tapasztalat az Instagramon a felmérés előtt megelőző 7 napban, és hogy nem történik itt se valódi kivizsgálás. És hogy a Zuckerberget is megkérdezték erről, de hogy nem nagyon tudott erre mit mondani, tehát nem védik meg a fiatalokat. Elképzelhetőnek tartjátok szerintetek, hogy az Unió megfekteti őket, és alapjaiba kell átírni a Facebookot és az Instagramot?
3: Hát, hogyha a pénzügyi, ugye a döntés már pedig arról van szó, azzal nem tudsz mit csinálni. Tehát, ha ki kell fizetni 1400 milliárd dollárt, vagy valami ilyen összegről van szó, nem tudom mennyi, nagyon sokról az megfekteti. Ha csak olyan jogszabályokat hoznak, idézőjelesen mondom a csakot, mint például egy csomó országban már van, tudod, hogy nem lehet 16 év alatt.
1: Igen, hogy megpróbáljuk őket letiltani valahogy, igen, a közösségi médiáról.
3: Akkor azt túl lehet élni. Ilyen pénzösszegnél biztos, hogy megfekszik. Hát már most zuhannak a tőzsdén.
1: Mi hiányozna? Tessék őszintén, mi van az Instagrammal? Tessék, holnaptól nincs Instagram. Mi van? Megkönnyebbülsz? Most mi felnőttek, a gyerekeknek tök más ott a TikTok, meg ezer platform, de nekünk hiányozna valójában? Holnaptól nem tudsz instázni. Nem tudod kirakni, hogy mit ettél, nem tudod kirakni a Vidor Fesztivált, nem tudod kirakni a macskatortádat.
2: Az nem macskatorta volt, hanem egy lótorta.
1: Lótorta, bocsánat, arról a torzóz, cukrászipari készítményről, amit kiraktál.
2: Kapcsold ki ezt az ember, Zsül!
1: Én nem tudnék ott ilyes műsorpróbókat kitenni, mert nagyjából erre használom, civil dolgokból viszonylag nálam egy kicsit kevesebb.
2: Az egy musztár.
1: Paripa.
2: Az egy mindent legyőző akarat volt.
1: Te nem mondhatnád el, hogy a denevér kanyonba mindjárt bemegyek, és hú, de megijedek mindjárt, mert itt a denevér kanyon, vagy hogy akkor most nem tudom, mi van.
3: Szerintem nem a megosztás, ami nagyobb fájdalom lenne, az a nézése.
1: Tehát mi fájna jobb, hogy nem osztunk meg, vagy nem tudjuk nézni?
2: Lájkolgatni kéne a saját házastársadat.
1: Egész a készülhetek ott egymáson szemben egymással.
3: Szerintem a nézés hiánya. Tehát azt, hogy most kiteszed, hogy mit tettél, meg hol voltál, meg milyen a izé, a csokiló, az egy
1: dolog. Már csokiló is? Hát csokiló, a ló se volt, az nem, hogy csoki.
3: Csokiló?
1: Hát mi volt az?
3: Szerintem az fájna kevésség.
1: De mennyi ideig fájna valójában?
2: Rohagyok, meg hozok nektek egy lelt jövőt.
1: Mennyi idő alatt lenne az, hogy sehol nincs, és este a csártárság beszélget? Mennyi idő alatt lenne az, hogy azt mondaná valaki, hogy vegyünk elő egy kártyát, és kezdjünk el újra? Tehát, hogy...
2: Nekem 30 év.
1: Ha 30 év lenne?
2: Hogy... Amíg én a kártyázásig eljutok, az 30 év.
1: Oké, de mondjuk azt, hogy leteszik a gyerekek is, te is, és azt mondod, hogy akkor mit tudom én. Most persze nem azt mondom, hogy nincs.
2: Először bemutatkoznánk egymást.
1: Igen, szia, nézzél föl. Vagy.
2: Szerusz,
1: tehát, hogy egy jobb világot kapnánk vissza.
2: Igen.
1: Nem?
2: Igen, yes, sir.
3: És... Viszont nagyon sok fiatal megmakkanna benne, hogy nincs.
1: Szerinted tehát, igen?
3: Igen.
2: Megnőne a családon belül erőszak, ugye? Nem, de amúgy az van,
3: alkoholizmus.
2: Ugye, az alkoholizmus, ez elhízás nem. Amúgy szerintem az van, hogy higgy el, hogy egészségügyi hatása lenne, hogy egy csomó embernek elmúlna a szorongása.
1: Ebbe biztos vagyok.
2: Rendeződne a vérnyomása, az alvása, mert ugye, hogy szétbombázzuk az agyunkat ezekkel az ingerekkel. Szerintem amúgy egy szebb világ lenne, őszintén.
1: Valójában semmilyen értéket nem tudtatok felsorolni, amit kapunk. Nem. Tehát úgy görgetünk napi 4-5 órát reelszekkel, TikTokkal, Insta videókkal, hogy valójában egy hasznos dolgot nem tudtunk ebben a 10 percben elmondani, hogy az, hogy mit veszítünk valójában, abban nincs semmi. Csak frusztrációt, szorongást, a másik bámulását, a jobb életnézését, amivel a tiedet gondolod szarnak, a másik férje felesége nyaralása, a képei, a te életeden való szorongás, amivel összehasonlítod az életedet. Tehát nem tudsz pozitívat mondani. Nem.
3: A felhasználók 500 a szerintem az, aki tud hozzá pozitívat.
1: Mondjuk egy utazási blog, vagy aki informálja.
2: A sutyorgók csoportot tartsuk meg, a többiek kukkal hát.
1: A sutyorgók meg a gyesteket.
2: A gyeste csoport marad, a többi mehet a kukába.
1: Mit veszünk a Facebookkal? Most azon túl, hogy hirdeted magad,

0: ilyen magyar Instagram van, szelfiző csajszi vagy pasi van, nekik végük valójában.
1: Kanyec. Majd keres el magának kell valami rendes
0: munkát. El kell kezdeni valami rendes munkát tartani.
2: Viszont megszűnne munkerőhiány.
0: Igen, vissza az Insta celebekkel.
2: Igen.
0: Azért ez milyen durva, nem?
1: Az első pillanat milyen durva lesz, amikor ez tényleg bejön, és ott ül a gyereked, ott ülsz te, ott ül mindenki, hogy ja, akkor most van, mi van,
0: nincsen.
1: Nem megy, nincs.
0: Imádnám. Imádnám.
2: De jobb lenne szerintem a családért, hogy rosszabb?
1: Jobb.
2: Egy másfaj fordulás segít, vagy pont, hogy előhozza azokat a lappangó problémákat, amik eddig még nem kerültek elő?
1: Hát szerintem ez agykérdése, tudod, ahol ezek a lappangó problémák megvannak, ott biztos, hogy előjön.
2: Jó, és honnan szerezzük be majd a napi macskás videókat?
0: De gondolom, hogyha nem lenne Reels, akkor lejönnél a Reels videó görgetéséről. Tehát, hogy nem azzal próbálnád pótolni, hogy hasonlót nézel, hanem lehet, hogy hétköznapi dolgokkal, amit azelőtt csináltál, mielőtt napi 4-5-6-8 óra lett a képernyőidőd, és pörgettél hülyeségeket. Igazi dopamint szereznél, igazi eufóriát keresnél. Nem sportolnál, sétálnál, beszélgetnél, hosszú dopaminokat, nem rövid kielégüléseket.
1: Igen, tehát, csak az erőbefektetés, és nem tudom, hogy az a generáció, aki már most ezen nőtt föl, hogy a görgetésre kapja meg a dopamint.
0: Annak az olyan mennyiség, hogy tudja pótolni.
1: Hogy a hosszú távon valószínűleg igen.
2: Krétával fogják rajzolni a feedeket majd azért. Majd
1: kéne, a macskakőre.
2: Kéne a macskakőre, hogy nézzem, belájkolom. Na.
0: De akkor ők szenvednének jobban, mi nem szenvednénk? Mi azt mondják, hogy oké, nincs.
1: Mi könnyebb.
0: És holnaptól csináljuk a valódi életünket.
1: Mert neked van olyan emléked az életedből, amiből van valódi emlék. Érted? Te összejártál a haverjaid, de a ti focizni voltatok a téren.
2: Én keresztül mentem. Nekem a lányom leejtette a telefonomat, ami összetört, és 3 hétig nem volt telefonom, nem volt okostelefonom, és a férjem azt mondta, hogy na most kiderül, milyen ember vagy. Mert hogy azt volt a feltételezés, hogy
1: megfogál nekül. És majdnem váltatok.
2: Nem, én teljesen megnyugodtam. 4 nap alatt elfelejtettem a létezését, és boldog voltam. Esténként a laptopon elintéztem, amit kellett, 15 perc, és viszlát.
0: Egyébként tényleg ez a tapasztalat, hogy amikor nincs a telefon, vagy lemerülsz, vagy elromlik, akkor egy fél nap idegeskedés, le kell jönnöd a függőségről, és utána van egy olyan, hogy valahogy megnyugszol. Legyen szó nyaralásról, vagy egy ellopott telefonról, vagy 2 napig nincs telefon, ahhoz egy ilyen, ez egy ilyen komoly békét. Hogy ez most így valahogy kikerült, és nincs.
1: Mi lesz a magyar pártélettel Facebook nélkül, érted? Az egymás,
0: van még ilyen?
1: Hát a egymás szidalmazása, hát hogy ne lenne,
0: persze. Hova költöznek? Ez egy jó kérdés. Mi lesz a platform? Hova mennek át? Igen. Na, izgalmas. Egyébként nagyon nagy perre számítanak. Tehát ez minden idők legnagyobb perre, legnagyobb büntetése. Erre a Meta is azért csak úgy borzolja a szemét, nem nagyon fogják tudni befizetni. Nagyon izgalmas.
2: De ez nagyon király lenne. Az, aki ezt meg tudja csinálni, aki vissza tudja venni az emberek életét, abból hőst kell, a szobrot kell róla faragni. Tehát nem fogja ezt az ügyvéd, vagy ki fogja, gondolom, csoport lesz. Tehát, hogy gondolom, nem egy ügyvéd fog egymásnak veszülni, nem több nagyon durva jogász.
0: Tehát külső segítség kell, mint egy elvonónál egy pszichiáter, hogy valaki vegye el tőlünk. Akkor igen. Ezt a csatát elvesztettük. Nem? El kell menned egy addiktológushoz, hogy segítsen neked meggyógyulni az alkoholizmusodból. Várunk valakitől valami megoldás, hogy de jó lenne, ha elvenni, mert akkor mi megszabadulunk. De hát a telefon ott van a kezünkben. A Facebook, Instagram ott van a kezünkben, és nem vagyok álszent, tudom, hogy nem fogjuk meg, letöröljük, de hogy
1: de
0: micsoda függőségben
1: nem
0: vagyunk.
1: Le.
0: Hogy nem törlöd le az alkalmazást.
2: De hogyha ilyen időkorlátos lenne, egy napi 20 perces lenne a max?
0: Szerintem zseni.
2: Az nagyon király.
0: Szerintem nagyon. Átpörgeted, megnézed, posztolod, amit szeretnél.
2: Jó, macska, kirakod, macska.
0: Kirakod a léggömböt, a macskát, meg a torzó a lótortádat, és a csoki lovadat, érted, azt a borzalmat.
2: De miért az ennyivel bántjátok?
0: Hát láttuk legutóbb. Kiraktál valami borzalmat.
2: De az oda a legjobb, hogy én ezt úgy vettem meg, ezt a lovat, hogy én láttam ezt a Facebookon, ezt kiraktad egyik cukrot, és azt mondta, ez annyira undorító.
1: Hogy ez neked
0: megsajnáltad.
2: Megvettem én.
0: Használt volt, már valaki eladták, mondtam, ezt nem vettük meg.
2: Nem voltak ízületei.
1: Nem, ott szerintem az történt egyébként, hogy a szép ló volt, csak a hűtőszekrény leolvadt.
2: Én nem tudom.
0: Az aló az kétszer megcsuklott, ott valami volt, kólikás volt az aló egy kicsit.
2: Spagetti végtagjai voltak, de rohadjak meg, veszek nektek is egyet. Legközelebb behozom, és ráadásul az, hogy ugyan megtölt a tortával, hogy a fejében is torta van.
0: Én így néztem, és így frankon gondolkodnom kellett, hogy mit akarsz ezzel a két. Mi az üzenet? Mit akarsz, hogy ez egy torta, ez valami torta?
2: A barátnőm lányának volt az első születésnapja, és tudjátok, és mondtam, hogy figyelj, ha ezt nem veszünk meg, akkor nem érünk semmit. Egy szülőként nulla vagy, ha nem lesz neki egy ilyen torzló tortája, és megvették, és amúgy nagyon vicces volt.
0: Szóval anya, hogy gyerek azóta fel... sír, tudod, éjszaka felriad, picit szorom.
1: Anya, itt a ló!
2: Az, van, hogy, az a neve ennek a lótotának, hogy könyöklő ló. Könyöklő ló. És az lett a tematikája ennek a gyereknek, hogy mostantól minden évben születésnapra egy könyöklő állatot fog kapni. És hogy a

0: könnyűflő halat csinálsz neki.
1: Az is lesz, ugye, és azt minden, minden állatnak ilyen hosszú lábai kell, hogy legyenek, hogy ezzel tudjunk könyökölni.
2: Felfoghatatlan volt a poszt, amit kitettél. Tényleg nagyon
1: durva. A könyöklő ló az egyetlen elfogadható torta tematika mostantól. 2027 ország lortája.
2: Na jó, gyerekek, tehát akkor maradhatunk abban, hogy hajrá Európai Unió. Mi nem tudjuk megoldani, majd az Unió ezt megoldja, kényszerítse térdre a metát, és akkor hát, ha nekünk egy kicsit jobb életünk lesz. Igen. De szomorú azért
1: ez. Nem magunkkal van a baj, hanem a társadalmat kell megváltoztatni, tehát a viszonyrendszer kell megváltozzon, ezt mi egyedül kicsemberként nem tudjuk megtenni.
2: Nem, nem fogjuk tudni, igen. Na jó, gyerekek, mondjuk majd, hogy mi a helyzet. 9:30 van, pontosan itt vagyunk mindjárt, a nap legjobb pillanataival.
3: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz.
3: A rádió egy legújabb őrülete visszatér.
5: Jön.
3: Újra jön a rádió egy konténer.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Annyi út áll előttünk. Van, amár rég ott kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
7: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
8: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
9: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
10: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
11: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
12: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt! Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
13: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
14: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
15: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
16: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
17: Világmárkák, világra szóló áron.
4: Reklámot hallottak.
5: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
4: Reklám. A világ Szegeden találkozik.
18: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
4: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
18: a világ sikerű Bastille,
4: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
18: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
19: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hip internetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Jettel üzletünk, vagy a jettel.hu per otthoni internet oldal.
20: Pizza mi illatot érzek, pizza mi hangot hallok, pizza mit eszem. Rendelj te is és éld át a pizza mi élményt, akár otthon is.

kettő között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en.

0: Munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió1 Szeged.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Útjavítás a Tisza Lajos körúton, szerbiai tűzhöz tartó helikopterek Szegeden, ma rajtol a szegedi ifjúsági napok. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Lezárták az autósok előtt a Tisza Lajos körút egyik oldalát a Kisernő és a Mérei utca térségétől a Dugonics tér felé. Ezen a szakaszon kijavítják az úthibákat és az út szintjéhez igazítják a csatornafedeleket. A munkák augusztus 31-ig tartanak, addig a Hajnóci és a Gogol utca a Nagy körút felől Zsák utca. A lezárás a tömegközlekedést nem érinti, a járatok továbbra is használhatják a körút érintett részét. Az autósokat arra kérik, ne próbálják a villamos síneken kikerülni a lezárást. Szlovák Black Hawk helikopterek álltak meg tankolni a szegedi repülőtéren, mielőtt tovább indultak a szerbiai erdő és bozót tüzekoltására. A gépek rövid időt töltöttek Szegeden, majd folytatták az útjukat a beavatkozás helyszínére. Szerbia északi részén, a Belgrádtól mintegy 60 kilométerre fekvő természetvédelmi területen augusztus eleje óta pusztít a tűz. A lángok miatt egy a védett terület szélén fekvő falut is ki kellett üríteni, miután az erős szél a lakóházak felé sodort. A tüzet. Ma indul a 4 napos szegedi ifjúsági napok. A magyar és külföldi fellépők mellett délutánonként a gyerekeket is várják a civil faluban. A legerősebb napnak a csütörtök és a szombat ígérkezik. A legtöbb fesztiválozót idén is Ázária koncertje érdekli, aki 2 év után tér vissza a színre. Az eseményen a Rádió 1 2 helyszínen is megjelenik, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek Kolonics Erika főszervező.
3: Vannak változások, vannak területi átrendeződések. A Rádió 1 aréna például átkerült helyszínileg a betemetett medence helyére, és megváltozott a külalakja is, kívül fehér, belül pedig fekete, ezzel is hozzájárulva az éjszakai hangulatnak a fokozásához, illetve van egy új VIP helyszínünk is, az pedig a nagy színpad rendezői bal oldalán helyezkedik el, és hát a Rádió 1 lett a média támogató, a fő média támogatónk idéntől.
2: 2 csoporttal kezdheti az új nevelési évet a Kiskunfélegyházi Bankfalui Óvoda, ahol jelenleg felújítás zajlik. A nyári munkák során kicserélt az intézmény nyílászáróit és kifestették a belső tereket. A felújításra 35 millió forintot biztosított a város. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Egyre szakadozottabbá válik a felhőzet, napközben jobbára gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. Napközben kicsi a csapadéknak az esélye, legfeljebb elvétve eshet. Az északkeleti északi szelet néhol erős lökések kísérhetik, délután 27 és 32 fok közé emelkedik a hőmérő higanyszála. Balesetmentes jó utat és kitartást kívánok a munkához. A Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, 3-4-10 lesz, pontosan 5 perc, ma jó reggelt kívánunk mindenkinek. Már nem is tudom, hogy de helyi arcokba botlottunk, mindig jó téma. Ja, talán a nyíregyházi leselkedő. Meg a Szentendrei, nem is tudom, szellem után. Kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy náluk milyen egyedek tevékenykednek. Szenzációs SMS-ek jöttek. Nagyon szerettünk egy-két karaktert. Ez volt az egyik témánk, és Lakatos Zsolt óraszakértőt hívtuk meg hozzánk. Drágább és olcsóbb órák társaságában érkezett. Megnéztük, megfogdostuk őket.
1: Kifosztva érzem magam.
2: Elvitték a kis kedvencedet.
0: Igen, és a végén lecsatoltuk Eszter karjáról a 12 milliós Breitlingot. De egy jó kis beszélgetésünk volt az órákról Zsolttal, úgyhogy ezeket a pillanatokat most megmutatjuk újra.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: A magyar ember nagyjából hol tart az órákban, az ismeretekben, a szerkezetben, mennyire van ennek egyáltalán kultúrája. Most nem arra gondolok, hogy valakinek sok pénze van, vesz egy 20 milliós Rolexet, fölrakja, és akkor villog, hanem hogy mint úgy óra és az órával járó kultúra, szerkezetek ismerete, a márkák ismerete, azon túl, hogy nézd már meg, mennyibe került a kezén. Itt tartunk nagyjából?
4: Vagy nagyjából itt tartunk, itt tartunk egyébként, igen. Igyekszem fejleszteni ezen, de hogy nagyjából itt tartunk. Igen, hogy amit ismernek az emberek, az a Rolex, és így nagyjából semmi más, még egy-kettő, hogy így egy Omega, egy Breitling bevillan, de hogy meg hallották, hogy van egy ilyen, hogy Patek, meg ilyenek, de hogy azért az órás kultúrán van mit fejleszteni.
0: Tehát leginkább a sztárok azért érdeklik, és azért írnak neked, hogy mondd meg, hogy mennyibe kerül a kezén az óra.
4: Persze. És én ezért nem is szeretem. Tehát a legelején én nem szerettem ezzel foglalkozni, mennyibe kerül, mert szerintem az egy tulajdonsága az órának, csak a sok már minden más mellett, mint az átmérője, a vastagsága, meg ilyesmi, de nagyon sokanak ez volt csak a lényeg, hogy a pénzt mondjad, hogy mennyibe kerül, de hogy az érdekel a legkevésbé.
0: De megint itt tartunk, hogy igen, van egy ilyen
4: szerkezet,
0: mint az óra, amit építenek, és hogy milyen fogaskerekek, és hogy áll össze, és mennyi ideig építik, és mennyire pontos lesz még 30 év múlva is. És ebből mi ott tartunk, hogy mondd meg, hogy láttam a Zsuzsi kezén, vagy a Szoboszlai kezén egy órát, mennyibe kerül.
4: Pontosan, konkrétan erről van szó.
0: Ki a magyar sztárok közül az, aki azért a, mondjuk a legdrágább órákat hordja? Csak hogy én is ezt kérdezem.
4: Hát szerintem a Szoboszlai.
0: Szoboszlai. Milyen kaliberű órákat látsz a kezén?
4: Hát a 100 milliós óráiból neki van legalább 4. Most, ahogy így jöttem, így átnéztem az elmúlt évek, illetve annyit lehetett látni az elmúlt években, igazi.
0: Biztos? Honnan tudod? Pont a Szoboszlainak már nem kell igazit venni, hiszen elhiszem, hogy igazi
4: egyébként
0: van a kezén.
4: Az az érdekes, nem? Hogy vannak nemzetközi focisták, akik lebuktak már hamisítványokat, például Ronaldinho-nak volt ilyenje, a Neymarnak is volt ilyen balhéja, úgyhogy
0: igen. Ne csináld, 2-300 millió eurót keresnek, és felvesz egy hamis órát.
4: Volt ilyen, igen, tehát erre bizonyítékok vannak. Igen.
0: De valószínűleg senki nem gondolja, hogy hamis, mert azt
4: pont
0: gondolja.
4: Ezért, igen, pont
2: de
4: ezért.
2: De miért nem veszi meg a rendeset, az igazit?
4: Mert egyébként itt jön az exkluzivitás, hogy van olyan, amit még ő se kaphat meg.
2: Ne, egy Ronaldinho nem tud besétálni valahol, és azt mondani, hogy veszek egy ilyet.
4: Tehát, hogy Richard Millhez besétálsz, és azt mondják, hogy köszönjük szépen.
0: Akkor
2: hogy értesítjük. De várjál, nem adnak el nekem soha.
0: Vagy azt mondja, hogy 6 évet vársz rá.
4: Vagy azt mondja, hogy 10 év, hogy ezt már sajnos nem gyertjük, válaszom mást.
2: Aztán.
0: Hát ezt a Ferrari is csinálja. Tehát a LaFerrari-ból van mondjuk 300 darab, ha vársz, akkor vagy várólistád van, annyira exkluzív, azért tudja eladni, nem tudom, 15 millió dollárért, vagy 50 érmer, vagy 100 érmer, hogy az ő 15 darab van benne. Tehát ez mind-mind az, hogy hova pozícionálom az órámat. Ha várnod kell rá 6 évet, még értékesebben tudom értékesíteni.
4: Abszolút.
0: Nem?
4: Abszolút. Maximális.
2: Van a túlárazás itt is, amikor azt mondod, hogy hát, hogy tulajdonképpen ez mondjuk szerkezetileg nem adja ezt az 50 milliót.
4: Természetesen. Tehát, hogy miért egy órába 100 milliót?
2: Semmi.
4: Nagyon
2: sok
4: esetben.
2: Olyan, ami éri.
4: Hát figyelj, a 100 milliós óráknak a hamisítványa és a nagyon jó minőségű hamisítványa, ami anyagárban van, az 10 000 euró. Tehát most, és nem 100%-os nyilván, mert ezt a kínaiak gyártják, nem tudják 100%-ba lemásolni, de hogy azért a nagy különbség megvan a kettő között. Tehát ott azért egy 30-40-50 szeres szorzó van a kettő között, persze.
0: Na milyen érzés? Mi van ezt szerkezén? Nézzük meg, mit vett föl?
1: Én most közben Jankovicsal esemesen.
0: Csak rászült egy
4: legjobb emberre.
0: Mit vett közben föl? Milyen érzékkel választottak? Mi van a kezén?
4: Ami a legdrágább innét, amit hoztam, és egyébként lényegében korona ékszer, gondolkodtam rajta, hogy csak ezt hozzam el egyébként. Ez egy Breitling kronomat, ami rózsa arany tokban érkezett, vagy hát rózsaszín arany, hogyha valaki nagyon eltartott újjal beszél, ami apró kis gyémántokkal
0: kimarapva. De nem a hamisra nyúlt rá. Hát csak mondom, hogy nem a hamis
4: egyébként hallottam a bevezetőt, amit az előbb mondtatok, nem hoztam hamis órát, nincs hamis órám, én ellene vagyok mindenképpen, úgyhogy nem hoztam magammal.
0: Az ára körülbelül?
4: 13 millió forint.
0: 13 millió forint.
1: Megfutattam az emberemnél, ugye, aki Jankovics Péter, írtam neki, hogy ezt 650-ért vegyem meg. És azt írta vissza, hogy figyelj, igazinak tűnik, 10 óra 10-re van állítva, kihúzott koronával, ez szerintem kirakatban volt, vedd meg.
0: Milyen óra szakértő? Kihúzott koronával 10 óra 10-ben.
2: 10 óra 10 kihúzott korona?
4: Igen, mert általában a legtöbb kirakatban így szokták állítani az órákat, tehát ez is frissen érkezett egy kirakatból, pont azért, mert ugye ez ilyen Victoria, tehát hogy ez egy győzelem, meg erre szokták mondani, hogy mosolyog az óra, úgyhogy ezért van. Igen.
0: minden helységnek, minden városnak, minden falunak megvannak a kis őrültjei.
1: De nem érzitek a versengést ebben? Hogy felütötte a fejét a nyíregyházi.
0: Igen,
1: gyukoló,
0: és ugye mindenki.
1: Rögtön kinyújtózhatta magát a Szentendrei. Na!
0: Mondom azért a következő, Joe küldte nekünk. Figyelj, nagy tétény. Ott a következő. Van egy harisnyás, maszkos ember, aki bemegy kertbe. Nem mondta, hogy nem jó arcok. Püspök Ladánynál a négyesen. Van egy bácsi, aki kint ül 2-3 között, egy bekötő úton, és csak nem csinál semmit, csak nézi a forgalmat. Mondom a következőt, Siklós, tessék, mit csinál? Van egy pasi, sokan tudnak róla Siklóson, beugrál a nyitott ablakon, és néz téged álmokban, van, amikor rágyújt egy cigire.
2: Hát azért az, na, és te fölébredsz, és ott dohányzik fölötted a csávó.
1: Istenem. Istenem, és fonyódon a halőr, aki bokornak szokott öltözni, hogy elcsibi a huligánokat.
0: Ne, figyelj, zseni a téma, imádom. Igen. Nagy harsány, dáj-dáj, Sanyi.
1: Dáj-dáj?
0: Dáj-dáj, Sanyi, nyilván dáj-dáj, Sanyi sem teljesen. Tehát, hogy is mondjam, csak már.
2: Mitől dáj-dáj?
0: Dáj-dáj, Sanyi. Fő utcán mennek a... Mi van?
2: Meghalok ebben a dáj-dájban.
0: Dáj-dáj, Sanyi, nagy harsány. Mikor fő utcán mennek a kamionok, elkezd kiabálni, dáj-dáj, és neki szalad a kamionoknak. Most ilyen a következő írás, sajnos rossz vége lett.
2: Isten nyugodtan, Sanyikám.
0: Kiváló ember voltál, Sanyi. Nagyon sajnáljuk a történetet. Szigetszent Miklóson van Horpi.
1: Horpi.
0: Van egy horpadás a homlokán. Nagyon ismert arc a környéken, elméletileg lefejelte a hévet.
2: És kisiklott a hév.
0: Hát én imádom ezeket a sztorikat. Horpi. Úristen, velük
1: de
0: kellene egyszer. De Horpi nem. Cuki.
1: De a spanyolok szoktak így beszélni, hogy a legnagyobb hiányosságodra mutatnak rá a legkegyetlenebb módon.
0: Igen.
2: Táncos Böske, ugye? Ja, tehát, hogy tudod, hogy táncolva sétál, nem ez a gond, körszakálos.
0: Most miért kell mindenbe belekötni? Most kit érdekel, érted? Ha jó csáj, kit érdekel, hogy körszakála van?
1: Amúgy szerintem ennél csak növeli az értékét a körszakála.
2: Ugye a különleges eszencia.
1: Igen. Meg amiért nem szeretted, azt mondom, kicsit szirogatja az arcodat a másodnak a szakála.
0: Szolnoki vasútállomás, nagyon sokszor látják, csávó szoknyában tobban. Eszmeraldának hívják, sokszor felbukkan a Szolnoki vasútállomáson.
2: Csorvás.
0: Jó, igen.
2: Csorvási település. Ez is Békés megye egyébként.
0: Jó, hát ne felejtsük, azért ott volt egy kis baj.
2: Volt. Úgy hívják, hogy Újpest. A csávót belecsapott egy villám, és azóta egy szekrényben alszik.
0: Túlélte
2: a csávó, azóta szekrényben alszik, és így hívják, hogy Újpest.
1: Ez nem szekrény, ez egy Feredék kalitka. Elmondanám
0: nekem? Sírok, azóta igen, félbe belecsap a villám, és szekrényben van. Puszta mérges.
2: De
1: ez a név, ez elkövető, vagy ez még a helyszín?
0: Nem, ez a helyszín, van egy kocsma, a sivatag vége italbár. Ugye már ez önmagában már szenzációs. Ott van egy faszi, Guppi névre hallgat. Négy hosszú lépés után lemegy halba, és onnantól kezdve nem kommunikál, csak mutogat, és nyitva van a szár.
2: És gondolom, dűl lett szembe. Még 90-es évek Leheltér, Szipus Kincsó, a neve sokat elárult.
1: Úristen, ez egy csodálatos név.
2: Igen, tessék, és az volt, hogy ő ugye cigit tarhált az arra járóktól, de cserébe azért adni akart valamit, tehát produkciót, és ha adtál neki egy szál cigit, akkor egy szó nélkül a mellette álló nővérét lekaratézta.
0: Nincs ilyen. Itt őzünk egy kicsit Bishop Sanyinál, és akkor...
1: Bishop Sanyi.
0: Jó, egy kicsit a diózsenői Bishop Sanyinál egy picit megint időzhetünk. Kocsmában tudja a késes trükköt az Alien 2-ből. Ugye ott a Bishop a robot, aki elővette egy kést. Kettő rövid után kikapja a pillangót a zsebébe. Pillangol a zsebébe. És már mehet is a rulett. Bishop Sanyinál hívják a diózsenői kocsmában. Egyfajta látványosság. Jó. Na, tessék, igen.
1: Én, tudod, ki küldenék rá Bishop Sanyira?
0: Jó, kivel überelni Bishop Sanyi?
1: Nem, a Bishop Sanyi azt akarom, hogy mérkőzzön meg Pikpak Gyuszival. Pikpak Gyuszi Miskolcon a fehér elefánt presszóban veri hagyba főbe az idegen vendégeket.
0: Nem ott, hogy nem innál meg ott egy feles. Gyuszika, gyere ide, bejött egy idegen, megérkezik Pikpak Gyuszi, és azonnal elintézi őket.
3: Balázsék a Rádió Egyen.
0: Na, még egy Richter nyeremény, amit odaadunk valakinek, ha felveszi a telefont, ha nem veszi fel, akkor is odaadjuk.
2: Na, milyen volt ennyi idő után bejönni?
1: Delightful, ahogy az angolok mondják, egy csodálatos új érzések. Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Holnap is jöhetsz.
1: Holnap jövök is, ne aggódjál.
0: Aztán vége a hétnek.
2: Ma nincs videó.
0: Eszter univerzumában.
1: De holnap egy villanás. Holnap a videófesztivál lesz a este. Ma is van Vidor, csak én ma nem vagyok, mert holnap jövök reggel.
2: Ma nem vagy Vidor.
1: Én egy rendes, tisztességes munkavállaló vagyok.
0: Gyerek. Jaj, ez a saláta.
1: Tudod, micsoda ez a Breitling, ami a torkodon
0: agatta?
1: A
0: hamis Breitling, amit lenyeltem most. Mutatjuk, hogy mit kap a naphallgatója.
5: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyéjszakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
0: Egy jó glamping, gyerekek.
2: Nagyon menő sátor azért, ez már nem a beázós, hogy hívják, katonai, amiben mi jártunk nyaralni, gyerekek. Nem. Ez luxus, extra,
1: a legrosszabb dolog, ami történhet veled, hogy egy makákú leszi felül a tetőt. Ennyi. Maximum. Ennyi.
0: Ennyi történik, és rád néz reggel egy teve, vagy nem is tudom, milyen vadállatok vannak ott.
1: Beköp egy láma.
0: Ennyi. Gyerekek, jövünk holnap, jó? Vigyázzatok magatokra, puszi mindenkinek, holnap érkezünk 6 órakor. Sziasztok! Ciao, ciao!
3: Na,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
5: Lehet is.
4: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
5: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
4: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
6: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
7: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
8: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga új burgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
11: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
12: Eljött a te időd, ne késlekedj! Vár a Pannon Oktatási Központ esti iskolája, ahol felnőttként is van lehetőséged, hogy újra iskolapadba ülj, és sikeres általános iskolai bizonyítványt, illetve érettségit szerez. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu honlapon, vagy keresd minket személyesen Kiskunfélegyházán, a Móra tér 9-ben, a Vállalkozók Ipartestületének székházában. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
13: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
14: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
13: Neked Sedacur Forte kell.
14: Sedacur Forte?
13: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
15: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

0: Munkaidő. Munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió!

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermeccs. Jó utat mindenkinek ezekkel a zenékkel. Ezekre mindenféleképpen tessék figyelni. Az M0-áson Csepelnél takarítják az utat, ezért ott számítson mindenki lassabb hajtásra, írta Telkes Tamás. Barnától pedig azt tudtam meg, az M3-ason Füzesabonynál kifelé volt egy baleset, a 114-es kilométernél egy sávot lezártak.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Vigyázzon mindenki magára az utakon!

0: felhozom a Die Die-t. Itt lesz a Nagy Rádió 1-es kedvenc, a Sucker, vagy éppen ez. Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újraindul a Rádió Egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
2: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
5: Hovány csoport a világ élvonalában.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os snack day tangli 32% kedvezménnyel csak 469 forint, a másfél literes Friday jeges tea 30% kedvezménnyel pedig csak 249 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Hát igen, idén nyáron az utolsó lehetőség jön, hogy Rádió 1-es DJ-kkel fesztivál környezetben bulizhassunk. A színen, a Szegedi Ifjúsági Napokon két helyszínen is találkozhatunk. Rádió Esték és Rádió 1 Aréna, és már délutántól pörögnek az igazi mai slágerek a Rádió Estéken. Én Györke Attila vagyok, azonnal indítom az újabb zenei órát, mutatom, hogy mivel...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
5: Hovány csoport a világ élvonalában.
6: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
7: Újra itt a várva várt Müller Up 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
8: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
9: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga újburgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

csak igazi mai slágermeccs. Hamarosan a Rádió 1 konténer visszatér, drága Rádió 1-esek. Hamarosan az egyik kulcsa valakinek, az egyik hallgatónknak a jövőjét nyitja. Na ez az igazi varázs.

0: Széltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része.
0: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
2: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
7: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
8: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
9: Hovány csoport a világ élvonalában.
10: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os snack day tangli 32% kedvezménnyel csak 469 forint, a másfél literes Friday jeges tea 30% kedvezménnyel pedig csak 249 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Reggeltől estig a Rádió 1-et hallgatom, mert nagyon-nagyon jó.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs, a folytatásban is, a következő zenei órákban is, ráadásul most a Daily Mixet indítjuk majd Taylor Swift dalával.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-je.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
7: Nálatok ki a jobb pilóta?
8: Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
9: Shell. Go well.
10: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
11: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
12: Mi?
13: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
11: Ugrunk egy bombát!
13: Szállás.hu.
14: Úgy is tett!
15: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
16: Az ipari betonozásban a partnere a C37 Bau Kft. Vállaljuk ipari padlók, csarnokalapozások és monolit betonszerkezetek precíz kivitelezését. Legyen szó esztrihbetonról, ágyazatkészítésről vagy utak és bejárók betonozásáról, mi a legkeményebb elvárásoknak is megfelelünk. Részletek és ajánlatkérés c37bau.hu.
1: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes

0: irány a szín.org.
1: Előzzük meg a kánikulát! A Zengőalföld Kft-nél most az Olympia Splendid 3,5 kW-os inverteres klíma kedvezményes áron mindössze 139 ezer forint plusz áfa. Mindössze 139 ezer forint plusz áfa. Csepegtető tálcás védelem, megbízható szervízhálózat és igény szerint szakszerű beépítéssel is. Ne feledd, a kedvezményes ára készlet erejéig tart. Zengőalföld Kft. Szeged Szőregi út 50. Építsük tovább a jövőt!
2: 4.90-4.90 Tempó Taxi. Töltsd le az appot és rendelj taxit egy kattintással. Bankkártyás és hűségpont fizetés. 4.90-4.90 Tempó Taxi.
3: Két lábon, két keréken. Idén is a Szegedi Gyermekklinikáért. Veletek. Szeptember 5-én fuss, kerékpározz, sétálj, érezd jól magad és segíts. Gyűjtsünk össze közösen minél több pénzt, ami 100%-ban a Szegedi Gyermekklinika fejlesztését támogatja. Sőt, egy jótékonysági főzés is vár többek között dr. Balsai Tamással, aki előadást is tart a helyszínen. Start szeptember 5-én 10-kor. További infók a Két lábon, két keréken Facebookján. Várunk a Lapos Beach-en. A rendezvény kiemelt média partnere a 87.9 Rádió 1.
4: Reklámot hallottak.
5: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
6: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Tragédia rázta meg szerda reggel Szegedet, egy kisgyermek zuhant ki a Szamos utca 2 szám alatt található 10 emeletes panelházból. A helyszínre rendőrök és mentők is érkeztek, és az épület közvetlen környezetét rövid időn belül lezárták. A gyermek kizuhanásának pontos körülményei egyelőre nem ismertek. 2,5 év után újra megnyílt a bordányi Szent István király templom, írja a Dél Magyar. Az épületet életveszély miatt zárták be 2024 márciusában, a felújítás alatt pedig több helyszínen tartották a szentmiséket. Vízvezeték felújítás kezdődik a szegedi Szent Ferenc utcában, a vezetékcsere várhatóan augusztus 31-én indul. Augusztus végétől több kereszt utca Zsák utca lesz. Esőre csak elvétve számíthatunk, napközben pedig 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most!
4: Rádió
7: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

0: beautiful things that
1: I've. Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ha-ho mindenkinek a mikrofonnál már Molnár Balázs egészen délután kettőig. Én pörgetem az igazi mai slágereket itt a 87.9-en, a 88.2-n és a 91.1-en. És ma van a nap, igen, amikor elindul a szín, a nyárzárás a Rádió egyel. Két helyszínen is támadunk, és szépen telik visszafelé az idő, mert hogy délután 5 órától élőben, egyenesben a Rádió esték. De ennyire ne szaladjunk előre, mert a hangulat, na azért itt is rendben lesz addig. Swiss Disco Rehab, Sam Felt és a Sleep Tonight folytatja most a délutánt. Jó munkát!

Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ahol a Daily Mixben jön egy kis tempóváltás, hogy azért ki ne fogjon belőlünk a szusz estig. Elvégre indul ma a szín, és a Rádió 1 DJ-k két helyszínen is támadnak. Napközben a Rádió estégen délután 5 órától egészen este 10-ig, 11-től pedig egy kis pihő után pedig teljes gőzzel indul majd a Rádió 1 Jimmy Party Arena egészen hajnalig, és ma lesz az első epizód. 21 Pilots és a Heathens, addig pedig ezt szól most az igazi mai slágerek közül.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a Daily Mix, pedig pörög tovább, mert hogy minden nap ebédidőben az igazi mai slágereket gyúrjuk egybe. Jó kevés blablával, a hangulat pedig már abszolút megalapozott, mert hogy jön a Rádió 1 a színre, és ma el is indul az őrület, két színpad, két helyszín, rengeteg Rádió 1 DJ és élő közvetítés az egész régióban, délután 5-től 10-ig a délutáni helyszínünkről, a Rádió 1 stégről, ahol ez a dal biztos, hogy szólni fog, az elkövetkezendő 4 napban egyszer-kétszer tutira, BB Rexa, Faithless és a legendás Insomnia újraértelmezése, a New Religion szól most a rádió.

jó, egy csak igazi mai sláger megy a mikrofonnál, pedig Molnár Balázs. Egy órán keresztül én még maradok és játszom az igazi mai slágereket itt a hét kellős közepén. Már ez egy különleges hét, a nyár utolsó hete, meg ma indul a Coca-Cola szín a rádió egyel két helyszínen. Eltelt egy újabb óra, tehát ez annyit jelent, hogy egy órával közelebb vagyunk az élő közvetítéshez, amely délután 5 órától indul, és élőben nyomunk mindent, ami csak a rádió és tégen történik, a rádió egy DJ-k jó voltából. A következő felvonás elején pedig itt Martin Garrix, Matiz, Szatko és Barbs indul a Bar.

0: SMS, Viber és a telefonszám pedig a 70-es körzet 5-87-9-87-9.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
3: Építkezést tervez? Akkor ezt hallania kell. Poroterm tégla régi készletének kisöprése a Zengőalföld Kft-nél. Kedvező lehetőség, de csak a készlet erejéig. Érdeklődj a áruházunkban. Zengőalföld Kft. Szeged Szőregi út 50. Építsük együtt a jövőt.
4: Jövőre veled ugyanitt. Váltsd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
5: Válaszd a Szegedi Kis Ferenc Erdészeti Technikumot. 8. osztályos és érettségizett tanulókat is várunk erdészeti és földmérő képzéseinkre. kisferenc.aasc.hu.
6: Hű, ez nagyon extra. Hű, micsoda!
7: De már megint mit nézel? Ide azt a telefont.
8: A Polifarbe Intaler fehér beltéri falfesték nem csak a férfiakat nyűgözi le. Minősége és különleges illata miatt a hölgyek is imádni fogják. A 15 literes ára most csak 10.990 forint. Keresd a Dunakor üzletek valamelyikében. Szeged, Gáz utca 1, Kiskunhalas, Vasút utca 7-11, Kecskemét, március 15-e utca 3-5.
9: Mi nagyon szerencsések vagyunk, csak azon aggódunk, hogy kezdődik a suli. De sajnos vannak gyerekek, akik kórházban vannak.
10: De képzeljétek, most ti is segíthettek neki.
11: Két lábon, két keréken. Idén is a Szegedi Gyermekklinikáért. Veletek! Szeptember 5-én fuss, kerékpározd, sétálj, érezd jól magad és segíts! Gyűjtsünk össze közösen minél több pénzt, ami 100%-ban a Szegedi Gyermekklinika fejlesztését támogatja.
9: Ugye ez megér neked is pár órát,
10: és jó móka lesz!
11: Sőt, egy jótékonysági főzés is vár többek között dr. Balsai Tamással, aki előadást is tart a helyszínen. Start szeptember 5-én 10-kor. További infók a Két lábon két keréken Facebookján. Várunk a Lapos Beach-en. A rendezvény támogatója és kiemelt médiapartnere a 87.9 Rádió 1.
12: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napfényfürdő Aquapolis. Használd az augusztus 20 promókódot online jegyvásárláskor, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. aquapolis.hu.
13: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
14: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
13: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
14: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
15: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
16: Az Egrifilm Kft. Szonki telephelyén a lakosságtól és cégektől felvásárol akkumulátor, vas, színes fém, csomagolási fém, elektronikai és öblös üveghulladékot. A használt gumiabroncsok bárki számára ingyenesen leadhatók. Nagy mennyiségű fémhulladék esetén díjmentesen konténert biztosítunk. Fémek újrahasználatra megvásárolhatók. Bővebb info facebook.com/Egrifilm Kft. Szank. 20 218 88 61.
1: Reklámot hallottak. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Balázsral. Csak igazi mai sláger megy. 87.9, 88.2 és 91.1.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mint az köztudott hangszárgyulladás miatt lemondta a mai koncertjét a Szeged Ifjúsági Napok headlinere a Basti. A szervezők azonban nem maradtak tétlenek, és azonnal megkezdték a munkát a gyors pótlás érdekében. Ennek köszönhetően sikerült megegyezniük Rúzsa Magdival, aki így az utolsó pillanatban igent mondott a felkérésre. Az énekesnő egyébként 2 év után tér vissza a fesztiválra, hogy együtt énekeljen a közönséggel. Ma délben meg is nyíltak a kapuk, és el is indult az idei nyárzáró fesztivál. Délután 5-től pedig elindul a Rádió és Tég is itt a 87.9-en, a 88.2-n és a 91.1-en, mert hogy élőben közvetítjük minden egyes nap egészen este 10-ig. Shakirával folytatjuk most is Burna Boy-jal, és szól most a Die Die a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

a szakemberek nyomatékosan arra kérnek mindenkit, hogy a fesztiválon mindenképpen tiszta vizet igyanak a látogatók. A vármegyei tiszti főorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy az alkohol fogyasztása kifejezetten vízzel vonó hatású, ami jelentősen fokozza a veszélyes kiszáradás tüneteit a melegben, bár nappal rendkívüli hőségre kell számítani a koncertek helyszínén, éjszakára akár 20 fokot is zuhanhat a hőmérséklet, így a mulatozóknak mindenképpen érdemes száraz és melegebb váltóruhával is készülni. A szabadtéri szórakozás során a fertőzések megelőzése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a higiéniára és a tömegrendezvényeken. Bosnyákovics Tünde ezért arra is emlékeztetett, hogy a mosdók használata előtt és után egyaránt alaposan kezet kell mosni vagy fertőtleníteni. Ez az én tiszteleteljes jó tanácsom a mai napra vagy a következő 4 napra vonatkozóan a megyei tiszti főorvossal egyetemben. Ami viszont tuti biztos, hogy délután ettől indul a menet, rádió estéig, óriási hangulat egészen este 10-ig. Nálam

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a program tippekkel folytatjuk tovább. Dombkerti zenés esték, az új jazz csillagok mutatkoznak be. Lakatos ablakos Dezső ösztöndíjasok koncertje látható és hallható ma. Tüszkő Salamon, Egri János és Siklós Kornél közreműködésével a Püspöki Székházban. Túlpart Fest, ez már a Rakpart 62 fesztiválja a vízen. Pont a színnel szembe, azzal a színnel szembe, ahol a Rádió egy is ott van, Jimmy Marina ma este, DJ Junior, Stadium X, Metzger Victoria, Christopher, Pulmax, Jauri, és előtte már 5 órától a Rádió egy stég vár mindenkit, egyrészt itt az éterben is, Pulmax, Antonio, Wilcox, DJ Junior és Hambai PG lesz majd a lemezjátszoknál. Őrületes buli, mindenkire számítunk. Délután 5 órától pedig élőben itt a 87, 98, 82 és a 91.1-en egészen este 10-ig élőben a szín, ahol a Rádió egy is ott van, ráadásul két helyszínen. Találkozunk ott ma este, mert hogy én most búcsúzom, de holnap újra jövök. A viszont hallásra Molnárban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
2: Hovány csoport a világ élvonalában.
3: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga új burgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
6: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrosst már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám. Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal is várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozzunk Szegeden a Rókusi Kőrút 42-64 szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
8: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
9: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napfényfürdő Aquapolis. Használd az augusztus 20 promókódot online jegyvásárláskor, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. aquapolis.hu.
7: Ez a Rádió 1, a Szegedi

csak igazi mai sláger megy. 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Kell egy jó reklámötlet. Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan. Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Szeged.

0: Reklámot hallottak. Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Mától újra együtt fesztiválozhatunk, hölgyeim és uraim. Délután 5-től Tali Szegeden, a Rádió 1 stégnél, a színen. Aztán minden este 11-től a Rádió 1 arénában. Mert hogy az ország legkedveltebb DJ-i, a Rádió 1 lemezlovasai nálunk zenélnek a nyár utolsó fesztiválján is. Én Györki Attila vagyok, én is jó zenéket hozok ám. Ilyeneket, mint ez.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: Dumex. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak.

Alex Kenzsivel folytatom, a DJ producerrel, aki nem egy önismétlő típus, ezért is váltott többször stílust. A Progressive House-tól a Tech House-ig mindig új hangzásokat keresett. Most a mainstreamben ezt a dalt köszönjük neki nagyon!

0: itt a rádió egyen csak igazi mai sláger megy, és a következő zenei óra elején New Religion! BB Rexa következik, az énekesnő, aki sokáig csak dalszerzőként dolgozott a háttérben, a szóló karrierje később indult, az okokat pedig több interjúban is elmondta, a kiadók szerint nem volt elég szép popstárnak. Na de most, hogy sikerült áttörnie a kiadói falakat, a következő zenei óránkat indítja.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
3: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. Többféle Hey-Ho gyümölcsital 1 literes kiszerelésben 12 darab vásárlása esetén. Darabja most csak bruttó 519 forint, augusztus 31-ig áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
4: Steven, foglaltam 2 helyet a medencénél.
5: Szállás.hu.
4: Úgy is tett.
6: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
7: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
8: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám. A világ Szegeden találkozik.
9: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola színfesztivál.
1: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake.
9: A világ sikerű Bastille.
1: Az amerikai hip-hopikon Sway Lee.
9: És a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
10: Válaszd a szegedi Kis Ferenc Erdészeti Technikumot. 8. osztályos és érettségizett tanulókat is várunk erdészeti és földmérő képzéseinkre. kisferenc.aasc.hu

igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

kettő között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben

0: Munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és hogy még be vannak a hallgatóink. Szia Tis, Robi vagyok, szabadságon! Az utolsó gyári hétre elővettem a biciklit, minden nap tekerek egy kicsit, nincs nagy cél, csak megyek, amerre jól esik, közben a Rádió 1 a fülemben, én így búcsúzom a nyártól. Aki ezt írta, sziasztok, holnap indulunk még egyet pihenni, idén még egyszer elmegyünk a Balatonhoz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már

0: Jön! Újra jön a Rádió Egy Konténer!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
3: Az ipari betonozásban a partnere a C37 Bau Kft. Ipari padlók, csarnokalapozások, utak és bejárók betonozása. C37bau.hu.
4: Építkezést tervez? Akkor ezt hallania kell. Poroterm tégla régi készletének kisöprése a Zengőalföld Kft.-nél. Kedvező lehetőség, de csak a készlet erejéig. Érdeklődj a áruházunkban. Zengőalföld Kft. Szeged Szőregi út 50. Építsük együtt a jövőt.
5: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
6: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
5: Neked Sedacur Forte kell.
6: Sedacur Forte?
5: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
8: Hű, ez nagyon extra. Hű, micsoda.
9: De már megint mit nézel? Ide azt a telefont.
10: A Polifarbe Intaler fehér beltéri falfesték nem csak a férfiakat nyűgözi le. Minősége és különleges illata miatt a hölgyek is imádni fogják. A 15 literes ára most csak 10.990 forint. Keresd a Dunakor üzletek valamelyikében. Szeged, Gáz utca 1, Kiskunhalas, Vasút utca 7-11, Kecskemét, Március 15-e utca 3-5.
11: Itt az ideje bevásárolni az iskolakezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal is várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Szegeden a Rókusi körút 42-64 szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
12: Két lábon, két keréken. Idén is a Szegedi Gyermekklinikáért. Veletek! Szeptember 5-én fuss, kerékpározz, sétálj, érezd jól magad és segíts! Gyűjtsünk össze közösen minél több pénzt, ami 100%-ban a Szegedi Gyermekklinika fejlesztését támogatja. Várunk a Lapos Bícsen! Start szeptember 5-én 10-kor. További infók a Két lábon, két keréken Facebookján.
13: Az Egri Fém Kft. Szonki telephelyén a lakosságtól és cégektől felvásárol akkumulátor, vas, színes fém, csomagolási fém, elektronikai és öblös üveg hulladékot.
14: A használt gumiabroncsok bárki számára ingyenesen leadhatók.
15: Nagy mennyiségű fém hulladék esetén díjmentesen konténert biztosítunk.
16: Fémek újrahasználatra megvásárolhatók. Bővebb info facebook.com/EgriFémKftSzank.
17: 20 218 88 61.
18: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu. Ön most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. szeged@radio1.hu.
1: Reklámot hallottak. Még megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: És most
1: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger, megy klub hangulat a folytatásban, hölgyeim és uraim, a Swish Disco, Rehab és Sam Feld érkezik egy közös dance feldolgozással. Aki szereti Amy McDonald-től a This is the Life-ot, az szereti ezt a dalt is. És ez nem egy egyszerű remix, egy teljesen új hangzás, új dal született belőle. Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Swish Disco, and you're listening to

0: Itt a Rádió 1-en újabb zenei órát indít a Hurts.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
0: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
1: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
0: Ne várj, használd az Urzinolt!
1: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a bale a 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcsillattal, mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
6: Hovány csoport a világ élvonalában.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
9: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
10: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
11: Jó árat és megbízható áruellátást szeretne vállalkozásának? Akkor Kolibri nagykereskedelem. Édesség, kávé, tartós élelmiszer, vegyi áru és még sok más. Kolibri90.hu.
12: Jövőre veled ugyanitt. Váltsd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
13: Tudd mindig, ki és mikor érkezik érted. A Tempó Taxi alkalmazásban kövesd a sofőrt térképen. Utazz biztonságban. Tempó Taxi. Gyors, helyi, megbízható.
14: Előzzük meg a kánikulát! A Zengőalföld Kft-nél most az Olympia Splendid 3,5 kW-os inverteres klíma kedvezményes áron mindössze 139.000 forint plusz áfa.
15: Mindössze 139.000 forint plusz áfa.
14: Csepegtető tálcás védelem, megbízható szervízhálózat és igény szerint szakszerű beépítéssel is. Ne feledd, a kedvezményes ára készlet erejéig tart. Zengőalföld Kft. Szeged Szőregi út 50. Építsük tovább a jövőt.
16: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
17: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napfényfürdő Aquapolis. Használd az augusztus 20 promókódot online jegyvásárláskor, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. Aquapolis.hu.
0: Reklámot hallottak.
10: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Tragédia rázta meg szerda reggel Szegedet, egy kisgyermek zuhant ki a Szamos utca 2 szám alatt található 10 emeletes panelházból. A helyszínre rendőrök és mentők is érkeztek, és az épület közvetlen környezetét rövid időn belül lezárták. A gyermek kizuhanásának pontos körülményei egyelőre nem ismertek. 2,5 év után újra megnyílt a bordáni Szent István király templom, írja a Dél Magyar. Az épületet életveszély miatt zárták be 2024 márciusában, a felújítás alatt pedig több helyszínen tartották a szentmiséket. Vízvezeték felújítás kezdődik a szegedi Szent Ferenc utcában, a vezetékcsere várhatóan augusztus 31-én indul. Augusztus végétől több kereszt utca Zsák utca lesz. Esőre csak elvétve számíthatunk, napközben pedig 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ez a Rádió 1. 6 perccel járunk 4 után. Kaptam sok-sok közlekedési infót. Bene írta, hogy az M1-esen rengeteg a kamion és a teherautó Budapest felé Tatabánya után, úgyhogy autóval ott a külső sávot érdemes választani. Megi az M5-ösről küldött SMS, Budapest felé a 84-es kilométernél autóáldogál az átterelt sávban, úgyhogy itt a külső sávot kell választani. Névtelenül jött az üzenet, lassulgat mindenki az M5-ösön Budapest felé Újhartyánnál, ott dolgoznak az úton a 46-os kilométernél. Budapesten pedig baleset volt a Margit hídon, a Pest felé haladó oldalon, a Sziget magasságában, írta Robi.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Bábokat parrunk, és közben szól a rádió, és mindig a rádió egy megy.
0: Ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermeccs. A következő fél órában még én zenélek, és hozok ilyeneket, mint Szigálától a Riptide, Panic at the Disco, High Hopes, vagy éppen ez, Ray Daltontól a Blood Running.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újraindul a Rádió Egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy

0: eredményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport.
1: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
2: Hovány csoport a világ élvonalában.
3: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
4: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
9: Reklámot hallottak.
10: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
9: Reklám.
11: Jó árat és megbízható áruellátást szeretne vállalkozásának? Akkor Kolibri nagykereskedelem. Édesség, kávé, tartós élelmiszer, vegyi áru és még sok más. Kolibri90.hu.
12: És tervez, akkor ezt hallania kell. Poroterm tégla régi készletének kisöprése a Zengőalföld Kft-nél. Kedvező lehetőség, de csak a készlet erejéig. Érdeklődjön áruházunkban. Zengőalföld Kft. Szeged Szőregi út 50. Építsük együtt a jövőt.
13: Eljött a te időd, ne késlekedj! Vár a Pannon Oktatási Központ esti iskolája, ahol felnőttként is van lehetőséged, hogy újra iskolapadba ülj, és sikeres általános iskolai bizonyítványt, illetve érettségit szerez. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu honlapon, vagy keresd minket személyesen Kiskunfélegyházán, a Móra tér 9-ben, a Vállalkozók Ipartestületének székházában. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
14: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal is várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Szegeden a Rókusi Kőrút 42-64 szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
15: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napfényfürdő Aquapolis. Használd az augusztus 20 promókódot online jegyvásárláskor, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. aquapolis.hu.
10: Ez a Rádió 1. Ha Szegedtől Kiskunfélegyházáig friss közlekedési infója van, küldj el nekünk SMS-ben vagy Viberen a 0670 5879 879-es számra, hogy kedvenc városunk még gördülékenyebb legyen. Ha helyi információk Szegeden, Kiskunfélegyházán és Kiskunmajsán, akkor 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Szeged. Hallgassa minden nap Molnár

0: közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu.
1: Reklámot hallottak. Még megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Itt a Rádió 1, 16 óra 42 perc, közlekedési infók. KK írt Viberen az M1-esről, Pest felé Tatánál több kilométeres a dugó. Balesetet ő nem látott az elején, ugye ők a másik oldalon mennek, de egy mentő ott volt. Csilla írja, fullon van az M0-ás, az M4-es és az M5-ös között, oda és vissza. Bárki bármit lát, szóljon, SMS, telefon, Viber, 20-as, 311, 111.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
9: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett, hihetetlen előzés a kanapénál, és megcsinálta!
10: Nálatok ki a jobb pilóta?
11: Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
12: Shell. Go well.
13: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
14: Hovány csoport a világ élvonalában.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
16: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
17: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napfényfürdő Aquapolis. Használd az augusztus 20 promókódot online jegyvásárláskor, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. aquapolis.hu

Rádió 1 Top 50. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1, a Szeged.

0: 98.1 Rádió 1. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Esti programokkal várják a látogatókat a Szegedi Vadasparkban az augusztus 28-án pénteken megrendezett állatkertek éjszakáján. Ismeretterjesztő foglalkozások, éjszakai rovarászás, látványetetések, valamint afrikai táncház és koncert is lesz. 2,5 év után újra megnyílt a bordányi Szent István király templom, írja a Dél Magyar. Az épületet életveszély miatt zárták be 2024 márciusában, a felújítás alatt pedig több helyszínen tartották a szentmiséket. Vízvezeték felújítás kezdődik a szegedi Szent Ferenc utcában, a vezetékcsere várhatóan augusztus 31-én indul. Augusztus végétől több kereszt utca Zsák utca lesz. Esőre csak elvétve számíthatunk, napközben pedig 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.

Üdvözlünk a Szín Rádió estégen! Eljött a legforróbb parti, amire egy évig vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába!

0: Így is van, nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit Szegedről, a Szegedi Ifjúsági Napokról. Először van itt a Rádió 1, de azt gondolom, hogy nagyon erősen fogunk indítani kettő helyszínen mindjárt. Az első egy délutáni szuper láncsos helyszín, hát vagyis hát legalábbis a hangulatában, mert zenében egyáltalán nem az lesz. Egy stégen vagyunk a Tiszaparton, a Tiszán konkrétan, és itt fogunk zenélni az igazi mai slágerekkel egészen 10 óráig, 11 órától pedig durrantjuk a Parti Arénát, de menjünk szépen sorba, hiszen mellettem tényleg itt van Bómex, szia!
1: Hello, sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat itt a Szegedi folyópartjáról. Nagyon kellemes az idő, és nagyon-nagyon vártam, hogy itt legyünk a nyár utolsó fesztiválján.
0: És ezt a fesztivált tényleg nagyon meg fogjuk csinálni. Egyszerűen elképesztő a hangulat, nagyon jó az idő. És nagyon jó igazi mai slágerek jönnek, nincs megállás élőben, innen szól az adás a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1-en egészen 10 óráig. Szóval kezdjünk, Pumex!
1: Egyből fel is rakom az egyik személyes kedvencemet, Wonderful Life innen a Tisza partjáról. Kellemes hallgatózást kívánunk mindenkinek!

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Élőben jelentkezünk a Szeged ifjúsági napokról, a délutáni helyszínünkről. Ez a Rádió Stage, hogyha a hátsó bejáraton jöttök be a szín területére, akkor csak egyenesen kell jönni, és pont amis tégében fogtok beleszaladni. Szenzációs zenék szólnak egészen este 10 óráig, itt 11 órától pedig jön majd a másik helyszínünk. Viszont nagyon fontos, hogy jöhetnek az üzenetek is. 0675879789 a számunk, SMS, Viber, jóta lehet üzenni. Mellettem pedig Promax, aki pörgeti az igazi mai slágereket. Hogy érzed magad eddig?
1: Nagyon jól érzem magam. Egy külön nagy öröm nekem, hogy itt nyitattam a mai kis LiveX-es stage-ünket itt a Szín Fesztiválon, és hát tök jó az idő, tök jó minden, úgyhogy várjuk a kedves hallgatókat itt, aki még tud, itt Szegeden induljon el, várunk mindenkit ma extra igazi mai slágerekkel.
0: És nézzük, mivel megyünk tovább, mert hogy tényleg megállás nélkül jönnek a kedvencek.
1: Jön folytatásként még egy nagy óriási rádiós sláger, ez az Over You. Hallgassátok szeretettel, és továbbra is mindenkinek jó hallgatózást kívánunk.

0: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és mindez a szegedi ifjúsági napokról. A délutáni helyszínünk elindult 5 órától, ez a Rádió Stage, szenzációs a hangulat, hát konkrétan a Tiszán vagyunk, valami csodálatos a helyszín, és egészen 10 óráig innen szólnak az igazi mai slágerek, mellette pedig Pumex!
1: Hello, hello, sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat, így online is.
0: Ő nyitotta a helyszínünket, eddig tökéletes az első fél óránk.

0: 2026-ban is, és az idei nyarat így zárjuk Szegeden a Szegedi Ifjúsági Napokon, a délutáni helyszínünk pedig a Rádió Esték. Már 5 órától pörög, tökéletesen rálátok egyébként a rakpartra is, és kis közlekedési infóval is segítünk mindenkinek, aki a rádióban hallgat bennünket. Tök jó járható a rakpart egyébként, aki kerülne, az bátran válassza. Aztán pedig jöjjön le hozzá, mert hogy 10 óráig a Rádió Esték megállás nélkül pörög. Niki kérdezte Viberen 0675879879 a számunk, hogy kik jönnek még ma. Hát a színpadunkon 6 órától Antonio, aztán Wilcox, utána DJ Junior és Ambai PG zenél. Ez tehát a délutáni helyszínünk, most viszont mellettem a lemezjátoknál Homex.
1: Továbbra is folytatjuk ezt a nyári vibe-os kis zenélést itt a Tiszapartról, és jön egy saját kedvenc, egy saját zene, a Headlights, itt a Rádió 1-en, Szegedről.

0: Ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy élőben a 87.9, 88.2 és 91.1-es frekvencián a szegedi ifjúsági napokról, a délutáni helyszínünkről, ahol nagyon elindítottuk a hangulatot. Tényleg szenzációs az idő, csodálatos a helyszín, és óriásiak az igazi mai slágerek, amiket Pómex pörgetett ebben az órában.
1: Hát annyira jó volt, kérem szépen, a hangulat, hogy én bulizni maradok ma este.
0: És még jössz vissza veled, mikor lehet még találkozni a rádió esztézsöken?
1: Így van, viccet éltéve, vagy nem vicc, tényleg maradok, hanyi 3-kor találkozunk majd az arénában a rádió esztézsen. Ott is hasonló, kicsit keményebb szette várok majd mindenki sok-sok szerettel.
0: Szenzációs volt, nagyon szépen köszönjük, viszont nincs meg.

Üdvözlünk a Színrádió estégen! Eljött a legforróbb parti, amire egy évig vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába.

0: Így igaz, a mikrofonnál pedig Király Tamás. Továbbra is kellemes délutánt kívánunk mindenkinek, és a gyors váltás megtörtént. Új füles, új DJ. Szia, Antonio!
1: Hello mindenkinek, sziasztok! Nagyon örülünk, hogy itt vagyunk a Tisza partján. Megalapozzuk az esti bulit, én azt gondolom, úgyhogy tessék nyugodtan idejönni, lejönni a helyszínen, vagytok és hallgatok minket, megcsináljuk a hangulatot estére.
0: Így igaz, nem állunk meg, nem dumálunk, csak az igazi mai slágerek pörögnek. Na, hogy mixben, hiszen élőben szól a rádió a Szeged Ifjúsági Napokról, a Rádió Egységről.

0: mellette pedig Antonio. Na mit szólsz? Hova hosszú? Micsoda pompa helyszín? Be kell kapcsolni.
1: Na, csak bekapcsolom. Ennyi után engem egy dolog érdekelne, Peti, hogy mikor csobbansz itt a Tiszába. Hoztál-e fürdőruhát? Megnézted-e a vizet?
0: Figyelj, én azt hittem, hogy ma még nem lehetne, de hát egyébként szuperül lehetne, és nem tudom, hogy ki mit gondolt, hogy milyen idő lesz, de itt a stégen lebeg a szél, árnyék van, van saját büfék, és itt szólnak a legnagyobb kedvencek, szóval ha valóban megéri jönni, akkor az ez a hely, a rádió esték itt a színen.
1: Két ujja meg tudod mutatni, hogy milyen ideg a víz?
0: Meg?
1: Egy biztos, amíg Peti belelógatja a lábát és megméri, addig megyünk tovább. Igazi ma is lágerekkel, kedvencekkel. Hallgassatok minket itt a Rádió 1-en.

0: ifjúsági napokról egészen 10 óráig, és mutatjuk, hogy milyen a hangulat a Rádió 1 helyszínén, és ez még csak a délutáni helyszínünk egészen 10 óráig, hát azért azt már egy kicsit kora este, 11 órától viszont durrantjuk a Parti Arénát brutál hangulattal hajnal 5 óráig, most viszont ilyen jó kis ráhangolódás megy, konkrétan a Tiszán Antónióval, aki, ha jól tudom, 1000 éve nem járt Szegeden.
1: Nagyon régen játszottam Szegeden, úgyhogy külön élvezem, hogy itt lehetek, és magamba szívhatom ezt a friss tiszai levegőt.
0: Figyelj, szerintem Szeged semmivel össze nem tévesztető, a szegedi ifjúsági napok pedig így, hogy itt a Rádió egy különösen nagy élmény mindenkinek, szóval remélem, hogy együtt fogunk mindenkivel bulizni. Este 10 óráig megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek a lemezjátszóinál. Most Antónió!
1: Hoztam nektek egy igazi mai sláger, de picikét másképpen, nem a megszokottan. Már is érkezik Kamrád, ez a Rádió egy velünk, gyertek a színre, bulizzunk együtt!

0: Természetesen itt vagyunk, először van Rádió 1 a szegedi ifjúsági napokon, de most megmutatjuk, hogy hogyan kell igazából bulizni, és ebben Antonio segít nekünk.
1: Nem csak én, hanem Ray Dalton is, ugyanis ő érkezik itt a Rádió 1 stage-en. Hallgassatok minket, bulizzunk együtt, gyertek, éljük át a naplementét!

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, élőben a Rádió Estéről, a Szegedi Ifjúsági Napokról. Antonio zenélt az elmúlt egy órában, és szerintem szenzációs volt, de ezzel még nincs vége neked se, hiszen este jön a Party Arénánk, ahol mai zenélni fog.

Üdvözlünk a Szín Rádió estégen! Eljött a legforróbb parti, amire egy évig vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába!

0: Így igaz, a lemezjátszók mögött Wilcox. A rádió estig nem áll meg, innentől kezdve egy órán keresztül Wilcox pörgeti az igazi mai slágereket, üdvözöllek!
1: Csó, Tamikám, sziasztok, köszöntök mindenkit!
0: Milyen volt az utad? Sima volt?
1: Figyelj, én a menedzseremmel jöttem, nagyon-nagyon szeretek vele ilyenkor utazgatni. Mindig szoktuk így átbeszélni, hogy nagyjából mire számíthatunk így a partik tekintetében, meg illetve mi volt nyáron. Úgyhogy mozgalmas volt, nem unatkoztam, úgyhogy hibátlan.
0: Tökéletesen zárjuk a nyarat egy óriási bulival és egy újabb órával, csak igazi mai slágerekkel. A lemezjátszóknál még egyszer élőben a szegedi ifjúsági napokról, a rádióestégről. Wilcox, mivel kezdünk?
1: Let's go, a Bauszával és a Magnetikkel. Induljunk.

0: a rádió estégről. Ha lejöttök a fesztiválra, akkor a hátsó bejáratnál csak egyenesen kell jönnötök, és pont megtaláltok minket a Tiszán. Ezekben a percekben már naplemente van, és pont mögöttük, hogyha elnézem a színpad mögött, akkor látszik, milyen csodálatosan megy le a nap, szóval csak ajánlani tudom a helyszínt, és nem mellesleg itt van mellettem Vilcox is.
1: Ciao, sziasztok, köszöntök még egyszer mindenkit.
0: Ha jól tudom, akkor te is nem csak a mai napon zenélsz, sőt, hát jól tudom, hanem leszel még a Parti Arénánkban is. Azt tudod fejből, hogy mikor?
1: Így van, találkozhatok velem még pénteken, illetve szombaton is az arénában is.
0: Így van, mert hogy nem csak délután várunk titeket, hanem természetesen este durrantjuk az igazi nagy bulit. 11 órától hajnali 5-ig a mai napon is. És mondom, hogy ma kikkel várunk titeket. DJ Junior, a Stereo Mix, DJ Metzkerviki, Christopher, Pumex és Zsauri a lemezjátszók mögött át. 11 órától a Rádió 1 Parti Arénában. Itt a Stégen pedig továbbra is Vilcox zenél egy újabb hatalmas kedvenccel.
1: Igen, és akkor szépen felvezetjük a fesztivál vibe-ot, Zico és a Samba itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Élőben a Szeged ifjúsági napokról, és nem csak a fesztivál felől jönnek hallgatni bennünket. Tök jól látni, hogy egy csomóan itt hajóznak a Tiszán, és onnan is behallgatnak, benéznek hozzánk. Szépen lassan tényleg megy le a nap. Egyre jobban kijönnek a fények, és ez a gigantikus nagy leffal is Pilkox mögött. Hogy tetszik?
1: Figyelj, megmondom őszintén, hogy szerintem nagyon-nagyon talán az egyik leghangulatosabb stage, amilyen. Ugyanis aki nem tudná innen, nagyon-nagyon jól lehet látni a naplementét, és van egy ilyen különleges vibe abszolút ezen a színpadon.
0: Így van, konkrétan a Tiszán vagyunk, szóval aki lejön a Szeged ifjúsági napokra, itt talál meg bennünket tökéletes délutáni koraesti hangulattal, este pedig 11 órától indítjuk a Parti Arénát. Most viszont megállás nélkül pörög tovább a Mix Wilcox-szal. Mivel készültél?
1: Hát szerintem maradunk ugyanezen a vonalon, egy kicsit emeljük a tempószámot, úgyhogy it's not right, but it's okay. Szerintem mindenki ismeri. Let's go!
0: Ezzel folytatjuk a délutáni Live Mixben itt a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy élőben a Szeged ifjúsági napokról, a rádió estjéről, konkrétan ez az egyetlen helyszín a Szeged ifjúsági napokon, ami a Tiszán van. Elképesztően jó a hangulata, és szépen lassan azért az is érződik, hogy tényleg sötétedik, és ahhoz képest, hogy még nincs 8 óra, azért ez egy picit jelzi, hogy a nyár végéhez közeledünk, de hát ez a nyár utolsó fesztiválja, ami természetesen a Rádió Egy sem hagyhatott ki, a lemezjátszóknál Via Cox, aki, hát finoman szóval nem először van Szegeden, mi a legjobb emléket Szegedről neked eddig?
1: Hát igazából egyet kiemelni nagyon-nagyon nehéz lenne, ugyanis rengeteg jó bulim volt itt, tényleg szerintem már megfordultam az összes szórakozó helyen, ugye a fesztiválon is voltam már többször. Egyébként az egyik legjobb szerintem a 2 évvel ezelőtti fesztivál, de egyet muszáj vagyok kiemelni, ugyanis itt volt az egyik saját szervezésű partim, a Private Show, ami Budapest mellett egyedül így csinálta meg Szegeden, szóval azért ezt kiemelném emellett.
0: Nagyon menő, hát legalább ilyen jó élményt kívánunk neked a mai napra is még, hiszen egészen 8 óráig élőben a lemezjátszói mögött. Via Cox!

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy élőben a Szegedi Ifjúsági Napokról. Ez a Rádió Esték. 10 óráig élőben közvetítjük a helyszínt, minden pillanatát át lehet élni a rádión keresztül is, de az az igazi, ha lejöttök és itt bulisztok velünk. Az SMS és Viber számunk 0675 87 9 87 9. Jöhetnek az üzenetek, a lemezjátoknál Wilcox, aki még egy dallal készült. Mi lesz ez?
1: Így van, még egy saját dallal fogom zárni az órát, amit Mira Monokával készítettünk el közösen. Egyébként ezt a dalt itt már előadtuk a színen 2 évvel ezelőtt, szóljon tőlünk a Missing, azt mondom.
0: Ez jön már is, tehát Wilcox-tól itt a Rádió Estégen, a Szegedi Ifjúsági Napokról.

0: Ez a rádió ennyi csak igazi mai sláger megy, és a Rádió Stage a Tiszáról, az egyetlen helyszín a szegedi ifjúsági napokon, ami konkrétan a Tiszán van, itt keressetek bennünket. Ha Ácsok járatnál bőttök be, akkor egyenesen kell jönni a Tisza felé, és ott leszünk. Ezt az órát Bia Cox-szal vittük végig, és szenzációs volt. Nagyon köszi. Hol találkozunk veled legközelebb? Melyik helyszínünkön leszel és mikor?
1: Én is nagyon köszönöm, találkoztatok velem itt is a Beach-en, pénteken és szombaton, illetve mind a két nap az arénában is. Szombaton velem fogtok zárni az arénában, úgyhogy az is nagyon izgalmas lesz.
0: Azt a mindenit, hiszen ezt még egyszer mondjuk el, kettő helyszínen van a Rádió 1. Itt a szegedi ifjúsági napokon, nem csak itt a Stégen, hanem 11 órától hajnali 5-ig a Parti Aréna és a Miénk, ott is szólnak az igazi mai slágerek. És így sem állunk meg adásban, megyünk tovább a lemezjátszóknál. Most DJ Junior!
2: Üdvözlünk a Szín Rádió Estégen! Eljött a legforróbb parti, amire egy évig vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába.

0: Így igaz, nem állom meg egy pillanatra sem a mikrofonnál, Király Tamás, de ennél sokkal fontosabb, hogy a lemezjátoknál. DJ Junior, szia, üdvözlünk Szegeden!
1: Szevasztok, köszöntök én is mindenkit nagy szeretettel. Nagyon rég jártam már ezen a fesztiválon egyébként, de az utóbbi pár évben nem voltam, viszont fantasztikus az egész, itt, amit látok, és remélem, hogy sokan lejönnek ide a rádió estégre majd.
0: Így igaz, 10 óráig megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek a következő egy órában DJ Juniorral!
1: És ilyenkor szokott az történni a rádió egyen, hogy diszkós itt van, 8 és 9.

0: megy, itt csak igazi mai sláger megy. Élőben szólunk természetesen a rádióban, és élőben szólunk itt a rádió estégen a Szeged ifjúsági napokon, ilyenkor 8 órakor mindig diszkósit pörög nálunk, és ez most egy igazán exkluzív diszkósit kiadás. DJ Junior a lemezjátszók mögött.
1: Szevasztok, köszöntök én is mindenkit, ha jól tudom, akkor három frekvencián is megyünk. Szegeden.
0: A 87-90.
1: Kiskun Félegyházán.
0: A 91-1-en.
1: Kiskun Majsán.
0: A 88-2-n, így is van.
1: Tudok minden gyerekek, és 8 és 9 között, ahogy mondta, a diszkósit mindig. Hivételesen ma én DJ Junior állok a játszók előtt, egészen este 9-ig pörgetek, és hát ilyen jó kis tribalos, house-os, afros dolgokkal indulunk. Ez egy James Hype remix lesz, amely egészen különleges, egy régi nagy slágerből. Figyelj, Szeged!

0: Ez a rádió estéig itt a Szeged ifjúsági napokon és élőben a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1-en. Megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek, természetesen diszkósít hangulatban, hiszen a lemezjátszóknál DJ Junior, és nem csak most, hanem este a Parti Arénában is te kezdesz.
1: Pontosan 23 órakor kezdek és 1 órán keresztül fogunk játszani. Szerintem nagy koncert után jövünk egyből, hogyha jól tudom. Egyébként holnap is jövök ide, valamikor délután 6 óra környékén fogok játszani. Pontosan az jó kis taplementés buli lesz, ha minden igaz. Úgyhogy erről jutott ezebe ez a dal, mert hogy megyünk a nap fele. Ez egy magyar előadó, Gangó Bernadett egyébként, Imál Angel. És a világ legnagyobb slágere jelen pillanatban ez a dal. Hugh Geller és Ultranatíve, Moving to the Sun. Ezzel megyünk tovább itt Szegeden a színen.

véletlenül, ha jól tudom, Hamai PG, a másik Discosi DJ is itt lesz, úgyhogy ma kétharmadban van itt a Stégen, a Rádió és Stégen, a Discosi csapata, holnap pedig 6-tól 7-ig játszom újra itt a Stégen, akkor is gyertek majd. Na most megyünk tovább, Machadero, Loco Contigo DJ Juniorban!

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, élőben a rádióban és élőben a Szeged ifjúsági napokon, és ez a legfontosabb, gyertek le, megtaláltok bennünket az egyetlen olyan helyszínen, ami a Tiszánban, ez a rádió estég, a hátsó, a kettes bejárattól, hogyha jöttök, akkor csak egyenesen kell menni, és ebbe a szuper helyszínbe botlottok, ahol a lemezjátszóknál DJ Junior!
1: És megérkezett már Hamai Pizs is, úgyhogy kétharmadban itt a diszkos, itt a rádió estégen. Ő fújtatja majd, épp pedig az arénában majd kezdek, 23 órakor pontban. Ilyenek is lesznek majd ott, figyelj!

0: ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy élőben a Rádió Stage-ről DJ Juniorral, akinek nem lesz sok ideje pihenni, alig 2 órája.
1: Igen, mert hogy 23:00, akkor én fogok kezdeni, csak közben itt lupolok vadul. Majd az arénában, ahol szintén Rádió egy DJ-k egészen hajnalig, szerintem a Hamvai Pidzsi is jön, csatlakozik hozzánk. Csatlakozom ma hozzánk? Előfordulhat, hiszen Hamvai Pidzsi már itt van, kérem szépen, mondom ezt a rádió hallgatóinak, akik itt vannak bennünk, és ez egyébként a diszkósiddal, képzeld el, hogy ezt több mint 7 millió ember látta a YouTube csatornánkon keresztül, pedig pár
0: ezeren követnek meg.
1: Igen, és rohadt drága klipet csináltunk hozzá egyébként, 10 000 forintba került a videoklip, tehát hogy ez nem olyan rossz arány, 7 millió ember látja 10 000 forintos videoklippel, mondhatni összejött.
0: Meg jó a zene, hozzátegyük, azért ezt mindenképpen egy pontot oda a végére. A színpadunk pedig természetesen nem áll le, 10 óráig élőben vagyunk a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1-en, DJ Junior után a színpadon, Hamvai Pidzsi.
1: Meg is öljük ezt a zenét, már a Sunglasses-t, én ezzel búcsúzom mindenkitől, találkozunk az Anénában, innentől kezdve a játszóknál, a másik diszkosi DJ, Hamvai Pidzsi, szevasztok!
2: Üdvözlünk a Szín Rádió estégen. Eljött a legforróbb parti, amire egy évig vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába.

Így igaz, a mikrofonnál pedig Király Tamás. Hello mindenkinek, és szép estét! Gyertek le, bulizzatok velünk még egy órán keresztül. Él a rádió estig, utána pedig 11 órától indul a Rádió 1 Aréna. A lemezjátok mögött Hanvai PG azt mondta, én fogom a mikrofont, most nem akar beszélni, zenélni akar. Szóval kezdjünk bele! A lemezjátoknál Hanvai PG!

óriási kedvenc, itt a Rádió 1-en, az igazi mai slágerek között élőben jelentkezünk a Szegedi Ifjúsági Napokról, a Rádió Stage-ről, ahol 10 óráig pörögnek itt az igazi mai slágerek, 11 órakor pedig indítjuk a Rádió 1 arénát az ország legjobb DJ-vel, köztük elsőként 11-től DJ Juniorral,

bízatok velünk nem csak a mai napon, hanem minden nap várunk benneteket. Holnap például Antonio, DJ Junior, Cookie Nyújik és az a hambai pizsa lemezjátok mögött, aki most is pörgeti a legnagyobb kedvenceket egészen 10 óráig.

egy gigas láger itt a Rádió Estégyen, nem csak Magyarországon, nem csak Európában, a világ összes pontján óriás itt megy ez a zene. A Rádió Estégyen pedig továbbra is Hamai Pidzsa lemez játszok mögött, 10 óráig nincs megállás itt, 11-től pedig jön a Rádió 1 Aréna a szegedi ifjúsági napokról. Óriási kedvencek egymás után, gyertek, bulizzatok velünk! Első alkalommal vagyunk Szegeden, és mindent megteszünk azért, hogy jól érezzétek magatokat. Továbbra is az igazi mai slágerek, Hamai Pidzsa-től!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Élőben a Szegedi Ifjúsági Napokról. Gyertek, bulizzatok velünk. 10 óráig még a Garden Stég üzemel. A rádió estég innen szól. 11 órától pedig indul a Party Arena DJ Juniorral.

0: ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Élőben jelentkeztünk a Rádió estjéről, ez az első napunk, és azt gondolom szenzációsan indítottunk most épp köszönhetően Hanvai PG-nek, aki holnap is jön. De most még csak az élő közvetítés ér véget. Mi 11 órától kezdünk el úgy igazán bulizni, mert hogy jön a Rádió egy aréna DJ Juniorral, aztán érkezik a Stadium X, DJ Metzger Viki, Christopher, Pómex és Jauri. Az igazi mai slágerek megérkeztek a Szeged ifjúsági napokra, nem csak a mai napon. Minden nap itt leszünk veletek, holnap pedig újraindul az élő közvetítés is. Pontban délután 5 órakor itt a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1-en.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: elmúlt este 10. Hello mindenkinek, egy tökéletes nyárestéhez tökéletes dance és house zenék jönnek a következő egy órában is, ezeket még mindig Jamina válogatja. Hello Jami!
1: Hello Geri, így van, üdvözlök mindenkit, ugye nyakig vagyunk a nyárban, és mindenki annyira fel van, tényleg pesdülve, mindenki látom ezt a vidámságot. Na, a szülinaposokkal fogunk kezdeni, akik ugye idén itt voltak nálunk, a Switch

0: Itt a Rádió 1-es a World is Mine Radio Show, és ma ugye elindult a SZIN, a Szegedi Ifjúsági Napok Szegeden. Ott is bulizhattok a Rádió 1 DJ-kkel mától szombatig minden nap két helyszínen, és ezek már az utolsó nyári fesztiválok, az utolsó nyári bulik. Múlt héten ugye a strandon fellépett Robin Schulz.
1: Hogyne, ez azért nagyon durva tényleg, hogy ekkora nevek vannak itt Magyarországon, tehát akár a kampuszon, akár a strandról beszélünk, úgyhogy mindenképp menjetek, és egy kicsit ilyen tanulmányi kirándulást tegyetek ezeken a fesztiválokon. De menjünk akkor vele tovább, hiszen ígértem, hogy jön ez a nagy ágyú, ez pedig a Battle Times itt a Rádió 1-en.

0: Armin van Helden, Mark Knight és a Release Me, a CID remixe volt belőle a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamila a lemezjátszói mögött, ő mindig hoz extra különlegességeket és vadonatúj zenéket. Jön megint egy friss megjelenés.
1: Ez pedig ugye Lost Frequencies újdonsága, a Leave It All. Tessék ezt is sazamozni, aki nem ismeri. Szóval ezzel megyek tovább itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to the World Is Mine Radio Show on Radio 1.

0: Max Tyler és a You and Me szerda este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamila a lemezjátszói mögött, aztán Pure Beat is vár még rátok. Ő 11 és éjfél között fog mixelni, és akkor jön megint egy sajátdal, egy fantasztikus feldolgozás, amit konkrétan minden héten kérnek tőled, amikor csak itt vagy nálunk élőben.
1: Így van, Jamila és Sophie közöse ez a hologram, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és hálás vagyok ezért a dalért, hiszen a bulikban is annyira szépen éneklitek, úgyhogy köszi, ha szeretitek, még mindig ez jön itt a Rádió 1-en.

0: Bulgária és Ausztrália egyik leghíresebb DJ-je együtt egy zseniális közös dalban. Ez volt Tones & I és Fisher közöse a Favor a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Gyors helycsere a lemezjátszóknál, és Jamina után jön is Pure Beat.
1: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mindjárt este 11, hello mindenkinek, itt vagyunk totál élőben, mellettem mostantól Pure Beat a lemezjátszóknál, szevasz Pure Beat.
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém.
0: Totál élő a műsor, tudjátok nézni is a YouTube csatornánkon, sőt a rádió egy hivatalos TikTok csatornáján is, SMS és Viber számunk 0623111111, isteni zenék jönnek a következő egy órában is, kezdjük el.
1: Az olasz DJ összehozta a kötelezőt, az egyik rádió egy kedvencet, ez nem más, mint Alex Kenji-tól a Bambolé, ezzel kezdünk itt a rádió egyen, a World is My Radio Show-ban. This is the World is Mine Radio Show.

0: 2026-os, Bob Sinclair, Kiesa és az I Can Wait a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban, mellettem élőben Pure Beat a lemezjátszói mögött, övék a szerda esték, ilyenkor 11 és éjfél között. Szevasz Pure Beat még egyszer.
1: Csoki, szevasz, hogy sátok el, Gerikém.
0: Augusztus 26-a van a kutyák világnapja. Ölelgessétek meg a kutyusotokat, ha ma még nem tettétek volna meg. Néhány mondatot mondja te gyönyörű kutyusotokról, akinek ma van a születésnapja is.
1: Így van, tehát ő pont a kutyák világnapján született, egy kék francia buldog, Csokinak hívják, és hát ő egyébként 2016. decemberre óta van velem, szóval a születése után nagyjából 3 hónapban már meg is vettem a kiskutyust, és azóta velem van, és hát a 10. szülinapját ünnepelt, és azt kell, hogy mondjam, hogy a korához képest nagyon jól tartja magát.
0: Isten éltesse! Nagyon-nagyon-nagyon sokáig éljenek a kutyusok, mert nélkülük sokkal szürkébb, meg furább lenne ez az egész világ,
1: abszolút,
0: nem?
1: Igen.
0: Úgyhogy minden kutyus éljen nagyon-nagyon sokáig, és legyen boldog, lennülünk tovább.
1: Most érkezzen a német formációtól, a Milk & Sugartól a következő dal, akik 2013-ban készítették az eredeti verziót. Ugye egy venezuelai népdal adta az ikletet erre a dalra, és spanyol nyelven készült. Ugye ez régen azon a címen ment, hogy Canto del Pilón, most a cím most is megmaradt, de ezúttal jó barátom Rick Wayne készítette ezt az átiratot, ami egész nyáron pörgött, zseniális lett, imádjátok a buliban és itt a rádióban is. Ezzel megyünk tovább itt a rádió, ugye, a World Is Mine Radio Show-ban. At the turntables now.

0: Köszi, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgatok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt. Ez a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben mellettem Pure Beat a lemezjátszók mögött, a TikTokon és a YouTube-on is élőben megyünk. Pure Beat egyszer Tátón, amikor zenéltél, még reggel 6:30 sem tudtak kirakni minket, már felkelt a nap régen. Üdvözlettel, Viki!
1: Igen, Tátom volt egy szórakozó, ami most már sajnos nincs nyitva, és minden évben én zártam, én voltam a kilépő, és hát ott mindig olyan buli kerekedett, ugye a záró buli miatt, hogy ott reggel 6:30, 7:30 még mindenki ott a napfelkeltével csápolt. Ezek a hatalmas élmények amúgy, azt kell, hogy mondjam.
0: Abszolút. Mindig kíváncsi voltam arra, hogyha afterre mész fellépni, akkor te előtte alszol, tehát kipihenve érkezel meg, vagy egy másik buliból mész az afterbe?
1: Hát természetesen egy másik buliból, tehát arra nincs időm, hogy hazamenjek és lefeküdjek, ugye, mivel az after reggel 9-ig tart, és én általában ilyen reggel 6-7-re szoktam vidékről visszaérni ugye Budapestre, az after Budapesten van, így hát én onnan egyenesen megyek az after helyszíre. Annyi szokott lenni, hogy néha, ha úgy jön ki a lépés, akkor sajnos várnom kell egy órát, az annyira nem jó, mert akkor ugye már így nagyon-nagyon átesel, de én általában úgy szoktam kérni magamat a kezdésekre, hogy pont kiszámolom, hogy amikor visszaérek Pestre, akkor ilyen 6:30-kor egyből be tudjak kezdeni.
0: Ha kérdeznétek, Pure Beat-től megtehetitek, 0-23-111-111, jön a finálé, egy jó erős utolsó 10 perc.
1: Így van, és hát akkor hölgyek, urak, jöjjön a 2017-ben megjelent No One dalom második újradolgozása. Ugye nyár elején, június 2-án érkezett az első verzió, a Summer Remix, ami ugye nagyon jól teljesített, ugyanis 2 hónap alatt közel 800 000 megtekintés van a dalon, szóval mondhatjuk, hogy jó volt az ötlet, egy igazi nyári, könnyed, kocsiban hallgatható és buliban is jól működő verzió lett, és ahogy ígértem, a nyár végén, azaz múlt héten kihoztam az afterosabb verziót, és hát itt már közelítünk a közel 100 000-es megtekintéshez, ezt is köszönöm. Nyilván ez a verzió már egy kicsit komolyabb hangvételűre sikerült, ez egy kicsit már inkább klub kompatibilisebb. Ez a 2026-os Special After Remix, amit már is mutatom, először itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Csak is veletek most! At the turntables now.

0: Coldplay feldolgozása, ez volt a Heart Like Mine, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban, ezzel zártunk ma, és akkor Pure Beat, neked is a fókusz a héten Szegeden a színen.
1: Így van, ugye holnap még jövök ide hozzátok a Live Mixbe, délután 5-től 7-ig, és utána pedig hát nem hamar, inkább úgy mondom, hogy későn, mert ugye 4-től 5-ig én fogom zárni a Radio Stage-et.
0: És ez nagyon jó zárás lesz, ajánljuk mindenki figyelmébe, ott Szegeden is hazai a hozás körzetében. Így van, úgyhogy folytatás nálunk itt a Rádió 1 Budapesti stúdiójában holnap délután 5-től.
1: Így van, köszönöm, hogy itt lettem, szép estét, sziasztok!
0: Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint élőben, jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió 1!
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak így.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és a buli ezekben a percekben is zajlik. A Szegedi Ifjúsági Napokon most már a Rádió 1 arénában, ugye két helyszínen vagyunk jelen. Szegedi Ifjúsági Napokon egészen szombatig, az egyik az a Rádió 1 stég, délután 5-től este 10-ig, aztán durvul a buli. Na, azok most már ezek a percek, a Rádió 1 aréna, ahol gyorsan megnéztem, minden este 11 órától indulnak a DJ-szettek, és egészen kifulladásig, vagy reggel 5-ig szólnak az igazi mai slágerek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, a mikrofonnál Kis Márti, üdv mindenkinek. Hogy mit adtak nekünk az olaszok, nem a rómaiak? Vagy kiket? Milyen DJ-ket? Fú, hát rengeteget. Az olasz DJ-k és producerek óriási hatást gyakoroltak az elektronikus zenére a 90-es évek euró

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most az az énekesnő, akit mi nem olyan régen ismertünk meg, a Get Lucky című dalának köszönhetően, de hazájában, Németországban már régebb óta tart az ismerettség, mert mindössze 14 éves volt, amikor 2017-ben elindult a német The Voice Kids tehetségkutató műsorban, és a tehetségének köszönhetően egészen a döntőig menetelt. Ez indította be a zenei karrierjét. Loy, David Puentes, Golden Summer, ezt hozom most.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió Est, csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz is, adjuk az extra lendületet, és ahol jelenleg is buliznak, az a Szegedi Ifjúsági Napok. Elkezdődött itt is a nyár utolsó igazi nagy zenei fesztiválja. A Rádió Egy stage is kint van, akarom mondani, Rádió Egy stég. Délután 5-től este 10-ig lehet találkozni itt a Rádió Egyes DJ-kkel, a kedvencekkel. Aztán pedig egy másik helyre cuccolunk át, ez pedig a Rádió Egy aréna. Itt 11 órától indulnak a bulik. Most azt a Metzger Vikit hozom, aki a szerdai nap egyik fellépője, egyébként jellemzően a diszkósítás srácok szokták nyitni az arénában a DJ-szetteket. Ez a Jól leszek újra.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Switch Disco, Sam Felt, Rehab és a Sleep Tonight, ezt hozom most. DJ-k, producerek, mindannyian, ugye a Switch Disco is természetesen mashup DJ-kről van szó, meg producerekről, és hát a szeptember közelettével náluk inkább a pihenős időszak érkezik, mégiscsak DJ-kről van szó, ugye a nyár az az abszolút bulizás náluk, és augusztus 18-ával hivatalosan is lezárták a nyári szezont, egy posztban pedig megköszönték mindenkinek, hogy elmentek a buliaikra az idei szezonban. Ezt magunkra is vettem részben, mert hogy velünk kezdték a nyarat. A születésnapi fesztiválunkon a Switch Discóval is buliztunk. Ez a Sleep Tonight.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Jennifer Lopez és David Guetta például, és a közös dal, a Save Me Tonight. Valószínűleg ezt is játszotta a héten a DJ szettjében a jó Guetta, és múlt héten volt a fellépés, a Lisszabonban, Portugáliában, szóval 40 ezer ember előtt lépett fel, és ez egy rekord. Ennyien még nem voltak kíváncsiak DJ szetre Portugáliában. Az már majdnem egy DJ Oti koncert. A Szigetesre gondolok, ugye ott 65 ezer ember csápolt egyszerre, ez most nem tudott nem eszembe jutni. Jennifer Lopez, David Guetta és Save Me Tonight. Ezt azon most a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak